0: Retro Rádió.
1: Holnaptól nem érdekel, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen,

0: slágerek a 80-as, 90-es és 2000-es évekből.
1: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
2: Well, you done me and you bet I felt it. I tried to be

azt, hogy igaz volt minden, minden szó, amit elhittem, meleget hoz, hogyha fázom, szeress úgy, ahogy kívánom, hazudj még nekem.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Párbeszédet ígér a kormány a külhoni magyarokkal. Rekordszámú hallgató kezdheti meg tanulmányait. Terjednek a közösségi média korlátozások. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. A magyar kormánynak kötelessége megvédeni a határon túli magyarok jogait. Erről beszélt Tar Zoltán Fehéregyházán a felújított Petőfi emlékhely avatásán. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter azt mondta, a korábbi támogatásokat felülvizsgálják, és ha visszaélést találnak, megteszik a szükséges jogi lépéseket. Hozzátettem, a kormány a jövőben párbeszédre és egyeztetésre törekszik a külhoni magyar közösségekkel. Több mint 101 ezeren kezdhetik meg felsőfokú tanulmányaikat szeptembertől, ez az elmúlt évek legmagasabb felvételi létszáma. Vanó Renáta, az Oktatási Hivatal felsőoktatásért felelős elnök helyettese rádiónknak elmondta, a gazdasági, a műszaki és a pedagógus képzés.

0: Egyre több ország korlátozza vagy tervezi korlátozni a gyermekek közösségi média használatát. Az intézkedések célja a zaklatás, a függőség, a mentális problémák és az online visszaélések visszaszorítása. Ausztrália például már bevezette a 16 év alattiakat érintő tilalmat, Franciaország pedig szeptembertől korlátozza a 15 év alattiak hozzáférését. Hasonló szabályozást készít elő a többi között az Egyesült Királyság, Spanyolország, Németország és Kanada is. Malajziában rendezik meg az idén elmaradt Bahrein nagydíjat. A Forma 1 és a Nemzetközi Automobil Szövetség döntése szerint a mezőny október 2. és 4. között áll rajthoz, miközben a futam hivatalosan továbbra is bahreini nagydíj marad. Az áprilisi bahreini versenyt a közel-keleti helyzet miatt törölték, ahol továbbra sem adottak a biztonságos rendezés feltételei. A döntéssel a Forma 1 megtarthatja az idei versenynaptár valamennyi futamát. Ma a nap első felében még lehetnek felhősebb időszakok, később viszont egyre inkább a napsütés veszi át a terepet. Fátyol és gomoly felhők így is lesznek az égen, délelőtt még a Dunától keletre, később inkább észak-keleten alakulhat ki kisebb eső, zápor vagy zivatar. Délután 29 és 33 fok közé melegszik a levegő. Holnap marad a napos gomoly felhős idő, keleten legfeljebb egy-egy záporral. Szerdától aztán szárazabb, egyre melegebb napok jönnek. Csütörtökön már 36, pénteken pedig 37 fok is lehet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádió

gyövesen megszólított az Isten, egy igazi fegyvert adott a kezembe. Tudtam, csak ő vigyázhat rám, többet gyakoroltam vele, mint egy szamuráj. Benne bízhatok, mindig az igazat mondja, vele sírhatok, de az utat mutatja, egy olyan szövetség, ami marad örökké, felem áldozható. Ő a leg

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Idén is segít a Magyarok Kenyere program. Nehéz napjai lehetnek az allergiásoknak. Lando Norris nyerte a Magyar Nagydíjat. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Már gyűjtik a búzát a Magyarok Kenyere programban. A Kárpát-medence csaknem 300 gyűjtőpontján várják a gazdák felajánlásait. Tavaly csaknem 1200 tonna búza gyűlt össze, amelyet rászorulók támogatására fordítottak, mondta a rádiónknak Horváth Vivien, a program vezetője.
3: A Magyarok Kenyere már nem csupán egy segítségnyújtó és karitatív program, hanem az összefogás szimbólumává is vált. A fő tevékenységét még mindig a búzaadományok gyűjtése jelenti. Nagyon sok gazdálkodó a betakarítási időszak végén elajánlja a terményének egy részét nemes célra. Mi ezeket összegyűjtjük, a malmok segítségével liszté őrüljük, és ezeket a liszteket juttatjuk el egészen év végéig rászorulóknak, szociális intézmények részére, gyermekotthonokba, idős otthonokba, illetve közvetlen családokhoz is kerül.
2: A magyar kormánynak kötelessége megvédeni a határon túli magyarok jogait, erről beszélt Tar Zoltán Fehéregyházán a felújított Petőfi emlékhely avatásán. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter azt mondta, a korábbi támogatásokat felülvizsgálják, és ha visszaélést találnak, megteszik a szükséges jogi lépéseket. Hozzátette, a kormány a jövőben párbeszédre és egyeztetésre törekszik a külhoni magyar közösségekkel. Nem enyhülnek még az allergiások tünetei, halmozottan terhelik a levegőt a pázsitfüvek, a

0: címvédő Max Verstappen végzett, míg a harmadik Andrea Kimi Antonelli lett. A Forma 1-es idény csak nem egy hónapos nyári szünet után augusztus végén a holland nagydíjjal folytatódik. A héten visszatér a kánikula, ma eleinte még lehetnek borúsabb vidékek, de aztán már csak fátyol felhők zavarják majd a napsütést. Délelőtt a Dunától keletre, majd északkeleten fordulhat elő, elvétve kisebb eső, zápor, zivatar. A szél sokfelé megélénkül, 29 és 33 fok között alakulnak a csúcsok. A folytatásban napos, száraz időre számíthatunk, 30 fok fölötti maximumokkal. A hét második felében már 36-38 fok is előfordul majd.
1: Retro Rádió közlekedési hírek.
0: Zajlik a Művészetek völgye a Balaton felvidéken, emiatt Veszprém vármegyében a 77-es főúton Kapolcs és Vigánd-Petend átkelési szakaszán a 27-es és 28-as kilométerek között erős gyalogos és járműforgalomra kell készülni. A teherautókat a Pula-Halimba-Nyirád Zalahaláb-Tapolca útvonalra terelik el, írja az Útinform. Az M1-esen szélesítési munkák miatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-ás autóúti csomópont között a főváros felé vezető sávokat lezárták. A 19-es és 17-es kilométerek között a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, itt irányonként két-két sávon lehet haladni. Az M4-es mindkét irányában ma és holnap is több csomópontban rövid, várhatóan egy órás zárások lesznek, burkolati jelek festése miatt. Vezessenek óvatosan!
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor Best Of, és benne a

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli showja, a Bocskor. És benne a legjobb pillanatok újra. Ez a Bocskor! Bocskor Best of.
1: Nagy testű kutyatartó nők veszélyesek. Ez a nagy testű mire vonatkozik?
2: Kutyára vagy a nőre?
1: Igen. Ha ezt mondom neked, a nagy testű kutyatartó nők, akkor az, mit mondasz nekem erre? Szégyeld magad?
3: Hát nem, magamra veszem. De nem sértődök meg.
1: Na, gyerekek, egyébként hányszor halljuk pasiktól, hányszor halljuk azt, hogy kutyás nők, ne, kiméljenek a kutyás nők. És azért gondolják ezt egyébként a pasik sokan, mert úgy érzik, hogy a kutya egyébként mindenbe, idézőben beleszól, tehát ami a kapcsolatukat illeti, beleszól, és a kutyatartó nő mindent a kutyának rendel alá, és ő pasiként gyakorlatilag másodrendű.
2: Igen, hát ezt mondja a tapasztalat, mondhatnám, hogy a tapasztalatom, hogy onnantól, hogy elkezdesz ismerkedni egy kutyás nővel, már neked is a kutyához kell majd alkalmazkodni, hiszen hát ő
1: mindenképpen,
2: mindent a kutyához igazít.
1: Képpen, ez így van. És ehhez képest nagyon furcsa ez a cikk, amit olvastunk az ELTE kutatóinak az eredményéről, és hát a kutyatartó nőkről, itt teljesen az ellenkezőjét mondják. És akkor itt van ugye két kutyatartó nőnk, Anett és Éva, és...
3: A nagy testű kutyatartó.
1: A nagy testű kutyatartó.
3: Ez nagyon jó.
1: Igen. Szóval, ti hogy látjátok? Egymást hogy látjátok? Tehát, hogy milyen a kutyatartó nő?
4: Hát én nem érzem ennyire vészesnek, hogy most, ahogy ti így beállítjátok, mert szerintem egy kutyatartó nő, ha csak az Évire nézek, akkor abszolút azt sugallja, hogy gondoskodó, feltétel nélküli szeretetet tud adni, és szerintem ezek baromi
1: fontos. Ez miben látom? Mert nem, sose láttad a kutyájával, szeméből, vagy mi?
4: Hát nem, ahogy beszél a kutyájáról, már az...
1: A kutyájáról, érted? De az ELTE is, meg te is ki akarod vetíteni ezt ránk? Hát mi pasik vagyunk, mi alfahí meg vagyunk.
2: Nem kaptuk az Évitől feltétel nélkül szeretetet.
1: Semmiképp.
4: De hát nem is vagytok vele, nem is éltek vele egy háztartásban.
3: Hál' Istennek!
4: Igen. Hozzáteszem, tehát én saját tapasztalatomból mondom azt, hogy azt a szeretetet át tudom egyébként a Csabinak is adni, ahogy szeretem a kutyáimat.
1: Most itt látom, hogy magad is röhögsz a mondataidon, de...
2: Nehéz volt befejezni, ugye?
1: Nagyon, az
3: csak
1: már...
3: Csak jön bele, Csabi! Csabi és Málno!
1: Tehát igen, ez arra enged következtetni, hogy Anett megtanulta a szeretetet a kutyáitól, és ezt akkor a Csabi felé is tudja valamilyen módon továbbítani.
4: A szeretet bennem volt már, csak ugye kihozta először a
1: kutya. Hát először ott voltál szeretet nélkül, majd jött a kutya, kihozta a szeretetet, vártál, most megjött adni. Csabi, és tovább tudod adni a szeretetet. Igen. Értem? Jó. Hát az ELTE tudósai azt mondják, képzeljétek el, hogy kutyatartó nővel sokkal jobb ismerkedni, mert olyan tulajdonságokkal rendelkeznek, mivel a kutya nélküli nők valószínűleg nem. Ez nagyon kemény kijelentés.
2: Nagyon.
1: Én nem tudom, az ELTE-t nem lehet bezárni?
3: Nem. Hogy zárnád?
4: Ez
3: be?
4: Egy fontos tanulmány.
1: Nem tudom, annyi mindent be lehet zárni.
3: De miért neked, hogyha például oda van írva, hogy ELTE, akkor nem érzed azt, hogy ez egy tudományos kutatás lehet?
1: Tehát, csak azért, mert a T betű miatt? Hogy
3: nem az
1: ELTE. Ötvös Lórán, tudomány. Nem, azért én nem vagyok elvakult a tudósokkal. Tehát, hogyha a magyar tudósok ráérnek kutyatartó nőkről készíteni tanulmányt, akkor valami baj van. Tehát én azt gondolom, hogy csomó más probléma van ebben a társadalomban, nem itt kéne kezdeni, de azért érdekes a cikk.
2: Igen, és hát mióta ugye a brit tudósok is elárasztották a világot mindenféle izgalommal, azóta azért mi is tudunk fenntartásokkal lenni a tudósokkal. Na.
1: Pontosan. Jó, elmondom a pontokat, jó? Kíváncsiak vagytok?
3: Igen.
1: Akarjátok tudni, hogy miben vagytok ti alkalmasabbak, vagy miben kéne nekünk benneteket jobban elismerni, szeretni, párkapcsolatban törekedni veletek az most ELTE szerint?
3: Mondjad, hogy mit tudunk meg rólam.
1: Itt van a felelősségvállalás. Tehát a kutyás nő felelősségvállalása. Szóval, felelősségvállalás, most próbálom ezt így nagyjából, hogy ez mit jelenthet a kutyás nőknél?
4: Életben.
1: Mit jelent nálad?
4: Hát,
3: Anett, mondja.
1: Hogy életben tartod?
3: Igen.
4: Igen.
1: Nevelem. Köszönjük. És akkor ezt át tudod ránk is alkalmazni az életben tartást?
2: Most nála a kutyánál elfogy az a képességük. Én még nem éreztem azt, hogy engem valamelyik életben akarna tartani.
1: Az életben tartás az miben nyilvánul meg?
4: Például abban, hogy nyilván gondoskodom róla. Egy kutya nem tud saját maga enni, elkészíteni az ételeit, azt akkor az orvosi ellátást.
1: Ti osztátok be a természetből.
4: Biztos.
1: Tök jól ellene a kamaraerdőben a kutya. Nem osztad volna haza.
4: Az enyém nem élné túl, de de az
1: minden túlélni egyébként, hogyha gyere, kolyó, na mindegy, oké?
4: Okay? Jó, szóval, hogy szerintem, és igen, és felelősség teljesen tudok dönteni bizonyos helyzetekben, amikor tudom azt, hogy van egy kutyám, akkor vannak bizonyos helyzetek, ahova nem tudok menni, vagy ahova el tudok menni, és kötelező is elmennem. És ez is hozzátartozik a felelősségbe.
1: Ezt nem értettem, de nem baj.
4: Nem baj, olyan jól hangzott.
1: Nem baj. Évi, lehet-e abból következtetni, ahogy te bánsz a kutyáddal, hogy fogsz bánni a pasiddal?
3: Abszolút. Lehet.
1: Igen.
3: Tehát, hogy gyakorlatilag szeretettel, szabályokkal, és tehát például felelősségvállalás, miért? Egy párkapcsolat is felelősségvállalás, nem mondd el, hogy nem az. Hát felelősséget vállalok a másikért.
1: Igen, de a másik azért, ja, hogy is mondjam,
3: jó, értem,
1: egy gondolkodó lény, tehát azért tud magáról is gondoskodni és felelősséget vállalni magáért. Tehát ez nem tudom, hogy ez...
2: Igen, ez még már a gazdiról szól, amikor valaki eljátsza ezt, a kutya levegőt sem kap nélkülem, hogyha nem vagyok ott egy órát nála vele, akkor mi lesz?
1: De ilyen lesz a pasival is? Ez a kutya, vagy a pasim, az levegőt sem kap nélkülem?
3: De, hogy is,
1: egy órát sem hagyom magára?
3: Nem, a kutyát is magára hagyom, több órára is.
2: De se teszem a pasimat az ölemből, nem járhat a saját lábán, úgy sétálunk.
3: Bolondok vagytok, hát nem, ezért Ennél sokkal lazább vagyok.
1: Jó, oké. Okay. Anett nem, egyébként csak mondom.
4: Dehogy is nem. Hát
3: miért a Csabi az ölébe ül?
1: Majd meglátjuk, hol ül a Csabi.
2: Most őszintén, most ez alapján, amit eddig megismertél az Éviről, hogy a kutyájáról hogy beszél, hogy egyébként milyen karakter. Szerinted a pasiával hogy bánik? Mit érzel?
1: Először is nincs pasia.
2: Bánna, akkor így
1: hát
2: mondom.
1: Ez az, hogy ez félő. Ez nagyon félő. Tehát elte pontok alapján én azt gondolom, hogy az én most már miért néz ilyen szigorúan? Én azt gondolom, hogy a pasi totál beszabályozná. Tehát ő azt érzi felelős pasi vagy kutyatartásnak, ugye itt most párhuzamot kell vonnunk hiába, hogy te leuralod, és a szabályait szerint kell, hogy az az élő lény legyen az férfi, tehát homo sapiens, vagy kutya.
3: De szabály, de ne viccelj már, ha nincs szabály, hogy élünk együtt?
1: Miért a te szabályod érvényes? A pasi az miért nem
3: már ugyanolyan? Mondja el az övét, de
2: már most azzal a kutya fegyelmező arccal nézel. Már most.
1: Igen, már most.
3: Azért, mert nem értitek.
1: Ugye nem kiképzésen vagyok, hanem párkapcsolatban.
3: De nem érted, hát azért legyen szabály. Ha azt mondod, 8-ra jössz, és nem szólsz, és 8-10-kor érkezel, akkor csak megkérdezem, hogy miért késtél.
1: Legyen ez a szabály.
3: Na, tessék, már alámész.
1: Jó, van a következő. Empátia. Tehát a kutyatartó nők empátiája. Szóval, ez már tényleg nem értem. Az empátia nem egy lelki dolog? Már elnézés. Tehát, hogy én átérzem azt, amit a másik érez.
3: De.
1: És ezért tudok őhozzá is úgy viszonyulni, hogy átérzem az ő gondját, baját, örömét, és ennek megfelelően tudok viselkedni vele. Ez az empátia, nem?
3: Így van.
4: Igen.
3: És empatikusak vagyunk. Egyrészt a kutyáink felé, mert ugye tudjuk, hogy egyrészt, hogy kiszolgáltatottak, másrésztről pedig, hogy tehát, hogy...
1: De mi? Hogy alacsonyak?
3: Nem az alacsonyságuk miatt,
1: hanem... Lepéled, kiraksz egy képet a falra, lefelé akasztod, hogy lássa ő is?
3: Nem, de például el szoktam mondani, hogy nézd, milyen jó ez a közös képünk. És akkor ő nagyon örül neki, de nem érti.
1: Ez nem empátia, az idiotizmus. Nálad mi az empátia, Anett?
4: Hát én abszolút empatikus vagyok, én azt gondolom, tehát, hogy együtt érzek a kutyámmal, amikor ott kell, hogy hagyjam és egyedül marad, akkor én tökre látom, amikor szomorú és úgy megszeretgetem, tehát, hogy vele együtt vagyok, de muszáj, hogy otthon maradjon egy 8 óra.
2: Tegnap mesélted, Évi, pont, hogy úgy neveled a kutyát, hogy adsz neki egy jutalomfalatot, így felmutatod, és leülteted, és egy ilyen 4-5 percig hagyod, hogy ott üljön, és így csöpögjön a nyál egy maga alá, meg a kis mellkasára.
3: Ez iskola.
2: Ez az, hogy átérzed az ő szenvedését, vagy szerinted ez így jó?
3: Érted csinálom.
2: Értem.
1: Aha, értem. Aha. És hogyha érted csinálnám azt, mert én is kutyatartó vagyok, érted csinálnám azt, hogy lerakok elég egy lelángost, úgyhogy nem ettél 3 napja, és aztán nézzük, hogy hány percig bírod, úgyhogy nézel rám könyörgő szemekkel, és csak akkor haraphatsz a lángosban, amikor mondom, hogy most.
3: Nézd, 20 évig így éltem. Tehát nekem ez nem mondta újdonságot.
2: Az a baj, hogy erre az érte csinálom szlogára épült a Gyilkos elmék című sorozat is, lehet, hogy azért ez veszélyes.
3: A kutya érdekében nevelem. Most a lángos, kibírom 5 percig, hogy ne egyen meg a
1: végén. Nem arról szól, hogy te bírsz lángost enni, vagy nem bírsz lángost enni, hanem a kutyáddal hol vagy empatikus, amikor nem engeded, hogy a kajájára ráharapjon.
3: Mert az ő javát szolgálom azzal.
1: Mesélj!
3: Igen, tehát egyrésztről fegyelmezed. Kontrollt tartunk. Mert hogyha...
1: De minek?
3: Mert ösztönlény.
1: Igen, és akkor
3: és az ösztöne, de az ösztöneit néha felül kell írnom.
1: Tudod, egy
3: kapu kinyitásnál ne szaladjon ki. Hogyha be akarom hívni otthon...
1: Tehát, hogy a te kényelmedet szolgálja a kutya, ezért felülírod az ösztöneit, akkor hol van itt az empátia? Hát ez legalább annyit csinálj meg, hogyha a kutya meg akarja rakni a párnát vagy a lábadat, hogy akkor nyöksz hozzá.
2: Jó vagy Marcipán.
1: Marci. Legalább ennyit csinálj, hogy ez az empátia. Hogy akkor tudod, hogy jó neked, vagy tudja, hogy jó neked.
3: De ő nem tudja, hogy így kell csinálni. Ő nem tudja, hogy nekem hangot kell adni.
2: Hát bátorítsd.
1: Hát igen, neked megvan a saját nyelved, neki is a saját nyelve.
3: És akkor hogy mondjam neki, hogy jó kutyául?
1: Hát mondom, hát semmit nem tudsz kutyául, tehát emberiül tudsz.
2: Ügyes vagy, ezt érti.
1: Jó, Marci.
3: Hát nektek tényleg
1: hát ez az
3: nem
1: empátia.
3: Figyelj, esküszöm, ha véletlen kutya kerül hozzátok.
1: Hát velünk ezt csinálnád, nem? Tehát, hogyha én
3: hát
1: jönnélek megrakni.
3: Hát a lábamat
2: csinálnád. Kapná párnát, te is.
1: Párnát kapnék, vagy mit kapnék?
3: A lábamat.
1: És akkor eljátszanád, hogy jó neked?
3: Csak azt.
1: Na, jó.
3: Végezünk.
1: Jó, következetesség.
4: Halljuk.
1: Következetesség, most mondom, következetesség. Ez miben nyilvánul meg? Miben vagy következetes, Anett?
4: Hát én sajnos itt buktam.
1: Nem vagy az. Aha, Évita az vagy. Hát egy kiképzőtiszt vagy, igen.
3: Nem vagyok kiképzőtiszt.
1: Szoktál egyenruhát felvenni, amikor a kutyáddal foglalkozol?
2: Kutyaőrmester.
1: Egyébként tényleg, Benidormban van a bolha piac, és ott van a náci stand, ugye? Oh,
2: igen,
1: megállunk.
2: Igen. Hát ott nagyon durva relikviák vannak.
3: Hozzatok.
2: Hozzunk egy egyenruhát?
1: Mindenféle önkényuralmi rendszerből van egyenruha. Melyik kezdeti kutyaképzés? Van náci, sima, német?
3: Hát azért...
1: De van orosz, szovjet?
3: Zdravstvujte.
1: Értem, csak hogy jó. Mindegy, csak hogy melyik típusú kegyetlen vagy.
3: Figyelj, igazából tudod mit, ez legyen meglepetés. Meg elhozzátok, felveszem, és bejövök a kutyával.
2: És kiírod, saját érdekedben történik.
3: Nem, még egyszer, ez is a saját érdekében történik. A következetesség az azért kell, hogy ha következetes vagy a kutyával, akkor gyakorlatilag megvan a tisztelet egymás iránt. Tehát nem az van, hogy a kutya irányít téged. Egy párkapcsolatban is szerintem nagyon fontos, hogy meglegyen a tisztelet, hogy ne te irányítsál engem.
2: Aha, hát ez ígéretes egy párkapcsolat.
1: Nem hangzik jól. Nem, ugye? Nem. Az összes pont egyelőre gáz. Jó, napi szintű rutin. Na, ez micsoda? Hát, és hogy tudjátok ezt alkalmazni ránk?
4: Rátok?
1: Hát, ha, ugye érted, igen, hogy miről szól a cikk. Okay.
2: Megígérted, hogy elolvasod előtte.
3: De nem kell, hát tudja, kutyával él. Na, ugyanazt, mondjad.
4: Ja, nyilván, tehát, hogy a napi szintű rutin, tehát, hogy amikor ugyanúgy fekszünk le, ugyanúgy készítem el a kaját, ugyanúgy készítek neki kávét, vagy bármi ilyesmit, mint ahogy a kutyánál is, ahogy leviszem pisilni, kakilni, enni adok
1: tehát
4: neki.
1: Tehát a Csabinak hánykor viszed őt pisilni?
4: 5:30.
1: De most komolyan, hánykor?
4: Hát 3:30-kor, amikor indulok, akkor szólok neki, hogy
1: gyors pisilni, Csabika.
4: Gyors pisilni.
1: És akkor van, hogy megdicséred?
4: Mindig.
1: Hogy ügyes voltál? Te megdicséred, hogy Janeken nincs pasit.
3: De a kutyát igen.
1: De egyébként észrevetétek, hogy azoknak van kutyájuk, azoknak a nőknek, akiknek nincs pasiuk. Aztán lehet, hogy később lesz pasiuk.
2: És akkor már probléma is egyébként.
1: Hát abszolút, az első kutyás élményem kutyás nővel, ez a nagyanyám volt, és nem volt pasia. És vett kutyát.
3: És?
1: Nem is lett pasia többet.
3: De ez nem pasi kérdése, ez csak így ránk húztátok.
1: Ezt nem ránk húzzuk, ez a jaj, nincs pasim, kell a szeretet.
3: Nem
1: izé.
3: Lehet, hogy megválogatom, és van egy igényem, és az igényeimnek nem biztos, hogy mindenki megfelel.
1: De ezt szokták mondani, a legtöbb kutyás nő ezt mondja, igen.
2: Mikor már a 30. pasit kergeted
1: volt. Most van pasid éppen, most nagy a szád.
4: Nagy.
3: Jó, igen, most
1: de
3: nagy.
1: Hát nagy, hány évig voltál velünk, úgyhogy nem volt pasid, csak kutyád?
4: Hát sok-sok évig.
2: Vagy 15.
4: Dehogy az, te ilyen vagy.
1: Volt az, vagy 15. Hát akkor megint igaz az elméletem.
3: Miben?
4: De nekem pont, tehát amit az Évi is mond, pont nem azért volt pasim, mert hogy kutyám volt, vagy nem ezzel akartam pótolni, hanem egészen egyszerűen tényleg nem jött szembe velem az az ember, akivel el tudtam képzelni az életemet.
3: Na?
2: Hát mert menekültek a kutya témától.
3: Ilyenről hallottatok már?
1: Igen, hát nekem is, hát a Gyurinak meg neked is volt kutyás élmény, nem?
2: Hát persze, tehát amikor tényleg olyanokhoz kell szoknod, hogy kopog éjjel a kutyakörme például, és amikor mondod, hogy húzzon egy kis zoknikát, mert így nem lehet aludni, akkor kiakad. Persze, tehát de ezek
3: ezt
2: vannak.
3: Ezt mondtad?
2: Igen.
3: És ott maradt még
1: hát
3: ez a hölgy?
1: Most képzeld, hogy ez ilyen laminálpadló, vagy kő?
2: Laminálpadló,
1: az még hangosabb. És? Hát, hogyha ott kopog a kutya, akkor az egy olyan embernek, aki nem szokott a kutyához éjjel, az nem olyan kellemes.
2: Nem, hát nincs alvás.
4: De alkalmazkodunk. Tehát,
3: na, tessék, empátia.
4: Igen.
2: De miért mindig csak én legyek empatikus?
4: Nem. Nyilván, majd ő is, tehát, hogy vesz akkor oda egy kis szőnyeget, vagy esetleg, ha nem ripakodsz rá, akkor lehet következő alkalommal már zoknit húz viccesen a kutyának.
1: De a Gyuri rá ripakodott, és el is húzta a csíkot hajnal fél háromkor.
4: Hát én is el is ment.
1: Kutyájával együtt. Ott lent a lépcsőházban, ott hívott Übert magának.
4: De én is ott hagynám. Igen, én is ott hagynám.
2: Neked milyen traumád volt? Neked is volt? Mesélj.
1: De végre egyszer nálam aludt az a nő, akinek kutyája van.
2: Aha.
1: És macskája is. És jött is, és akkor kitaláltuk, hogy akkor ott alszik, és akkor szép este, meg minden, és akkor már ott töltögettünk, meg közeledtünk, meg minden, és azt mondja, jaj! Kinhagytam a kocsiba a kutyát. Ez körülbelül 2 óra után volt.
3: Jézus,
2: a mindenit.
1: Egy ilyen agár volt, ilyen kicsi agár.
3: Jó, Istenem.
1: Igen. És teszem hozzá, baromira jól nevelt. Én ilyen jól nevelt kutyát még életemben nem láttam. Tehát, hogy neki azt mondta, hogy te ott most leülsz, nem, fekszel, lefeküdt, és addig ott marad. Tehát nem volt vele az égvilágon semmi baj.
2: Hát ezek után, hogy kinhagyta 2 órára mama a kocsiba, persze, hogy fegyelmezte
1: magát. De hát ott aludt velünk. Hát fönn aludt a...
3: És bajzavart?
1: Figyelj, mi nem kutyás emberek, mégiscsak úgy tekintjük arra, hogy ez egy lény, az a lény, az néz, az figyel, az valamit lát, következtet.
2: Csinál a dolgokat, akkor is, ha csendben van, mit csinál.
1: Igen. Szóval abszolút. Mert nálatok hol van például, amikor ti a Csabival hamupipőkésztek? Akkor hol van a kutya? Mind a kettő.
4: Hát most már az én kutyáim nem kíváncsiak, tehát már nyugdíjasak.
2: Annyit lettek a pipőkézést, hogy már...
4: Hát, ők igazából már a nappaliban.
1: Mikor vesztették el az érdeklődésüket?
4: Tehát szerintem ilyen 3 éves koruk után. Addig nem lehetett úgy, bárki jött hozzám.
1: És volt egy csomó?
4: Nem volt sok, de bárki jött hozzám, akkor a málna ott akart lenni. Tehát, hogy szinte köztünk feküdt. És igen, tehát teltek az évek, öregedett, de most már nem érdekli.
2: Látni akarom a pipőkéjét, ezt mondta akkor még.
4: Igen.
1: De hol vannak a kutyák ilyenkor?
4: Mondom, most már így kint a nappaliban. Néha
1: de nyitva van az ajtó?
4: Nyitva persze, hát nem
1: és kell. És a csattogásra se jönnek be?
4: Gábor, nem kint hiszem. Kint pihennek. Nem érdekli őket. Tehát, hogy de lehet, hogy azért, mert...
1: Ez nem hívó szó nekik?
2: Nem, félnek. Szerintem félnek tőle.
4: Hát, de tőle
3: már unalmas...
4: Még az is.
1: Nem is hiszik azt, hogy anyának fáj?
4: Nem, mert nem jajgatok. Mert anyának nem fáj.
1: De ezt összetévesztik sokan.
4: Nem, tehát, hogy
2: nem akarnak megvédeni valami?
4: Nem.
1: Vagy van benne valami ijesztő, csak nem tudod?
4: Hogy rettegnek, de akkor nem maradnának a lakásban, akkor kimennének. De nem, mondom, őket nem zavarja, nem foglalkoznak már vele, tehát, hogy...
1: Évi, nálad volt ilyen, hogy ott aludt valaki?
3: Igen, de a kutya máshol van.
1: Akkor te elviszel a kutyát
3: máshol. Nem, a nappaliba van.
2: Ezt jobban nem látod marcipálni, ezt most jó.
1: De neked kell azzal foglalkoznod, hogy ne lássa.
3: Nem akarom a lelki fejlődését gátolni. Tehát, hogy én külön teszem, és nem is tud jönni, meg nem is érdekli. Őt nem érdekli ezek a dolgok.
1: Gyuri, tegyük fel, választasz magadnak most itt az ELTE tudósai miatt egy kutyás nő. És mit tudom én, hazamész, viszel mondjuk egy pizzát, vagy gyroszt, vagy valamit, és belépsz, akkor például te csodálkoznál megtörölni a lábadat?
2: De kedves gesztusnak tartanám. Ez még oké. Okay. Azt mondanám, okay. Hogy milyen házias a hölgy.
1: Jó, akkor és hogyha belépsz, akkor kitesz neked egy tálvizet.
2: Gyanús, ez már gyanús lenne.
1: De fejmagasságban, de lehet, hogy az asztalra. Tehát, hogy...
2: Egyből is szürcsoljam ki.
1: Igen.
2: Mert nem ismer, hogy én a köszöntő bort szeretem.
1: Egyébként egy kutyásnő hogy simogat? Tehát így az orrottól felfelé, így a két fület között, a homlokodon át hátra.
2: Hát remélem, hasamat vakargatja.
1: Vakar inkább, vagy simizik?
2: Szerintem vakar.
1: A kutyásnő mindig vakar. Vakar, is
2: vakar. És így szalad végig a felső testeden.
1: Nem, az Zani próbálgatja a saját kezét.
4: Igen, de én nem vakarok.
1: De vakartok.
4: Én simogatok. Max a hasát szoktam egyébként.
2: Na ugye, ez.
4: De a hátát azt mindig simogatom.
3: De miért? Nektek a hasatokat vakarjuk, vagy simogassuk? Melyik a jó?
1: Te ugye nem tudod, majd... nem baj.
2: Nem baj majd.
3: De miért? Mondd el, melyik tetszik.
1: Nem, hát ezt neked kéne kitapasztalnod, és nem az ELTE tudósaira hagyatkozva, hogy aztán mit tudom, beletúrod a szőrömbe a körmödet.
3: Hát de ha most ott van.
1: Nincs szőröm.
3: Ja. Akkor olyan a hasad, mint a marcipáni.
1: De most komolyan. De miért? Tényleg ti kapartok, nem simogatok,
3: dehogy, ezt tudod? Nem, az ilyen, tehát ilyen simogatás. Nem,
2: megfeledkeztek magatokról, és az átmegy tényleg ilyen vakarászásba.
3: Nem, hát hogy kaparnánk? Hát ott a melbimbója, lekaparnám.
1: És a kanos vagy, hogy jelzed a csajodnak?
2: Hát közeledek klasszikus módon.
1: A lábához vagy a párnához?
2: Hozzá, először hozzá. Ő hogy kezeli ezt, mint kutyás csaj? Nem tudom. Dob nekem párnát? Vagy mi?
1: Intézd el a párnát.
2: Nem érek rá.
1: Igen. Hogy kezelnéd a kanos fiút, Évi?
3: Hát hogy? Hát tudom, hogy jön. Ennyi. Nem adok neki párnát. Tehát nem hiszem, hogy kutya. Hagyom, hogy jöjjön. De ha... És akkor tudom, hogy...
1: Megdicséred, ha elmegy pisilni?
3: Sikerült?
1: Ügyes vagy, igen.
3: De miért? Hát most miért lehetne megdicsérni valakit, ha valakinek sikerült pisilnie? A kutyának
1: meg lehet, Évi. Nyugodtan, dicsérni. Esküszöm, várom, hogy a következő pasiknál a pisilni megdicsérni.
2: De vezeted, itt is hakarod.
3: Jó, most, hogyha elmentek majd pisilni, akkor megdicsérlek, hogy ügyesek vagytok.
1: Szóval, igen, nekünk van tapasztalatok, és itt tényleg az van, a kutyásnő vakar. Szerinted, a kutyásnő nem simogat.
2: A kutyásnő lezavarna az ágyról téged, hogy itt nem alhatsz? Amikor biztos, befektem elli,
1: biztos, hogy nem hiszem, hogy lezavarna az ágyból, de az biztos, hogy jobban örülne, hogy az agár feküdne ott.
3: Igen. Ez így
1: te
3: van.
1: Is,
3: igen. Hát figyelj, azért a kutya nem horkol mondjuk, de hogyha te horkolsz, akkor nyilván megkérnélek rá, hogy...
1: Előfordul, de én iszom is. Teszek is érte.
2: Mennyivel jobb, mint a kutya, látod?
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Hírek a Retro Rádióban.
6: Érkezhet az újabb hőhullám. 2032 után is marad a Forma 1 Magyarországon. Veszélyes trend terjed a közösségi médiában. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Újabb hőhullám érkezhet. A Hungaromet előrejelzése szerint a hét elején még 30 fok körül alakulnak a csúcsok, a hét második felétől viszont tovább erősödhet a felmelegedés. Péntektől már általában 33-38 fok közötti maximumok lehetnek, vasárnap pedig helyenként a 39 fokot is megközelíti a hőmérséklet. Csapadékra egyelőre kevés az esély, a hajnalok pedig egyre kevésbé hozhatnak enyhülést. Az időjárásról bővebben a hírek végén hallhatnak. 2032 után is Magyarországon maradhat a Forma 1. Erről tárgyalt Magyar Péter miniszterelnök, a sorozat elnök vezérigazgatójával a Hungaroringen. A kormányfő szerint a cél, hogy a verseny a lehető legjobb feltételekkel maradjon az országban, ezért már megkezdték az egyeztetéseket a jelenlegi szerződés utáni időszakról. Hozzátette, rekordszámú néző érkezett a Magyar Nagydíjra, és a rendezvény gazdasági, valamint turisztikai szempontból is jelentős az országnak. Egyre több ország tervezi korlátozni a gyermekek közösségi média használatát, vagy már meg is tette. A zaklatás, a függőség, a mentális problémák és az online visszaélések visszaszorítása a cél. Ausztrália már bevezette a 16 év alattiakat érintő tilalmat, Franciaország pedig szeptembertől korlátozza a 15 év alattiak hozzáférését. Hasonló szabályozást tervez például az Egyesült Királyság, Spanyolország, Németország vagy Kanada is. Veszélyes trend terjed a közösségi médiában, erre hívta fel a figyelmet rádiónkban a Magyar Dermatológiai Társulat elnöke. Holló Péter elmondta, úgynevezett naptetoválásokat készítenek, ez azonban nagyon káros a bőrnek.
7: Az idei nyárnak egy sláger TikTok kihívása a naptetoválás készítése, aminek a lényege az, hogy a bőrét lefedve egy fényvédőkrémmel valami alakzatot odarajzolva, körülötte a bőrt jól leégessék a nappal, és hát sajnos ezt nagyon-nagyon sokan látták és csinálják. Mindenkinek fölhívnám a figyelmét arra, hogy ne álljon be ebbe a sorba, és ne csináltasson magának naptetoválást. Ez káros a bőrére, és nagyon-nagyon megemeli a bőrrák rizikóját a későbbiekben.
6: Napról napra melegebb lesz a héten, visszatér a hőség. Ma délelőtt még lehetnek borultabb vidékek, de aztán később már csak fátyol felhők zavarhatják a napsütést. Délelőtt a Dunától keletre, majd északkeleten fordulhat elő elvétve kisebb eső, zápor, néhol zivatar. A szél sokfelé megélénkül, zivatarok környékén meg is erősödik. 29-33 fok között alakulnak a csúcsok. A hét második felében viszont már 36-38 fok is lehet.
0: Retro Rádió közlekedési hírek.
6: Burkolati jeleket festenek az M4-es autóúton mindkét irányban, így ma és holnap is több csomópontban rövid, várhatóan egy-egy órás zárások lesznek. Az M5-ösön átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van, írja az útinform, a Röszke felé vezető oldalon pedig a le- és felhajtóág sem használható. Ugyancsak az M5-ös autópályán napközben munkavégzés miatt több helyen is várható korlátozás. Az M6-os Pécs felé vezető oldalán Szekszárd és Bátaszék térsége között aszfaltoznak, a belső sávot zárják le, vezessenek óvatosan.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor Best Of.

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. És benne a legjobb pillanatok újra. Ez a Bocskor! Bocskor Best of.
1: Szellemeskednek meg hozzáértenek meg mindent a hallgatóink. Ez a teljes téma. Elmondom rögtön, nem akarok elriasztani senkit, hogy azt mondom Cristiano Ronaldo vagy Erling Haaland, nem foci a téma, ez biztos. Nekem amúgy nagyon nagy példaképen Cristiano Ronaldo, úgyhogy nem tudok focizni. Tehát nem abban, hanem abban, hogyha valami célt kitűzöl magad elé, akkor azt milyen következetesen kell követni és csinálni. Tehát egy ilyen téren ideális, nem? De te mint sportoló egyetért ezzel,
2: abszolút,
1: nem?
2: Abszolút egyetértek, de ennyire lehetnék én is a példaképed.
1: Te is a példaképem lehetnél, csak...
2: Ne rossd el a témát!
1: Nem, egyébként nagyon-nagyon tisztellek, pontosan hasonló okokból.
2: Jó.
1: Tényleg, most mit jó? Most akkor hagyjam?
2: Menjünk tovább.
1: Jó, menjünk tovább.
3: Ez a vigasztaló duma is elég lesz akkor most.
1: Nem tudsz többet,
3: ennyi.
1: Akkor megyek tovább, jó. Tehát a lényeg az, és akkor itt váltok majd szét Ronaldótól, hogy ő 40 évesen bomba formában van.
3: Ugye érted volna be a vigasztaló szavakkal?
2: Ne haragudj, ez nehéz bombázó.
1: Igen, nehéz bombázó.
2: Ez be tudnád vetni bárhol.
1: Szóval a lényeg az, hogy... ahogy ő kinéz, 41 évesen, tényleg mindenki felkapja a fejét, hogy bármit megtudhat arról, hogy mi az ő titka. És itt nyilvánvalóan edz, rendben van, de ott van a táplálkozás, és én nem tudom, hogy egyébként a Ronaldo, nézd, a kicsi lány ott beszél magával. Nem beszél.
3: Most neked integetett.
1: Nekem integetett,
3: don't touch kicsi
1: lány. Hogy az élő műsoromban ne szólaljak meg. Mi volt ez a kézjel az Anettől?
3: Hogy ne beszélj bele az ő műsorában most.
2: Igen. A hírekben nem szerepel.
3: Dontas kicsi lány, dontas.
1: Jó, akkor tőled kérdezem, hogy jön be a Ronaldo teste?
2: Gyönyörű, álomszép, csodálatos.
1: De tényleg az,
2: kidolgozott, okay. Nagyon jó.
1: Na jó, Gyuri, te is úgy gondolod?
3: Hát én kénytelen vagyok nézegetni, mivel hogy egy ilyen papírból kivágott félpucér Ronaldot ugye kiraktál nálunk a szerkesztőségben a növények alá. Igen. Tehát, hogy kénytelen vagyok, és látjuk, hogy tényleg egyszerűen hibátlan.
1: Rendben van, így van. Na, a lényeg az, hogy van itt ugye mindenféle fitness és egészségprogram, nagyon sok mindent kipróbált, krioterápiás kamrától kezdve, ugye ez a hideg, amiben fagyasztja magát, oxigénterápia, azt is tudjuk, hogy ő napi 5-ször alszik másfél órát, csak vizet iszik. Tehát, hogy ilyen dolgok. Képzeljétek el, arra is emlékeztek, amikor volt egy sajtótájékoztató, valamelyik nagy futballbajnokság, és a Coca-Cola volt a szponzor, ő félretolta a sajtótájékoztatón a kólás üveget, és azt mondta, hogy igyatok vizet, tehát, hogy ezzel ugye a Coca-Colát nagyjából kinyírta.
2: Igen.
1: Szóval, képzeljétek el, hogy egy régi szakácsa, vagy hogy mondjam, elárulta, hogy mi Cristiano étkezési szokása is. Most itt jön a lényeg, mert ezt mindenki tudni akarja. Nagyon egyszerű, ezt elmondom, reggeli avokádó tojás kávé, kávé cukor nélkül. Ebéd, csirke és zöldség, mindenféle szénhidrátot csak is zöldségből vízbe, nem eszik kenyeret, sem tésztát. És este hal és zöldség. Nagyjából ennyi is. Ami a legfontosabb, és most jön a témánk, az az, hogy a szakács szerint Ronaldo a következőket vallja a tejjel kapcsolatban. Ez most szinte Ronaldót idézzük, az, az ember az egyetlen élőlény, nem hisz is, az ember az egyetlen élőlény, amelyik mások tejét issza. Egyetlen más állat sem iszik tejet 3 hónap után. A borjak 3 hónapos koruk után nem isznak tejet. Az állatok nem isszák meg más állatok tejét. A természetben nem létezik ilyen, csak az emberek isznak 30-40-50-60 évig. És véleményem szerint ez helytelen. Anyánktól szopunk, mint a kutyák, a farkasok, a tehenek és a szamarak. Ez normális. De csecsemőkor után már nem normális. Természetellenes. Cristiano szavai.
3: Érdekes megvilágítás ahhoz képest, amit a tejről eddig tudunk, meg ahogy ezt tényleg így használjuk a hétköznapokban emberek.
1: De van benne logika.
2: Abszolút, szerintem, hogyha ezt valaki végighallgatta, akkor teljesen felépített logikus gondolkodás volt.
1: Így van, sose láttál, mit tudom én, egy kutyát szamarat szopni. Ugye? Tehát, hogy...
2: Nem láttam egyébként.
1: De felérni. Tehát, hogy...
2: De nem azért
3: nem a mérettel van a gond.
2: Nem a mérettel, nem kívánja a tejet.
1: Igen, mert ők mi meg a tehénét szopjuk.
2: Igen.
1: Igen. Akkor soha nem láttunk felnőtt tehenet szopni tejet.
2: Igen,
1: mert ő már füvet akar.
2: Meg vizet iszik.
3: Igen, de mi emberek ezen túlléptünk, mi belenéztünk abba, hogy mi van a tejbe, és rájöttünk, hogy ez nekünk jó tápanyag szempontjából. Tehát, hogy mi ezt felül tudtuk írni ezt
1: de a reflexet. De gondolod, hogy ezért kezdtünk el tejet inni, mert belenéztünk, hogy milyen tápanyag van benne?
3: Érdekes kérdés, amit boncolgasz, nem tudom, hogy így kezdődött-e.
1: Szerintem egyébként nem. Valami jött elkezdtük fejni a tej. Én amúgy sem nyúltam volna. Én lennék az első paraszt, aki egy tehénnel él együtt. Én nem rángattam volna meg ezt a négy valamit.
3: De a ketten éltek egy idő után, azért csak valamit
1: kezdesz. De nem. Pont Gyuri, ezt mondom, hogy nem. Nekem volt teknősöm, neki is elrángattam semmiét. Tehát, hogy rajtam múlt.
3: Gyere ide, Tini Ninja!
1: Szóval nem tudom, hogy miért. És egyre inkább kezdek...
3: Tini Ninja!
2: Hát ezért... a Tini Ninja teknőcseket is átértékel a most már.
1: Ezért kezdek egyre inkább egyetérteni Krisztiánóval. Holott én iszom tejet, teszem hozzá. Na de várjál, itt van a másik focista, Erling Haaland. Ő azt mondja, hogy... egy pillanat, tehát igen, ő ugye Manchester City-nek a sztárja, ismeritek őt, ő például minden reggel van egy YouTube csatornája, én láttam, tök helyes, minden reggel azzal nyit, hogy elmegy egy közeli farmra, és ott nyers tejet vesz ilyen kis üvegekben. És ő egész nap azt hisz, hogy a nyers tejet imádja, és abban hisz.
3: Hát ebben a pillanatban be is ugrott ez a régi szlogán, hogy az erő, izom, tejet iszom. Tehát, hogy na, valószínűleg ő ebben van, és neki bejön.
1: Ez az én gyerekkoromban tényleg ez volt a szlogán. Meg aztán voltak a, nem tudom, a 90-es vagy 2000-es években ez a tejbajuszos reklámot. Mindenféle modellek, ilyen tejbajusszal voltak óriás plakátokon, nem emlékeztek?
3: De rémlik valami, aha.
1: És ugye mit tudunk, mi van a tejben, ásványi anyagok, fehérje, kalcium, a csontoknak milyen jó.
2: Igen.
1: Így van. Na jó, szóval a lényeg az, hogy nyilvánvalóan most nem a laktózérzékenyekre és a tejfehérje érzékenyekre gondolunk, hanem amúgy ezzel a tej dologgal ki hogy áll. Egészséges vagy egészségtelen, ezt most teljesen tegyük tisztába. Ki iszik tejet itt ebben a csapatban?
3: Kávéhoz egy-egy kor.
1: Csak is a kávéhoz. Igen. Anett?
4: Én nagy teivó vagyok. Én naponta több pohárral meg tudok.
1: Tehát rendesen pohár tejet megiszol,
4: igen, igen.
1: Ahogy régen még gyerekkorunkban. Én néha egy-egy kakaót megiszom, ha másnapos vagyok. Valami miatt imádom.
3: Hát a hideg kakaó az egyetemes korunk óta.
2: De tejből készített, hogy teljes kakaót, vagy az acskos kakaó?
1: De Nesquik és üzés és kakaó.
3: De ugyanakkor ott vannak a sajtok, abból viszont rengeteget eszünk. Tehát pontosan. Én is folyamatosan napi szinten.
1: Na gyerekek, ezért kell, hogy beszéljünk dr. Tóth Tamással. Itt van velünk a vonalban. Szia Tamás, jó reggelt!
5: Sziasztok, jó reggelt!
1: Na, látod, hogy ez egy komoly vita. Egyébként itt valaki azt írja, hogy Haaland, aki ugye a nagy nyersteivó, nem keveset pukizik. Ezt Rüdiger nyilatkozta egy Real Madrid Manchester City meccs alatt. Rajta volt, mint a mágnes Rüdiger, hiszek neki. Szóval, gondolom, hogy nem csodálkozom, hogy most hozzád fordulunk ezzel a kérdéssel. Itt van ez az egyszerű focista logika a Ronaldóé, miszerint más állat nem szopja más állat tejét, vagy max. 3 hónapos korig szopjuk az anya tejét, mert a természet így rendelte el. Ehhez képest mi emberek más állat tejét is szopjuk egészen 60 éves korunkig. Tehát ez 3 olyan állítás Ronaldótól, amivel nem tudunk vitatkozni.
5: Én tudok.
1: Na.
5: Vitatkozhatok, ha megengedett.
1: Persze.
5: Hát figyelj, most ilyen logika alapján más állatok, azok például nem főznek. Tehát minek főzünk? Tehát a holnaptól kezdve ne főzünk, mert a zsiráf az nem főz. Ez evolúció szempontból, meg ismeretelméleti szempontból ez egy tévút. Hogy az olyan más nem csinálja. Tehát például a tigris nem eszik ribizit, mi meg eszünk ribizit.
1: De az a baj, most mind a két dologgal elgondolkodtattál.
5: Na, a Gábor egyébként hagyj egyesre meg, szóval korunkra való tekintettel, az nem a 90-es, a 2000-es években volt az a tejbajusz, hanem a 70-es években, Gábor.
1: Nem, az a te, az neked, amikor Pataki Ágit látta tejbajusszal, vagy az, de az is lehet, hogy ez egy fabulon naptej volt az orrán.
5: Úristen.
1: Én egy nemzetközi tejbajusz reklámról beszélek, ami tényleg mostanság volt egy pár évtizeddel ezelőtt. Okay. Na mindegy, igen.
5: Ez a szerencsétlen tejet, ezt rángatják, és ez egyébként történelmet döntött el, meg már minden oldalról megközelítették. A tatárjárásra azt mondták, hogy azért nem tudtak a tatárok tovább jönni Európába, mert hogy ugye nem emésztették a tejet, hús meg már nem volt annyi, és egyszerűen nem tudtak rendesen táplálkozni, szóval a tej az most mondjuk azt, hogy egy nagy harcok közepette maradt fönn, Szerintem végtelenül egyszerű, szóval én a Ronaldo logikáját azt úgy elvetném, hogy azért már a borjú, meg a nem tudom, meg a farkas, meg ilyesmi. Én azt mondom, hogy és tényleg evolúciós alapon úgy hozta az élet, hogy vannak populációk, akik tudják emészteni rendesen a tejet, és vannak, akik nem. Például Ázsiában nagyon ritka. Ők nagyon kevés tejet tejtenek tisztákra, nem tudják rendesen megemészteni. És akkor tök egyszerű, van, aki pukizik tőle, van, akinek hasvedése van, egyébként az a pukizás az előbb, az egy elég feltűnő tünet arra, hogy nem valamelyik részét emésztett tejnek. És aki tudja emészteni, az általában szokta inni, és észre is vesz, hogy tudja, aki meg nem, az meg ne igya. És nagyjából így néz ki a világ. Egyébként a tejjel kapcsolatban van egy nagy tévhit, hadd ragadjon már meg a soha vissza nem térőt.
1: Jó.
5: Van ugye a laktóz, az mindenki tudja, mindenki laktóz intoleranciáról beszél, és ha valaki laktózmentes tejet iszik, az már mindent megtett. A baj az, hogy jó ideje nem a laktóz a nagy probléma, hanem a tejnek a fehérjéi a nagy problémák, azok okozzák a bajt, és azok lényegesen alaptomosabbak, tehát az előző pukizás, pufadás, hasmenés, nem tudom micsoda, az nem olyan feltűnő, és akkor visszakanyarodnék, vagy odakanyarodnék a saját szakterületemhez, lehet, hogy nem csinál semmi, de iszletes a hízlap. Tehát ha valaki nem vészik a kazáit, hogy a tejnek a fő fehérjéje, vagy van benne egy rakat ilyen kisebb fehérje, azok nem is mondom a nevét, mert csúnyák. Ha valaki nem emészi azokat, akkor úgy kezd el hízni, és úgy rakja magára a kilókat, hogy nem korrelál az életmódjával, nem korrelál a mozgásával, egyszerűen csak provokálja az immunrendszerét ez a fehérje alakul, és ez egyre gyakoribb, olyannyira, hogy szerintem megelőzte a laktózt.
1: És ez azt jelenti, hogy ha most valaki attól tart, hogy azért nem iszik tehén tejet, mert nem tudom milyen magas a zsír százaléka, ugye szokott 1,5-ös, 2,8-as, stb., akkor nem is a zsír százalékon múlik sokszor az, hogy hízik a tejtől?
5: De az is nem. A tej zsír egyébként az most vegyük úgy, hogy valaki átlagosan egy ember normál körülmények között pár deci tejet iszik meg egy nap. A nem zsíros tejek, tehát ők másfél százalékosaknak mondjuk ilyen 40 kalória, 45 kalória a kalóriatartalma per deci, a nagyoknak meg 60, tehát mondjuk azt, hogy ilyen 1,3-1,5-szörös. Ezen senkinek nem múlik az üdvösséget. Tehát azt, hogy most 80 kalóriával többet iszik meg tejből egy nap, erre nem érdemes szerintem hagyatkozni, majd mozogja le, meg sétáljon egyet. A zsíros tej az zömében az egyébként jobb, finomabb, krémesebb, jobban segít a vitaminokat felszívni, nem érdemes a kalóriatartalommal foglalkozni, meg a mi szempontunkból nem is érdekes, tehát amiről úgy beszélünk.
1: És akkor itt van ugye Erling Haaland, a Manchester City játékosa, és tényleg minden reggel elmegy a falra, és nyers tejet vesz. Mi a helyzet a nyers tejjel? Az mennyiben csak a zsír százalékában különbözik attól, amit a boltban veszünk ilyen dobozos tejet, vagy másban is?
5: Azt gondolom, hogy azt azért pasztőrözik, tehát nem feltétlenül a tehénből jön ki direkt, de mondjuk én nagy tejrajongó voltam, sajnos most már nem engedhetem meg magamnak, mert pont a kazaimnál bajom van, de én Nyugat-Európában sok olyan tejfarmon voltam a tehenészetben, ahol pasztőrözések kell a tejet, mert annyira jó körülmények között tartják. Az mondjuk azért egy teljes tejnek, mert abban minden benne van. Tehát most semmit nem szűrtek ki, tele van az összes fehérje, a zsír, mindenféle vetülete. Ha megbízhatók lennék a tehenészetek, én biztos, hogy nyers tejrajongó lennék.
1: Mi van a tejben egyébként? Most túl azon mondtad, hogy fehérje. Milyen tápanyagok vannak, ami miatt azt mondjuk, hogy jó az embernek?
5: Hát a fehérje az talán a legfőbb, mert iszonyatosan könnyen hasznosul a tejfehérje. Tehát ellentétben a természetben talált a többi fehérjével, van néhány még ilyen, de jellemzően nem ennyire könnyen hasznosulnak. Tehát ugye nekünk nem az az érdekes, hogy most megeszünk-e valamit vagy sem, hanem hogy eljut-e a májsejtünkig, az izomsejtünkig, és így tovább, és a tejfehér borzasztó könnyen eljut, és borzasztó könnyen beépül, mert könnyű felszívni, könnyen bánik vele a szervezet, tehát nagyon jóféle fehérjék vannak benne. A zsírodba vele lehet kötni, így koleszterin, meg ilyen szempontból, de szerintem nem érdemes, nem megint csak azt mondom, hogy nem iszol a kutyálásra, van egy rakat vitamin, ADK vitaminok, szóval azok is jó, meg alapján meg a folyadékot fogyasztunk, tehát a tej az egy jó kaja alapjában, és az evolúció az úgy hozta, hogy néhány százal évvel ezelőtt valaki, aztán nem vagyok benne biztos, de azt hiszem, hogy a tehén volt az első állat, amit háziasítottunk, de ezt bárki megszáfolhatja, de hogy az azért régen velünk van, és azért adaptálódtunk hozzájuk. Nem rángatjuk meg a nem tudom miért,
1: az... Hát valahogy rájöttünk, hogy...
5: Valahogy, igen.
1: De mi a helyzet egyébként, várjál, két dolog. Először a tejtermékek, tehát mindaz, amit elmondtál, hogyha valaki ilyen-olyan módon rosszul reagál a tehéntejre, akkor ő ugyanúgy nem is ehet már mozzarellát, parmezánt, joghurtot, semmit, tehát a tejtúrót, a tejtermékeket úgy, ahogy van, el kell engednie?
5: Hát a valaki, ez a kazein, ezt jegyezzétek meg a hallgatók is, hogy ez most az egyik legnagyobb baj a tejjel, hogy egy csomó ember nem emészti, mert a laktózt azt nem emésztjük, ez egy laktáz hiány, egy enzim hiány, ami miatt nem emésztik, és az most mondjuk azt, hogy az a kis baj van. A kazein az immunrendszer piszkálja. Tehát ott a pikkelysömöttől elkezdve a teherbeesési nehézségekig, meg meddőségig képzeljetek bele bármit.
1: Mi az a kazein? Az egy fehérje, vagy mi az?
5: A kazein az a legfőbb fehérje a tejnek, amikor veszel egy sajtot, egy trapista sajtot, az maga a kazein. Tehát az szerint. De komolyan, tehát a sajt az a sűrített kazein, meg egy kis tejzsír, és aki erre érzékeny, én nem azt mondom, hogy minden tejre, meg minden tejtermékre ugyanúgy, annak ez nem jár.
1: Mit érez az, aki a kazeinre érzékeny? Hogy jöhet rá?
5: Semmitől kezdve a kopaszodásig, depresszióig az egy széles a skála, mondom a gyakoriakat, amik szoktak lenni, nem véletlenül mondtam előbb, ez a teherbeesési nehézség, meg menstruáció zavar, az is gyakori az autoimmun pajzsmirigy, bőrtünetek gyakori, a puffadás, hasmenés, tehát ilyen hasi diszkomfort jellegűek gyakoriak, és kapaszkodjanak meg a hangulatzavar, az is gyakori ezzel. Tehát mondhatjuk azt, hogy azért vagyok depressziós, mert halkan köszönt a szomszéd, de alapjában véve lehet, hogy azért, mert sajtot teszek állandóan, vagy tejet. És most nehogy azt mondja, hogy minden hangulatzavar azt mondja, hogy akkor letesszünk, mert ezen múlik, de van ilyen szünet.
1: Wow. Értem, és ők kiválthatják például kecske, vagy jó, vagy bivaj, nem tudom, sajttal.
5: Kecske, jó, meg a bivaj az lényegesen eltér, de valakinek kvázi a tehintej magával rántja a kecskét is, meg a jót is, a legkevésbé a bivaj provokál, tehát a bivaj tejtermékek azok a legkevésbé provokatívak.
1: Hát amit még nem láttam soha spárban, tehát hogy...
5: Hát a mozzarella, mi vagy mozzarella van a spárban?
1: Az a bivaj mozzarella, de hogy jól csinálják egy jó eszpresszót, vagy kapucsino.
3: Facsargasd egy darab így, tesó.
1: Kapucsino. 4000 forintért, ugye? Ez óriási. És akkor te is, tehát például, hogyha meghívnálok egy pizzára, akkor te már nem ennél velem pizzát, mert rá van reszelve valami sajt, és itt a...
5: Hát a bivaj mozzarella van rajta, ugye szabály szerint, akkor minden tovább menélkül, mert az bírom.
1: Az van szabály szerint, igen.
2: 10 000-ért.
1: 10 000-ért, igen. Na jó, szóval most, igen, az a baj, hogy most annyit tünetet felsorol, de most az ember nyilvánvalóan nem fog elrohanni orvoshoz és csinál mindenféle vizsgálatokat. Tehát most elkezdi nézni. Rossz kedvű vagyok, egész nap mogorva vagyok és kopasz. Akkor biztos, hogy kazein érzékeny vagyok. Igen. Tehát, hogy ezt így nem tudja kideríteni. De amúgy meg nem pukizok és nem fosok. Tehát, hogy igen.
5: Ugye egyszerű a világ. Azt kell csinálni, hogy akinek bármilyen halvány gyanú felmerül, az csinálja meg azt, hogy nem iszik, nem eszik két évig semmilyen tejet, meg tejterméket, de nullát. Tehát se sajtot, se tejszínt, se kapucsinót, se tejet, semmi. És egy szép szombati napon, mert ugye feltételezzük, hogy ha baj van, akkor ebből azért dzsihád lesz. Tehát erős pukizás, hasmenés, és ilyen szociálisan nehéz napja lesz. Tehát időzíts a szombatra, és akkor tejet sajttal, és kefirt joghurttal, és tejfirt vajjal.
1: És akkor jó vasárnapot.
5: És akkor jó vasárnapot, de legalább kibújik a szög a zsákból. Többször olyan mondom, hogy ez ingyen van, és akkor utána érdemes. Nem biztos, hogy ez, meg nem feltétlenül ennyire egyszerű, de mondjuk 90% az esély, hogy akkor valami gebaszol.
1: Ez legalább egy önteszt, így van. Jó, hát Tamás, nagyon köszönjük, szerintem ez most tényleg nagyon hasznos volt mindenki számára.
2: Nagyon.
1: Oké.
5: Hát örülök.
1: Köszönjük szépen. Na, hát akkor szép napot, köszi szépen, dr. Tóth Tamás. Szia, szia, hello, hello.
3: Megint mennyi minden, amiről fogalmunk sem volt. Tényleg.
1: Ez hasznos volt. Ezt mondom.
2: Nagyon komoly.
1: Igen.
2: Most azon gondolkodom, hogy egyébként akkor, ha hangulata változás van valakinek itt a csapaton belül, akkor vonjuk meg reggelinél a sajtot. Mert igazából arról van most szó.
1: Igen, de hát lehet erőszakkal is persze, de ez lehet.
2: Nem, hát nem adunk ennyi. Nem, ez nem
3: ki kell teszteni, hogy doktor Tóth is mondta, hogy mikor bújik ki a szög a zsákból. Az ki fog bújni.
2: Igen, hát ugye csapatom...
1: Két hétig semmi olyat ne fogyasz, amit te
3: jelösszük. És aztán úgy kibújik az összög.
1: Ez, most már negyedre is érezzük, hogy mire célzol Gyuri. Nem kell.
6: Tomi!
7: Piros?
6: Van kedved megint?
7: Tudod, hogy ki nem hagynám.
0: Ismét útnak indul a Retro Konvoj. Vágó Piros és Dénes Tamás újra körbeöleli az országot, és keresi a leggyorsabb retro rádió hallgatókat.
6: Hamarosan ajándékokkal teli retro rádiós dobozt rejtünk el országszerte több praktiker áruházban.
7: Legyen öné a minimum 100 000 forint értékű napi főnyeremény.
0: This is summer. Jön a nyár egyik legjobban várt hete a retro rádióban. Gyűjtsön velünk az emlékezetes pillanatokat.
8: És legyen öné a napi értékes Black & Decker nyeremény a praktiker felajánlásával. Az országjáráshoz az autókat a BYD EP autó biztosítja.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
8: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
9: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Például hétfőtől szerdáig 200 g sózott kesúdió 25% kedvezménnyel csak 889 forint. Mindig Aldi.
10: Ez itt az Aranyka Show.
11: Halló, Aranyka?
10: Csak nem Feri, az önjelölt tűzoltó hív minket.
11: Az van, hogy a Jani sárkányt akar befogni, hogy az elromlott bojleréhez felmelegítse a vizet. Már medve csapdát is kirakott.
12: Elég. Kofidis megújuló hitellel sima ügy. Itt az újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24% a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a kofidis.hu-n.
13: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
0: Lenny Kravitz koncert! Ne hagyd ki Lenny Kravitz elképesztő fellépését! A Budapest Arénában augusztus 2-án. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
14: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig az avokádó darabja csak 499 forint. Legalább két termék vásárlása esetén, minden második pedig csak 99 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
8: A reklám után.
0: Hírek a Retro Rádióban.
15: Nyilvánossá teszik a kórházi fertőzések adatait. Megkezdődött az albérletroham, kevesebb buksz vár javításra. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Nyilvánossá teszik a kórházak fertőzési adatait. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter bejelentése szerint szeptembertől bárki megismerheti az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések adatait. A rendszer a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ módszertana alapján valós adatokra épül. A cél a betegbiztonság javítása és az egészségügy átláthatóságának erősítése, az adatok értelmezését pedig kiegészítő mutatók segítik majd. Roham indult az albérletekért a felsőoktatási felvételi ponthatárok kihirdetése után. A megnövekedett kereslet miatt Budapesten már sok helyen 250-270 ezer forintért is kínálnak kiadó lakásokat, de a nagyobb egyetemi városokban, mint Debrecenben, Szegeden vagy Pécsen is elérheti a 150-180 ezer forintos havidíjat egy átlagos ingatlan bérleti díja. Az ingatlan szakértők arra figyelmeztetik a diákokat és a szülőket, hogy a legkedvezőbb ajánlatok órák alatt elkelnek, így nem érdemes sokáig halogatni a szerződéskötést.

0: csökkent éves viszonylatban. Világszerte 85 légi katasztrófa történt, ezekben 387 ember vesztette életét. Lelőtték a berlini támadót. A férfi egy kertben bujkált Spandauban, késsel támadta rendőrökre, akik ezt követően lőtték le. A szombat éjszakai berlini merényletet iszlamista támadásnak minősítették. A támadó egy embert megölt, és számos sérültet ápolnak még kórházban. A héten visszatér a kánikula, ma eleinte még lehetnek borúsabb vidékek, de aztán már csak fátyol felhők zavarják majd a napsütést. Délelőtt a Dunától keletre, majd észak-keleten fordulhat elő elvétve kisebb eső, zápor, zivatar. A szél sokfelé megélénkül, 29 és 33 fok között alakulnak a csúcsok. A folytatásban napos, száraz időre számíthatunk, 30 fok fölötti maximumokkal. A hét második felében már 36-38 fok is előfordul majd.
1: Retro Rádió közlekedési hírek.
0: Dolgoznak az M1-es autópályán. A szélesítési munkák miatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-as autóúti csomópont között a főváros felé vezető sávokat lezárták. A 19-es és 17-es kilométerek között a forgalmat a szemközti oldalra terelik át. Itt irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek. Az átterelési pontokban vezessenek óvatosabban, és vegyék figyelembe a sebességet korlátozó táblákat is, írja az Útinform. Az M4-esen mindkét irányban ma és holnap is több csomópontban rövid, várhatóan egy órás zárások lesznek, burkolati jeleket festenek, vezessenek itt is körültekintően. Zajlik a Művészetek Völgye Fesztivál, emiatt Veszprém vármegyében a Balaton felvidéken a 77-es főúton Kapolcs és Vigánt-Petent átkelési szakaszán a 27-es és 28-as kilométerek között erős gyalogos és járműforgalomra kell számítani, a teherforgalmat pedig elterelték a szakaszról.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli show-ja itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor Best Of.

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. És benne a legjobb pillanatok újra. Ez a Bocskor! Bocskor Best of.
1: Hello, Boxi! Jó reggelt!
2: Jó reggelt!
3: Boldog jó reggelt nektek! Sziasztok! Hello!
1: Kezdtem belecsavarodni ebbe a témába, aztán rájöttem, hogy ez a te témád.
3: Na. Jaj, hát Istenem, legyen a tiéd, bocs.
1: Nem. Sziasztok. Elindított egy SMS-ező, elindított egy apjának, filozofikusnak vélt mondatával, és akkor elkezdtem belegondolni. Ennyi volt. De lehet, hogy tök más az irány.
3: Hát igen, ez attól függ, hogy hogy milyen hasznos vagy a társadalom számára. Hát ez egy, na mindegy, nekem ez nem nagyon. Tehát nem ez a lényeg. A lényeg az, hogy magad számára legyél hasznos, és akkor hasznos leszel a társadalom számára is. Én mindig ezt mondtam, ha mindig csak valaki magával foglalkozik, önmagadat gyarapítod, önmagadat építed. Ha körülötted, mindenki ezt csinálja. Csak nézzük meg a kert tulajdonosokat. Ha te a kertedet szépre csinálod, az egész ország szép lesz, mert az egész ország egy nagy kert. Ilyen egyszerű a dolog, gyerekek. Na, ígyre visszatérve egyébként, igen. Évi sajnos ugye egy ünnepelt olimpiai, olimpikon olimpiai, sztár olimpiai, aranyérmes, stb. És ünnepelték, éjjenezték, állati nagy király volt, stb. És most az életében a devalváció korszakát éli. Hogy fogy el körülötte a levegő, hogy fogy el minden körülötte. Tulajdonképpen szörnyű, hogy a nagy csillogás után tényleg egy morning show végezte, és hát és ennyi. Tehát most, tehát de tényleg Évi, most fogod az aranyérmet, és kinézzét a pörgeted a fejed fölött az utcán, ki foglalkozik veled, ne? Jó, hát mit is csinált ez a csaj, 30 évig víz alatt volt, azt előjött most, és most akkor mi van?
2: Hát képzeld el, és most ebből kell élnem, amit most csinálok, hát szerintem nem, nekem hát ilyen nehéz.
3: Igen, pontosan erről fogok beszélni. Tehát olyan mocskos módon hajtottad a vágyaidat, olyan mocskos módon törekedtél valamire, ami után már nincs határ, érted?
1: Azt hiszem, ami illegális már. Tehát, annyira mocskos módon törekedtél erre.
3: Hát egyébként így van. Tehát az e-sport, én nekem az e-sportról van egy nagyon rossz véleményem.
2: Ez egy
3: vita tárgya lehetne közöttünk. Jó, neked is jó van akkor.
1: Én szerintem szóval... egyébként az Évi, most túl azon, hogy ugye van egy olimpiai aranyérme, ő most váltja aranyjá azt, amit ő elér. Tehát nem mindenkinek sikerül az, amit egy olimpiai arannyal egyébként, nem azt mondom, hogy azzal lehet elérni, de hogy onnan hogy lehet tovább lépni. És az Évi nagyon jól csinálja szerintem az, hogy ebből az olimpiai bajnok vagyok, és most mit kezdjek az életemmel, ez szerintem iszonyatosan jól ragadta meg ezt a dolgot, és építette saját magát egészen odáig, hogy most itt van velünk. Tehát szerintem ő tök jól bánt ezzel a eredménnyel, nyilván ami hírnével is jár meg minden. Szóval szerintem jól csinálja.
3: Amunícióval. Jó, de azért ha belegondolsz, ez nem egy, hogy is mondjam, egy kitaposott ösvény az élsportolók számára. Tehát ez általában nem jellemző.
1: Így van.
3: Tehát ő szerencsés alkat, ezek szerint szerencséje volt ezzel, hogy nem egy sík, hülye dobóatléta. Hát, bocsánat, elnézést! Hosszú táputó, itt tudom én, nem mindegy, vagy gyalogló. Tehát ez, jó, itt tudod én ilyen mondjam,
1: radikális vagy ma.
2: Igen.
3: Kicsit sportrasszista vagyok, bizonyos sportágokon.
2: Egyre jobban érzem.
3: Kis puskalövés, vagy pisztollövészet, olimpia női, ezt nem nagyon nézik a tévét. Na mindegy. A lényeg az, hogy Epikúroszt elővették a kutatók. Epikúrosz egy görög, ökori görög filozófus volt, és őnek egy olyan speciális véleménye volt a boldogságról és a gazdagságról.
1: Ő hányban élt? Bocsánat, csak hogy kb.
3: Egészen pontosan?
1: Nem egészen pontosan, de időszámításunk előtt, vagy...
3: Időszámítás előtt nyilván, hogy...
1: Előtt, jó, történet. Csak hogy hova helyezzük azt, hogy neki mi a boldogság ezért?
3: Hát helyezd Krisztus elé. Már úgy értem, hogy...
1: Krisztus elé nem volt boldogság.
3: Krisztus előtt nem volt boldogság. Hát, hadd mondjam neked el, de...
1: Kaligulának szóval... az orgiái Krisztus előtt voltak?
3: Mi persze.
1: Akkor volt boldogság. És,
3: igen. Aztán jöttek a római, és a római jöttek a keresztények, és beleköptek a római birodalomba, hogy csak el. Na, a lényeg az, hogy ő azt vallotta, hogy gyakorlatilag egy átlag jövedelemből, ha megvan a lakhatásod, tehát az alapvető szükségleteid, de szóval ne, hogy egymásnak essünk, tehát te neked nem kell nélkülöznöd. Tehát ő azt mondja, hogy van hol laknod, ugye József Attila, egyél, igyál, ölej, alhass, és a mindenséggel mérd magad. Tehát ezek, a mindenséggel mérd magad, az nem azt jelenti, hogy a vágyaidat föltornázod a csúcsra, hanem tanulj, tud, tehát tudjál, szerezz tudást. Tehát a lényeg az, hogy ő azt mondja, hogy ha nincsenek alapvető szükséglet hiányaid, akkor gyakorlatilag egy átlag jövedelemből te királyként tudsz élni. Ugyanis a helyzet a következő. A boldogságodat gyakorlatilag a vágyaid szabják meg, és ha vágyaidat kordában tartod, illetve nem is az, hogy kordában tartod, hanem nem engeded el, tehát nem engeded, hogy elfusson a francba, és nem úgy élsz, ahogy most érünk a fogyasztói társadalomba, ugye ez egy ilyen közhely, tehát gondolj bele, az egész életünk arról szól, hogy tárgyakat szerzünk be, és ezzel próbáljuk az identitásokat növelni, tehát meghosszabbítani a farkunkat, stb. Tehát jobb autó, jobb kaja.
1: Oké, de más, Epikúrosz, bocsánat, ő hol a témban élt?
3: Görögország, igen.
1: Értem, hogy Görögország, de Rodosz, Atén.
3: Hú, ez nagyon fontos. Várjál,
1: nem csak az ingatlanpiac miatt.
3: Rodosz, az lemész ott a szobor mellett, hogy elfordulsz a dromed, vagy az Istennek hívták, nem tudom.
1: Mindegy is. Tudom egyébként, miről beszélsz. Voltunk ott Lindosznál, ahol a fehér házak vannak.
3: Igen, ott balra fordulsz, ott van egy kék ház. Ja,
1: na,
3: igen, ott
1: de most az a baj, hogy hülyére veszel. De egyrészt nem mindegy az ingatlanpiac, tehát ugye azt mondtad, a lakhatásod megvan. De mire volt egyrészt szükséged, és mire volt egyáltalán lehetőséged? Tehát ott maximum, ha egy nagyon nagy ravágyó volt Epikúrosz, és tényleg csak egy csónakot tudott venni. Nem?
3: Na, a helyzet a következő. Nézzük meg, hogy mi szükséges az élethez. Mi a boldogságot, ugye mit okozzák, hát a boldogsághormonok okozzák, és mitől lesznek boldogsághormonok? Úgy, hogy az életvitelünk olyan, hogy ezekkel gyakorlatilag ezeket meg tudjuk termeltetni az agyunkkal, és ezek működnek. Na most ehhez feltétlenül egy lépést mindig előrébb kell mennünk a tárgyak tiszteletében, és egyre drágább órákat, egyre drágább autókat, stb. Egyre több kaját, egyre több dolgot kell vásárolnunk, és jobbá tenni, mindig nézni jobbra-balra, hogy ki él, hogy stb. Ehhez képest, ha megnézed, hogy tehát azt mondja Epikúrosz, hogy menjél vissza néha egy kicsit, hogy milyen kevés elég ahhoz, hogy életben maradj, és mégis a társaság miatt, stb. Miatt, tehát ahogy éled az életedet, boldog tudsz maradni, sőt, ha visszaviszed az igényszintedet, akkor egy kis öröm is akkora boldogság hormon termel, mit tudom én, ha valaki vesz, mit tudom én, 15 kiló zacskó Rolexet, vagy a franc tudja akármit, érted?
1: Tehát ő... Kérdés, ezt magadra tudod erőltetni. Egy picit most nagyon, ahogy ezt leírtad, ez kb. Olyan, mint ahogy most Lár András él az OJ Duck-kal. Tehát, hogy
3: az más,
1: lecsavarták a boldogságuk szintjüket, és most nagyon boldogok annak, hogy ezt nem, ott, ez zacskós levest, nem, és gitároznak reggel.
3: Ott nem lecsavarták a boldogság szintet, hanem lecsavaródott a boldogság szint. Tehát én láttam azt a, hogy is mondjam, rendszerváltó koncerten a Lár Andrist, én sírtam, annyira rosszul éreztem magam, tehát olyan, hogy is mondjam, agyvesztést, és olyan rettenetes, borzalmas, azt nem kívánom senkinek, azt a fellépést. Tehát az szörnyű, hogy hova jut.
1: Nem láttam, nem tudom, de igen.
3: Az ha megnézed...
1: De nem, én a fókuszban látom, hogy élnek, és ezért mondtam, hogy az, hogyha lecsavarod az igényszintedet, akkor tudsz boldogan élni, és...
3: Ő nem lecsavarta az idegszintet, ő nem tudatosan tette ezt, hanem oda leesett, érted?
1: Na de én, aki mondjuk, ugye biztos célozgattál valakikre, hogyha mit tudom én, drága óra, drága autó, drága kaja, hogy azt hogy tudom akarattal lecsavarni?
3: Azt te már nem tudod akarattal lecsavarni, csak nem kéne rá törekedned. Tehát én például magamon észrevettem, hogy egy csomó dolgot megengedhettem volna magamnak, meg érted, de mégsem tettem. Valahogy nincs meg bennem az a, hogy is mondjam, az a fölösleges igény arra, hogy én nekem hú de jó autóm legyen. Valamikor megengedhettem volna, vagy soha nem jutott eszembe, hogy én annál jobb autót vegyek, mint ami elvisz A-tól B-ig. Ne legyen túl szar, de ne legyen túl jó is, érted? Tehát, vagy nem az, hogy túl
1: jó, hanem... Tökre értelek, abszolút.
3: hogy én piszkosul el vagyok a kertemmel, el vagyok az életemmel.
1: De ez hogy tudja az ember egyébként, mert én is, lehet, hogy egy másik szinten, de én is úgy vagyok vele, hogy bár megtehettem volna, hogy megtehetném, hogy veszek magamnak ilyen vagy olyan javakat, de nem teszem meg, mert én el vagyok azzal, amit meghúztam magamnak.
3: Bocsi, ezt rajtad is látom, tehát te sem vagy az a kategória, aki a naponta, mint tudom én, pénzt ás el a kertbe, és utána másnap ki kell lenyírja. Tehát ezt nem mondhatod el rólad sem. Te is baromi normálisan és tényleg tudatosan élsz, le a kalappal előtted, én ezt nem mondtam, hogy te.
1: Nem is így vettem, hogy rámondta, csak hogy ezt hol tudja az ember magában ezt a kontrollt megteremteni. Mert ugye erről szól a beszélgetésünk, hogy a görög filozófus mit üzen nekünk.
3: Azt üzeni neked a görög filozófus, hogy ne engedj azoknak a vágyaknak, ami oda jutott téged, hogy nem tudsz leállni, érted? Tehát a végén azért az történik, hogy már nem szerez örömöt az az új dolog, amit te, mert hozzászoksz.
1: Világos, igen, de abszolút.
3: És a végén belehűlsz a rettegéstől, hogy ezt egyszer mind elveszted, belehűlsz a rettegéstől, hogy ezt nélkülözni fogsz, és belehűlsz a rettegéstől, hogy ezt a sok dolgot, amit összeharál, vagy összeszereztél, azt majd egyszer csak elveszik tőled, meg azt őriztetni kell, arra észben kell tartani, azokra gondolni, hogy hány ingatlanom is van, te jó Isten, most nézzél, most mi a franc van? És csak csörög a telefonod, csak izé, stb., és nem jut időd se magadra, se a társaidra.
1: Ja, Évi, mit szeretném mondani?
2: Igen, Voga, azt mondd meg nekem, hogy oké, ezt mondjuk nyilván van egy szint, aki meg tudja csinálni, de azok, akik ugye havi szinten élnek, és havonta keresik a pénzüket, azoknak hogy javasolnád, hogy egy kis szerencsejáték, csak egy kis az annyi, hogy létezem, mert különben már annyi sincsen. Tehát azoknak mit kellene még elvenni, vagy mit kellene még hozzátenni?
3: Évi, én úgy kezdtem ezt, hogy azt mondta Epikúrosz, megvan mindened, amire nagyon feltétlenül szükséged van. Tehát ide tartozik a lakhatás, tehát van egy lakásod, van egy autód, van egy ízés, stb. Én tudom, most engem elküld mindenki az édes anyukámba, tehát, hogy a mai fiatalok azok rettenetes helyzetben élnek, én nem is tudom, hogy tudnak egy 50 milliós lakást megszerezni, tehát én ezt értem. Tehát én azt mondom, hogy ez a generáció ennek annyi, tehát vége, nem tudom, hogy mit tudnak kezdeni. Én most arról beszélek, hogy vannak igen évi olyan vágyak is, amik luxusnak tűnnek, de mégiscsak elengedhetetlenek. Például egy jobb vacsora valakivel, egy jobb utazás, tehát amire gyűjtenek az emberek, de hát ezek ilyen, hogy is mondjam, ezek egy olyan kilengések, hogy utána jó hazamenni, érted, és visszazökkenni az életbe. Mit tudok tanácsolni azoknak, akik nélkülöznek? Semmit nem tudok tanácsolni, Évi. Borzalmas, tehát iszonyatos.
1: De én értem, amit a Voga mond meg, amit a göröggel akarsz itt megértetni. Nem, tényleg, hogyha el tudsz odáig jutni, hogy a lakhatásod és a kajád, tehát gyakorlatilag az alapvető szükségleteid ki vannak elégítve, és egyébként átlag fizetésből élsz, bár ki tudja, hogy az akkori Görögországban ez mit jelentett, akkor ha nem túlságosan magasra srófolod az igényeidet, akkor igazából végig egy elégedett boldog ember leszel.
2: Abban az esetben, ha kikapcsolod a mindenfajta elektronikus dolgot, mert az arcodban azt nyomják, hogy akkor leszel boldog, ha ezt megveszed. És ez a legnehezebb probléma szerintem, ami ma szerintem előttünk van, hogy mindig külső tényezőktől tesszük magunkat boldoggá. A következő autó, a következő telefon, a következő ruha, és ha ezeket folyamatosan mindenki látja, akkor soha nem lesz boldog.
3: Igen, Évi, de a fogyasztói társadalmat tényleg kifizetően hülyékre építik. Tehát, hogyha József, hát, egyél ölej alas, a mindenséggel mérd magad, ha te tanulsz, stb., akkor nem dőlsz be ezeknek a baromság. A pénz nem ellenség, én ezt nem mondom, és a szegénység meg nem erény. Tehát ez nyilvánvaló. De a folyamatos többre vágyás, többre, már mint hogy tárgyak igénybe. Azért, hogy körülnézek én is otthon, annak ellenére, hogy hú, de nem érek, iszonyú sok fölösleges dolog van körülöttem.
2: Csak az van nálam.
3: Mit?
2: Nálam, mindenkinél csak, nem? Igen, te körbenézel, teljesen fölösleges dolgok vannak. Alapvetően, igen, amit nem használunk.
3: ez már baj, érted? Tehát itt kezdődik el a behűlés egyébként, mert ha belegondolok, hogyha nekifutok egy takarítást, már a poltörlésnél gondot okoznak ezek a francnak, ez, érted? Mégis nehezen szabadulsz meg tőle.
1: Vokcigám, zárszóként üzeni valaki tudálékos hallgatót játszva, de csak azért, mert Főni kérdezte, Epikurosz Számosz szigetén született, de az életét Athénban töltötte.
3: Na jó, de hány, na, ugye én ezért kevertem a kettőt egyébként, tehát nekem gyanús.
2: Ott ellennék én is kevesebből azért.
3: Igen.
2: Tehát ott az
3: de, ha arra járunk legközelebb, megmutatom azt a kapuajat, jó, ahogy ez.
1: Egyébként emlékszel, hogy pont Rodoszon vettük a üveg Rolexünket.
3: Bizonyám.
1: Hát emlékszel?
3: Üveg, hát átlátszó műanyag.
1: Átlátszó műanyag, úgy értem, bocsánat.
3: Kézed, mikor én elmentem az óráshoz, és mondtam, hogy van egy Rolexem, hogy ezért volt, na, arra ugye, ahhoz én nem nyúlok hozzá. És akkor elővettem, azt mondta, Ehhez sem.
1: Vokciga, köszönjük szépen, csókolunk, csőkutya is találkozunk szerdán.
3: Csőkutya, sziasztok.
1: Hello. Ez nagyon vicces volt. Hú. Tényleg tiszta Rolex volt, és tiszta átlátszó műanyag volt, de a szíja épp úgy, mint az egész háza, minden csak a számlap volt fekete.
4: Limitált görög kiadás.
1: De annyira jól nézett ki, hogy vettünk a Vokcival egyből. Szét
2: de
1: is hullott
2: darabokra. Nem éreztétek, hogy teljesen gagyi? Tehát a kinézete is?
1: Dehogy nem. Hát gagyi volt, persze.
2: Jó, de hogy tudtad felvenni a gagyit?
1: Hát úgy, hogy nem akarta utánozni azt, hogy ő most Rolex. Ő nem akar Rolex lenni. Ő Rolex külsőben akar lenni valamilyen nyaralós kellék, olyan, mint a gumimatrac, egy poén, igen.
2: Aha.
1: Ja, négy évi.
2: Ezt is már meg kell tanulnom, hogy poén gagyit venni.
1: A gagyit venni tud poén lenni. Na mindegy, erről majd beszélünk, amikor lemegyünk Balatonfüredre.
2: Jézusom, remélem olyan program nincs.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Már gyűjtik a búzát a Magyarok Kenyere programban. A pázsitfű és a csalánfélék okoznak tüneteket, visszatér a kánikula. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Már gyűjtik a búzát a Magyarok Kenyere programban. A Kárpát-medence csaknem 300 gyűjtőpontján várják a gazdák felajánlásait. Tavaly csaknem 1200 tonna búza gyűlt össze, amelyet rászorulók támogatására fordítottak, mondta a rádiónknak Horváth Vivien, a program vezetője.
3: A Magyarok Kenyere már nem csupán egy segítségnyújtó és karitatív program, hanem az összefogás szimbólumává is vált. A fő tevékenységét még mindig a búzaadományok gyűjtése jelenti. Nagyon sok gazdálkodó a betakarítási időszak végén elajánlja a terményének egy részét nemes célra. Mi ezeket összegyűjtjük, a malmok segítségével lisztéőrüljük, és ezeket a liszteket juttatjuk el egészen év végéig rászorulóknak, szociális intézmények részére, gyermekotthonokba, idős otthonokba, illetve közvetlen családokhoz is kerül.
2: A magyar kormánynak kötelessége megvédeni a határon túli magyarok jogait, erről beszélt Tar Zoltán Fehéregyházán a felújított Petőfi emlékhely avatásán. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter azt mondta, a korábbi támogatásokat felülvizsgálják, és ha visszaélést találnak, megteszik a szükséges jogi lépéseket. Hozzátette, a kormány a jövőben párbeszédre és egyeztetésre törekszik a külhoni magyar közösségekkel. Nem enyhülnek még az allergiások tünetei, halmozottan terhelik a levegőt a pázsitfűvek, a csalánfélék, a késői fák és a gombaspórák pollenjei is. A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy az allergiásoknál erős orrfolyás és szemviszketés léphet fel, ezért érdemes időben elkezdeni a tünetenyhítő gyógyszerek szedését. Lando Norris nyerte a 41. Forma 1-es magyar nagydíjat a Hungaroringen. A McLaren brit versenyzője a pole pozícióból rajtolva idei első pályafutása 12. futam győzelmét aratta, és sorozatban másodszor győzött Mogyoródon. A második helyen a címvédő Max Verstappen végzett, míg a harmadik Andrea Kimi Antonelli lett. A Forma 1-es idén csaknem egy hónapos nyári szünet után augusztus végén a holland nagydíjjal folytatódik. Napról napra melegebb lesz a héten, visszatér a hőség. Ma délelőtt még lehetnek borultabb vidékek, de aztán később már csak fátyol felhők zavarhatják a napsütést. Délelőtt a Dunától keletre, majd északkeleten fordulhat elő elvétve kisebb eső, zápor, néhol zivatar. A szél sokfelé megélénkül, zivatarok környékén meg is erősödik. 29-33 fok között alakulnak a csúcsok. A hét második felében viszont már 36-38 fok is lehet.
1: Retro Rádió közlekedési hírek.
2: Élénkül a forgalom a főváros felé vezető utakon, vezessenek körültekintően. Dolgoznak az M1-es autópálya több szakaszán, a 26-os kilométernél Herceghalomnál átépítik a csomópontot, így Budapest irányába lezárták a lehajtóágat. Jelenleg csak a felhajtás lehetséges, kerülni a 22-es jelű Sasfészektó pihenőhelyen keresztül lehet. Az M4-es autóúton mindkét irányban, több csomópontban burkolati jelek festése miatt lesznek rövid lezárások, ma és holnap is kell erre számítani. Az M5-ösön munkavégzés miatt lesz korlátozás több szakaszon is, Röszke felé és Budapest irányába is. Az M6-oson Pécs felé, Szekszárd és Bátaszék térsége között aszfaltoznak, emiatt lezárták a belső sávot, írja az Útinfo.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli show-ja itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor Best Of.

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. És benne a legjobb pillanatok újra. Ez a Bocskor! Bocskor Best of.
1: Gyerekek, nagyon sokszor lehet ugye azt olvasni, hogyha valamilyen híresség, lehet az akár egy celeb, lehet az akár egy politikusnak a felesége, és mondjuk egy eseményen lefotózzák, és akkor kielemzik azt, hogy mi volt rajta. Tehát, hogy mennyibe került a ruha, mennyibe került a kiegészítő, a táska, a cipő, és akkor összejönnek ilyen horribilis összegek. Tehát ilyen tényleg ilyen 10 milliók, simán, lazán.
2: Több 10 millió.
3: És könnyen meg lehet tenni, mert tényleg a mesterséges intelligenciával pillanatok alatt meg lehet találni képeket, eredetet, honnan jött, mennyibe kerül, hol lehet megrendelni, mindent meg tudsz. Simán.
1: És akkor erről ugye van egy véleményed, és az átlag ember elolvassa, akkor azt mondja, hogy hát ez feláborító, amikor nekem alig fussa erre, nyaralni se tudok elmenni, ebből a pénzből én háromszor, szóval, hogy Afrikában éheznek, ismerjük ezeket az érdeket, és ez, már önmagában ez is nehéz dolog, mert egy politikus felesége, aki miért ne öltözhetne fel gazdagon, mondjuk így finoman. Elvileg. De ugye van egy ízlés határ, amit ha túllépsz, ez nagyon nehéz belőni.
2: Én azt akarom mondani, hogy nagyon nehéz belőni, hogy mit vegyenek fel. Tehát se túl drágát, sem túl olcsót.
1: Így van, tehát például a mezőgazdasági miniszter felesége lennél. Nem tudom ki az, tehát ilyen téren most bátran mondom.
2: Igen, igen.
1: Akkor te hol húznád meg a határt? Tehát az Andrássy útig elmerészkednél?
2: Nem.
1: Nem mennék az András útján. Se Dior, se Gucci, se Louis Vuitton.
2: Semmiért nem. Nem, mert szerintem nem. Tehát mindenki azt gondolná, hogy én közpénzből élek, hisz ugye a mezőgazdasági miniszter felesége vagyok, igen, aki ugye gyakorlatilag az állami pénzből kap fizetést, ebből kifolyólag biztos, hogy egy ilyen...
1: Tehát erre ügyelnél, hogy ne legyen aránytalan a te férjed vélt vagy valós fizetéséhez képest.
2: Nagyon, nagyon ügyelnék.
1: Jó, rá, jó fej vagy.
2: Mert nyilván az ő munkája múlik ezen. És az én megélhetésem.
1: Na, képzeljétek el, még mielőtt belemennénk itt a sztoriba, emlékeztek arra, hogy mikor volt 2 hete kb., hogy a fehérházi tudósítóknak rendeztek egy vacsorát Washingtonban, a Hiltonban, és ott volt ugye Donald Trump, ott volt az egész amerikai kormány, feleségestül, mindenestül, és aztán befutott ez a merénylő, és akart lövöldözni, de aztán elkapták. Na, ez az esemény, erről beszélünk most. De nem a merényletről, hanem valami teljesen másról, képzeljétek el, ugye ott ülnek a díszasztalnál az amerikai kormány, ott van Donald Trump felesége Melania, ott van J.D. Vance felesége USA, ott van Pete Hegseth védelmi miniszter, hivatalos amerikai megfogalmazás szerint háborús miniszter, tényleg így van, nem akartam elhinni, na mindegy, és felesége Jennifer. És egy csomó mindenki más. Most azért beszélünk erről, mert az utóbbi, tehát Pete Hegseth, a védelmi miniszter felesége, Jennifer, ruháját kiszúrták. Ahogy ez szokott lenni.
2: Igen.
1: És nézzétek meg ezt a ruhát. Tehát ez egy gyönyörű ruha. Ez nevezzük, nem tudom, barackvirág színű, vagy púder színű.
3: Anett nagy ruhaszakértő, a púdert írta be nekünk.
1: Akkor púder színű.
3: Én akkor hiszek neki.
1: Van egy enyhen rózsaszín árnyalata, ugye?
2: Igen, igen, igen.
1: Enyhen rózsaszín árnyalata, és szép, mat, nagyon egyenes szabású a ruha, és nincsen semmi sallang rajta, és akkor van egy ilyen vállon átmegy egy ilyen szaténszerű valami, és az öv helyén is valami szatén kötés van, igen, egy ilyen brossal.
2: Igen, igen, ugyanabból az anyagból, mint a vállán, tehát nagyon ízléses.
3: Ízléses, letisztult, tehát így ránézésre, így egy laikusként azt mondanám, hogy nagyon csinos.
1: Szerintem tök jó ruha. Oh, hát, hogy mit tudom én, hogyha lennének hajlamaim, felvenném.
2: Igen, na, jól is állom. Na.
3: Megvan a link, meg tudjuk rendelni, majd mindegy.
2: Ja, ennyit én is költök.
1: Na, most itt lelövitek a poént. Lelövitek a poént, hogy smucigok vagytok.
2: De
1: na, mindegy. Jó, na, itt van ez a ruha, képzeljétek el, és ezt kiszúrták, és hát itt a helyzet az, hogy megkapta a magáét ez a nő, ezért a ruháért. És nem azért, amire a Diort meg a Gucci-t viselők szokták megkapni a magukét. Képzeljétek el, Jennifer ezt a ruhát mindössze, és most kapaszkodjatok, 12,31 € rendelte a Temuról.
2: Wow.
1: Ez megtalálták ez a ruhát a Temun. 12,31 €. A Lacika is megtalálta. Megrendeled? Anettnek.
2: Na, rendeld már meg. Most. Gábornak, Gábornak.
1: De nekem, mert nem kapsz 46-os cipőt.
4: De akkor csak hányat?
2: Egyet.
4: Hárman.
3: Lesz egy céges ruhánk, hármat. Igen, mindenki ezt hordja majd. És már jobban is jár a Lacika most, ha megrendeli, mert 12,13 € már levitték, tehát, hogy már még jobb az ár.
1: Igen, mert eddig 12,57 cent is volt, és most 12,13. Na mindegy, mi még 12,31-ért láttuk, tehát 12 euróba kerül ez a ruha, amin a világ legnagyobb hatalmának, a védelmi miniszterének a gyönyörű felesége egy nagyon-nagyon exkluzív eseményen megjelent. Na, mit szólsz?
2: Nagyon komoly. Tehát nagyon durva. Tehát, hogy ezt egyáltalán nem gondoltam volna, hogy, mert szerintem ez már, amit az előbb kérdezi a mezőgazdasági miniszter feleségeként, én biztos, hogy azért egy 12 eurós ruhánál többért mennék oda.
1: Persze.
2: Viszont, ha ránézek, és nem mondjátok el, hogy ez egy Temus ruha, akkor én azt gondoltam volna, hogy egy ilyen...
1: Ez egy az egyben Temus ruha. Tehát mi megnéztük a Temu hirdetést, megnéztük a fotót, ami készült ez az eseményen, ez egy az egyben ugyanaz. Tehát ez nem egy ilyen kopi, olyan kopi, ez az. És képzeljétek el, és ez a nő, ezt most osztják. Én azt hiszem, hogy mindenki fel fogja emelni.
3: Miért,
1: hogy
3: miért osztják? Most erre tényleg kíváncsi vagyok. Miért?
1: Képzeld el, azért osztják, mert azt mondják, hogy az olcsó kínai cuccok tönkreteszik az amerikai gyártókat, az amerikai kereskedőket, az amerikai gazdaságnak árt. Ez az úgynevezett ultra fast fashion, tehát ugye ismerik a fast fashion, gyors divat, ez ultra fast fashion. Ez még a mindennél szörnyűbb, hiszen ezt gyerekmunkások állítják elő Kínában, ezeket a ruhákat. És ezért ezt a nőt most osztják. Emellett most túl azon, hogy Donald Trump, aki ugye két asztallal odébült, gyakorlatilag egy gazdasági harcot folytat Kínával. Tehát ez mind-mind belepakolták ebbe a ruhába.
2: Ebbe a 12 euróba.
1: Ebbe a 12 euróba, így van. Szóval az amerikaiak, meg az európaiak, akik tartanak a kínai gazdaság még nagyobb erősödésétől, megfogalmazzák ezt a kritikát, hogy ez a nő ez csak támogatja a kínai gazdaságot azzal, hogy 12 eurós ruhát vesz fel a Temutól.
3: Jó, hát ezek szerint nem lehet jót tenni, tehát hogyha prémium cuccban megy, valami luxus márkában, akkor meg az lett volna a bajuk nyilván, hogy ő felsőbbrendűsködik.
1: Én bírom ezt a nőt, ez a nő ez egy lázadó. Tehát, hogy ugye?
2: Az, biztos. Egy Temus ruhával nem megyünk egy ilyen állami eseményre.
3: De miért nem?
2: Hát azért nem, mert hogy nyilván vannak ezek a társadalmi rangok, amikről az előbb így beszéltünk.
3: De nem az lenne a cél, hogy legyél szép, legyél elegáns, tiszteld meg az eseményt azzal. Nem az a cél inkább, mint hogy felsőbbrendűsködj és üzenj valamit egy monogrammal?
2: De az a cél, meg nagyon csinos a hölgy, de pontosan tudod, hogy mi a következménye, hogyha ő bárhol megjelenik, azonnal előveszik, hogy ez honnan van.
1: Nagyon nehéz ez belőni.
2: 5000 forintos ruhában nem mehet oda.
1: Igen, nézzük meg, hogy melyik az etikátlanabb, jó? Itt most nagyon sokféle szempontot is nézhetünk. Tehát az a feleség, aki több milliót aggat magára egyetlen egy eseményre, vagy az, aki felvesz egy ilyen olcsó darabot, amit ugye kínai gyerekek varnak kevés pénzért, vagy büntetésből. Melyik az etikátlanabb?
2: Nagyon nehéz kérdés. Hát ha a gyerekek...
5: Egyik se jobb a másiknál, tehát... Hogy...
1: Köszi, hogy itt vagy, Anett.
3: Nézd, ha én az olcsó darabokat felveszem, amit a gyerekek varnak kevés pénzért, akkor legalább azt a kevés pénzt meg fogják kapni azok a gyerekek. Ha én nem veszem meg, akkor azt a pénzt se fogják megkapni azok a gyerekek. Jól gondolkodom?
2: Így van, de
1: ez egy út valahova, Gyuri.
3: Ugye? Ezzel én támogatom azokat a gyerekeket.
1: Igen. A gyerek munkát támogatom.
3: Mi lesz nekik, ha még az se lesz? Akkor ezt kérdezem.
1: Azért mondom, hogy ez nem egy egyszerű kérdés. Jó, gyerekek, ha vásároltok ruhát, bármilyen dilemma felmerül-e bennetek? Valami morális dilemma? Tehát pontosan ezek a kérdések felmerülnek-e? Hogyha túl drágát vásárolsz, Gyurina nem fordul elő, de Évi nálad, igen. Hogy akkor az is egy erkölcsi kérdés? Vagy ha túl olcsót, az is egy erkölcsi kérdés. Bármilyen dilemma van, amikor bemész akár az Andrássy útra, akár a Zarába, akár a H&M-be, akárhova. Vagy a Temura fölmész.
2: Nincsenek morális kérdéseim.
1: Semmi. A lényeg az, hogy arra a célra azt a ruhát ki tudsz fizetni, és megvedd magadnak.
2: Arra a célra meg szeretném venni azt a ruhát, ez lehet akár egy álom és vágy is, hogy elértem egy ilyet, és megvehetem. Egyébként nekem volt ilyen az életemben, de én nem gondolkodom azon, hogy a Zarában gyerekek varnak.
3: Hány kis fiú szurkált el az ujjait, amíg összevart a blézeredet? Nem, neked se.
2: Nem.
1: Mert nem tudják a gyűszűt használni.
3: Igen, hát igen.
2: Igen, de ezen van, aki gondolkodik, és teljesen őszintén, tehát nem, nincs
1: én
2: benne.
1: Én gondolkodtam már, igen, én igen.
2: Tehát amikor veszel egy pólót?
1: Hát már nem. De volt, nem, láttam egy nagyon-nagyon jó filmet a németeknél, egészen Bangladesig elkísérték, visszakísérték, nem tudom, a H&M-től, vagy honnan azt a pólót. És egészen odáig mentek, addig a 14 éves kislányig, aki egyébként egy ilyen bokorkunyhóba lakott, nem tudom, minek mondjam. És az. És akkor visszafejtették azt, hogy ez a gyerek, ez kap valamennyi pénzt. Ebből esetleg lesz neki esélye arra, hogy valahogy tovább is, hogy tanuljon, egyáltalán tanuljon. És akkor itt van az a dilemma, hogyha ezt a pólót megkapod, nem tudom, 3 euróért, fizetnél le 6 eurót ugyanezért a pólóért, és akkor tudod, hogy ez a gyerek viszont biztos, hogy iskolába fog menni. Volt egy ilyen egyenlet, és az utca emberét megkérdezték Németországban erről, és mindenki azt mondta, hogy kifizetném azt a plusz 3 eurót. Ugyanis irreálisan olcsó 3 euró egy pólóért,
3: igen.
1: És a 6 euró is olcsó, de a duplája, a duplája.
3: És a 6 euró is ilyen, tehát egy pólóért, amit hordasz, nem tudom meddig, bőven belefér. Tehát ha ezt csak egy címkére ráírnák ezt így, ezt a dilemmát, valószínűleg már akkor sokkal előrébb tartanak.
1: Abszolút.
3: Mindenki.
1: És én, amikor ezt láttam, akkor ez a dilemma az felmerült bennem, hogy én vegyek-e a Zarában pólót, vegyek-e a H&M-be pólót. És aztán vettem. De ott volt bennem az a rossz érzés.
3: Igen, de többet vettél, hogy biztosan legyen tanulmányra pénz.
2: Hogy ne? Az összeset megvette.
1: Igen. Nem, szóval ez egy nagyon-nagyon érdekes kérdés. Nézzük a drága dolgokat. Tehát például a túlárazott ruháknál felmerül-e bármi etikai kérdés?
2: Nem, ott se. Milyen etikai kérdés van a túlárazott ruhákban?
1: Jó, azért fizetsz többet a túlárazott ruhákért, mert a márkája az...
2: A márkáját fizeted meg. Azért, mert hogy nyilván azért szerintem mindenkiben van egy olyan dolog, hogy ki szeretné próbálni. Én bevallom, őszintén én kipróbáltam, vettem, de megdolgoztam érte, tehát nagyon fontos, hogy nekem nincsen semmiféle olyan bármilyen ember, aki helyettem kivezette volna, összeeszkábáltam a kezemmel, elmentem az Andrássy útra, és megvettem életem első drága cipőjét.
3: De ez valamilyen hiánybetöltés,
2: abszolút,
3: nem?
2: Abszolút, és nem szerintem az, hogy megélheted-e azt, amit egyébként mások nem biztos, hogy úgy élnek meg, ahogy te. Én kipróbáltam ezt, kettőször hordtam ezt a cipőt, azóta sem merem felvenni, mert hogy...
1: De mindegy is, de valahogy meg akartad élni a luxus érzését.
2: Meg akartam élni,
1: ugye?
2: De így van, de nagyon fontos, hogy azt azért mindenkinek elárulom, hogy semmivel nem lesz jobb az életed attól, hogy milyen cipőt. Tehát, hogy meg akartam élni, én is ki akartam próbálni legalább egyszer, hogy milyen egy ilyen boltba bemenni. Mert azért kiszolgálás azért, azt elmondom.
1: Én is teljesen vegyesen. Nekem is volt ilyen, hogy én abszolút prémium márkás cuccokat vettem, nyilván nevezük túlárazottak, stb. Adott egy érzést. Túl azon, hogy egyébként bizonyos dolgokat, szabásokat, stb. Bizonyos tervezők jobban tudnak, mint mások. Ez egészen igaz volt adáig, amíg a Zara meg nem jelent, és az Armanitól ellopta a tervezőket. Tehát, hogy...
3: az a baj, és nagyon sokszor ez a dilemma, hogy látsz mondjuk egy kabátot, egy pólót, egy inget, egy bármit, ötszörös áron, és akkor miért vennéd meg, amikor látod egyébként, hogy sokkal kevesebb.
1: De ez régen nem volt ugyanaz. Így, ez tényleg a Zarával jött.
3: Aha.
1: Na mindegy is, de akkor is indokolatlanul sok pénzt fizetsz ki egy ilyen drága, és ezzel üzensz is. Tehát azért van az a társaság, mint például az elnökkel együtt vacsorázni, ahol én esküszöm, hogy én, ha nincs, akkor elmegyek egy Armani öltönyért valahova, mert most az az esemény.
2: Ugye, hogy van olyan esemény, ahol muszáj megvenni, ahol muszáj, nem mehetek úgy oda, mert azzal kezdik, hogy a Risztovnak vagy a Bocskornak nincs pénze.
1: Mint ahogy most mondják, hogy a Temus honvédelmi miniszterfeleség.
3: Igen, de ő egy lázadó, tehát hogy ez nem fogalmazódik meg benne, hogy ez a komplexusaitokról szól, és egyébként meg az eseményt megtiszteled azzal, hogy jól jelensz meg, de. Akkor innentől te felvállalod, hogy jó az ízlésed, és ezt így is meg tudod oldani.
1: De ez így van, Gyuri. Te miért nem vettél soha Armani, vagy Versace, vagy Gucci cuccot?
3: Mert egyszerűen semmi értelmét nem láttam volna. Komolyan. Főleg úgy, ahogy te is mondod, hogy jóval alacsonyabb árkategóriában is megvannak azok az érzési darabok. Tehát,
1: azért nincsenek. Tehát, hogy mondjam, ez egy relatív dolog. Tehát, ha te fölveszed a zakódat, akkor te azt gondolod, hogy jól vagy öltözve.
3: Aha.
1: Én meg látom a zakódon, hogy nem.
3: Jó, oké, elfogadom.
1: De most nem bántás nélkül mondom.
2: Hát nincs meg a bontás, nincs meg a tartás az anyagnak.
3: Ízlés és sznobság kérdése, érted?
2: Ez kinézett kérdése. Azért azt te tud, hogy azért vannak olyan öltönyök és zakók, amiknek a tartása, ahogyan áll rajtad, az pontosan azért van, mert minőségi anyagból készül. Azt nem tudod megvenni 3000
3: ért. Tudod, hogy nagyon kevesen hadoválnak erről ennyit. Tehát amikor te, tehát te felveszel egy zakót egy eseményre, akkor te megtisztelted azzal azt az eseményt. De hát, hogy egy divattervező eseményre mennék el, akkor egy ilyen elemzést várnék, de amúgy a hétköznapokban nem, érted?
1: Jó, és a hétköznapokban nem. Hadd kérdezek valamit, vissza a Temura. Ki rendelt már Temurról ruhát? Évi?
2: Én ruhát nem.
1: Mit?
2: Én...
1: Minden... Kutya jutalmi, juti falatot?
2: Nem, nem kutya jutalmi
3: falatot. Kutyát magát.
2: Nem, most például fúrófejet rendeltem.
3: Az életveszélyes
2: és
3: lesz.
2: És nagyon komoly, tehát a kerti kiegészítő.
1: Akkor védőszemüveget is rendelj hozzá.
2: Nem kell. De például Lufit születésnapi ilyen feliratokat, nagyon sok mindent rendelek onnan.
1: Ruhát, bárki. Anett?
5: Én rendeltem, de nem jött be. Kíváncsiságból rendeltem, és rendkívül rossz minősége volt.
1: Te mulolt tényleg?
5: Igen. Olyan ilyen nylon volt, tehát, hogy fel se tudtam venni. Hmm. Úgyhogy ezt dobtam is. Viszont dekorációt nagyon sokat rendelek én is, amit az Évi is mond. Rengeteg ilyen lufi, meg tavaszi, meg téli, meg karácsonyi dolgokat.
1: Bocsánat, de most, hogy láttad itt az amerikai háborús miniszter feleségét, és ugye itt sokszor felmerült már az esküvőt kérdése, tehát, hogy az amerikai védelmi miniszter felesége, aki ott van Donald Trumphoz közel, és temus ruhában van, ugye megengeded a Csabinak, hogyha véletlenül valamikor az esküvőtökről szó lesz, akkor ő a Temurról rendeli meg a mennyasszonyi ruhádat.
5: Dehogy engedem. Nem.
3: Itt van a példakép.
1: Itt a példaképed,
5: ez egy
1: igen.
5: Egy szerencsés példa, de köszönöm szépen, nem.
1: Rendel hármat, az egyik csak jó.
5: Nem. Az esküvő az jobb esetben egyszer, max. Kétszer van egy embernek az életében, és én aznap szeretnék, amit az Évi is mondott, hogy érződik és látszódik, és úgy viseled azt a ruhát, hogyha minőségi anyagból készül, hogy akkor a te magad is már egy királynő leszel. Ha én tudnám, hogy temus ruhában megyek férhez, nem tudom, nem is érezném jól magam.
3: Én laikus, oké, pasi vagyok, az eleve már egy ilyen hátráltató tényező ebben, de én úgy néztem erre a nőre laikusként, hogy ő azon az eseményen királynő volt.
1: Én, ha nem mondjátok meg, hogy ez egy temus ruha, egy 12 eurós temus ruha ezen a nőn, én azt mondanám, hogy csodálatosan van felöltözve.
2: Elvennétek egy olyan nőt, aki temus ruhában áll az esküvőn?
1: Simán.
3: Én is. Gond nélkül.
1: Simán. Uh-huh. Ó, nekem ilyen problémám nincs.
3: Sőt, felszabadító lenne.
1: Mesztelen is lehet.
3: Még olcsóbb, mint a temus, nagyon igazából.
2: És mondani, hogy egyébként nektek nyilván, mert ti fizetitek, tehát olcsóbb, és innen nézitek.
1: Nem spórolási szempontból.
2: Oké, odaállnál az esküvődre egy temus öltönybe vagy zakóba?
1: Ha jól áll, akkor egyébként igen.
2: Tehát simán azt
1: ma már nincs bennem ilyen sznobizmus. Nincs, tehát ha tényleg úgy áll, ahogy állnia okay. kell, akkor igen.
2: Jó, akkor a Mercedes, hogyha a Temuna lehetne válság. De miért?
1: Mercedes.
3: Nagyon-nagyon veszélyes vizetre vesztél ezzel a két brenddel egy mondatban.
1: Na, mutasd azt a pofonfát, amit rázol.
2: Tehát, hogyha a Mercedes lehetne kapni a Temun. Oda van írva. De tudod, hogy Temu.
1: De ha mi is Mercedes, vagy igazi Mercedes?
2: Ezt döntsd el te, a Temuról rendeled. Nem akarok semmit.
1: Nem, akkor meg a baromságot beszélsz.
2: Miért?
1: Hát először is az Alibabán lehetett rendelni Range Rovert.
3: De felfújható, nem?
1: És nem felfújható, egy kisebb egy picit, mint az igazi, tehát körülbelül akkora... És mi van? De működik, hát láttam, jó. YouTube-on megérkezett, egy nagy ládába meghozták a Range Rovert.
3: És pedálos, okay. pedálos.
1: Nem pedálos, persze. Motoros, rendes Range Rover.
2: Csak 3 literes a tankja.
1: Nem, csak az egész akkora mint a te Twingód, kb. És izé, és semmi, van benne motor, minden, tök jól néz ki. Tehelyes. Ledes műszerfal.
2: Na.
3: Igen.
2: És mit akartál ezzel mondani?
1: Csak,
2: hogy akkor megvennéd?
1: Csak tudod, hogy nem Range Rover. Hát érted, megveszed nyilván, hogyha éppen kell.
2: Hát oké, de akkor az esküvői ruha is mindegy, akkor a Mercedes pontosan. Is mindegy, nem?
3: De azért
2: akkor...
3: nagyon nem mindegyek ezek a használati tárgyak. Tehát, hogy egy esküvőre felveszel egy estére egy ruhát, amiben nem kockáztatod az életed, mondjuk nem műszaki cikk, azért ez más, mint megrendelni egy hamis
2: jó,
3: autót.
2: Jó, akkor nem kockáztatod az életedet, hanem az esküvőd napján mész és beülsz a temus Mercedesbe.
1: Engedel a Mercedesben nem nagyon lehet kapni. Tehát Range Rover-t láttam az Alibabán.
2: Jó, csak próbáltam meg ráthozni a témát, hogy úgy akarod rákényszeríteni ránkat.
1: Más a dolog, mert ez a ruha csak egy esztétikai dolog, meg nyilván valami kényelmi. Azért a Mercedes, vagy az autóknál azért biztonsági tényezők is szerepet játszanak. Na, mi egymás.
2: Azt
1: nézzük meg,
2: is.
1: Gyerekek, meg tudjuk-e satszolni, hogy egymáson nem kell mindenki végigmenni, kin mennyiért van most ruha jelenleg. Nem tudom, hogy mindenki emlékszik, hogy mennyiért vette.
3: Nagyjából, aha.
2: Igen, én meg vagyok.
1: A sajátodat?
2: Hát persze, azt tudom.
1: Ne, engem satszolj meg.
2: A tied? 63 ezer. Nem, több. Biztos, hogy nem a farmer, legalább egy 30-as. Ugye van egy Adidas cipőd, egy Tommy Zokni, az 10, az 40, az...
3: Miami Vice Polo, ez egy 4 euró. Hát ez nem
1: ez drága. 17 euró.
3: Na jó,
1: a nadrág tényleg ilyen 30 ezer körül, van egy boss szövem.
2: Azt nem láttam, bocsánat. Így most már, hogy kösz, hogy felhúztál mindent. Hát szerintem százas. Egy százas
1: körül van. Hát kb. Valami ilyesmi lehet, igen.
2: Százas Gyuri? Vagy. Hát az...
1: Szerintem végig sem néz meg.
2: 15 000.
3: Jaj, az előbb mekkora elemző voltál, most meg kamerolsz össze-vissza.
2: 15 000 és a 650-es BKV jegy az a zsebedbe, az viszi fel az
3: ember. Ismered, te Mulédi, ismered
2: a pipát? Hát az akciós cipő. Akciós cipőt vettél, egy Z-betűs póló. Életemben nem hallottam róluk.
3: Ezt a kocsmai személyeskedést.
2: Jó, de most szerinted a Gyuri mennyi? 50-nél nem több?
1: Biztosan nem.
3: Hát eleve a gatyá. Na minden, nem mondok
2: mennyi
3: semmit. Számoljatok.
2: Hát a gatyád...
3: Fogalmatok sincs.
1: De te tudod?
3: Én tudom.
1: Akkor mennyire vagy? Mennyire vagy most?
2: Most nagyot mond, figyeljetek.
3: 110.
2: Mi került annyiba rajtad?
1: Bizárt.
5: Szerintem a nadrág 60 alatt nincs.
3: Köszönöm, Anett, valakinek van szeme.
1: Évi, te mennyibe vagy? Én nem tudom megsatszolni.
3: Hát ez a könyvelő kardigán, ez egy ilyen 5-ös.
1: Hát az a kardigán, ez szerintem... Nem, ez a kardigán szerintem... Nem tudom, márkáját nem tudom, de szerintem egy 40-es biztos van.
2: Oké, mehet tovább, szép volt, Gábor.
1: A póló szerintem az egy ilyen...
2: Nem sok.
1: Nem sok, de nem nagyon gagyi, 6 000.
2: Jó, oké.
3: Ja. Farmer az, hát abból kiindulva az is lehet egy, nem tudom. Ez egy régi darab, fogalmam sincs.
2: Nem.
3: Szűkszabású, 2015-ös.
2: Nem.
1: Cipő, Muti?
2: Sima. Akciós.
1: Á, de azért 40-es azért van.
2: Oké.
1: Ennyi. 40, a gatyát nem tudom.
2: 15 a nadrág.
1: 15 a nadrág, 40, 100, 115.
2: Oké.
1: Kb. És mennyi?
2: Így van, annyi. 100, 105.
1: 105, aha.
2: Ugyanannyi, mint a tied, a Gyuri meg ugye drágább, mint mi.
6: Tomi!
7: Piros?
6: Van kedved megint?
7: Tudod, hogy ki nem hagynám.
0: Ismét útnak indul a Retro Konvoj. Vágó Piros és Dénes Tamás újra körbeöleli az országot, és keresi a leggyorsabb retro rádió hallgatókat.
6: Hamarosan ajándékokkal teli retro rádiós dobozt rejtünk el országszerte több praktiker áruházban.
8: Legyen öné a minimum 100 000 forint értékű napi főnyeremény.
9: This is summer.
0: Jön a nyár egyik legjobban várt hete a retro rádióban. Gyűjtsövelünk az emlékezetes pillanatokat.
9: És legyen öné a napi értékes Black & Decker nyeremény a praktiker felajánlásával. Az országjáráshoz az autókat a Kia JP Autó biztosítja.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
9: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
10: Add át magad a nyárnak. Minden mást mi adunk hozzá. Vásárolj nyaralás közben is a 30 éves Penny-ben. Pici áron. Most a Rios tölcséres ékrém 4 darabtól csak 179 forint. A Tuborg Green dobozos sör 24 darabtól pedig csak 249 forint. Penny, 30 éve mindig melletted.
11: Lássa élesen a nyár minden pillanatát. Gondoskodunk róla, hogy tiszta látásának köszönhetően az együtt töltött percek mindegyike örökemlék maradjon. Vásároljon az Ovotért nyári vásárában akár 50% kedvezménnyel. Fizessen Mastercarddal, és megnyerheti a 40 000 forintos vásárlási utalványaink egyikét, vagy akár bődíjunkat, egy ciprusi álomutazást. Részletek ovotért.hu.
12: Páros mindennapok páratlan élményekkel. Potemix. Étrendkiegészítő férfiaknak. A lenyugvó napnak is van ereje. 0646 417 001.
13: Szia, 15 év után visszatér hozzánk. Koncert július 30-án az MVM Dome-ban. Utolsó jegyek livenation.hu. Ne hagyd ki!
14: Most különösen jó döntés Kiára váltani a JP Autónál. Kia Sportage már 8.949.000 forinttól, Kia Xeed pedig 6.999.000 forinttól elérhető készletről akár azonnal. Részletek a JP Autó szalonjaiban és a jpauto.hu/Kia oldalon.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal

0: Ában köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Újabb hőhullám érkezhet. A Hungaromet előrejelzése szerint a hét elején még 30 fok körül alakulnak a csúcsok, a hét második felétől viszont tovább erősödhet a felmelegedés. Péntektől már általában 33-38 fok közötti maximumok lehetnek, vasárnap pedig helyenként a 39 fokot is megközelíti a hőmérséklet. Csapadékra egyelőre kevés az esély, a hajnalok pedig egyre kevésbé hozhatnak enyhülést, az időjárásról bővebben a hírek végén hallhatnak. 2032 után is Magyarországon maradhat a Forma 1. Erről tárgyalt Magyar Péter miniszterelnök a sorozat elnök vezérigazgatójával a Hungaroringen. A kormányfő szerint a cél, hogy a verseny a lehető legjobb feltételekkel maradjon az országban, ezért már megkezdték az egyeztetéseket a jelenlegi szerződés utáni időszakról. Hozzátette, rekordszámú néző érkezett a Magyar Nagydíjra, és a rendezvény gazdasági, valamint turisztikai szempontból is jelentős az országnak. Egyre több ország tervezi korlátozni a gyermekek közösségi média használatát, vagy már meg is tette. A zaklatás, a függőség, a mentális problémák és az online visszaélések visszaszorítása a cél. Ausztrália már bevezette a 16 év alattiakat érintő tilalmat, Franciaország pedig szeptembertől korlátozza a 15 év alattiak hozzáférését. Hasonló szabályozást tervez például az Egyesült Királyság, Spanyolország, Németország vagy Kanada is. Veszélyes trend terjed a közösségi médiában, erre hívta fel a figyelmet rádiónkban a Magyar Dermatológiai Társulat elnöke. Holló Péter elmondta, úgynevezett naptetoválásokat készítenek, ez azonban nagyon káros a bőrnek.
1: Az idei nyárnak egy sláger TikTok kihívása a naptetoválás készítése, aminek a lényege az, hogy a bőrét lefedve egy fényvédőkrémmel valami alakzatot odarajzolva, körülötte a bőrt jól leégessék a nappal, és hát sajnos ezt nagyon-nagyon sokan látták és csinálják. Mindenkinek fölhívnám a figyelmét arra, hogy ne álljon be ebbe a sorba, és ne csináltasson magának naptetoválást. Ez káros a bőrére, és nagyon-nagyon megemeli a bőrrák rizikóját a későbbiekben.
0: A héten visszatér a kánikula. Ma eleinte még lehetnek borúsabb vidékek, de aztán már csak fátyol felhők zavarják majd a napsütést. Délelőtt a Dunától keletre, majd északkeleten fordulhat elő elvétve kisebb eső, zápor, zivatar. A szél sokfelé megélénkül, 29 és 33 fok között alakulnak a csúcsok. A folytatásban napos, száraz időre számíthatunk, 30 fok fölötti maximumokkal. A hét második felében már 36-38 fok is előfordul majd.
2: Retro Rádió közlekedési hírek.
0: Élénk a reggeli forgalom a Budapest felé vezető főbb útvonalakon, írja az Útinform. Telítettek a sávok a főváros irányába az M3-as autópályán 60 és Bakk között, valamint a fővárosi bevezető szakaszon, az M4-es autóúton Üllőnél, a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 31-esen Maglót környékén és az 51-esen Dunaharaszti elkerülő szakaszán. Vezessenek óvatosan. Hajdúviharban Pocsa és Kismarja között a Debrecen-Bihar keresztes összekötő úton a 29-es kilométernél felborult egy kis busz. A helyszínelés idejére félpályás korlátozás lépett életbe. Veszprém vármegyében már tart a Művészetek Völgye Fesztivál a Balaton felvidéken, ezért a 77-es főúton Kapolcs és Vigánt Petent átkelési szakaszán a 27-es 28-as kilométerek között erős gyalogos és járműforgalomra kell számítani. Vezessenek körültekintően.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli show-ja itt a Retro Rádióban. Ez a

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. És benne a legjobb pillanatok újra. Ez a Bocskor! Bocskor Best of.
1: Napok óta itt a YouTube dobálja fel nekem így a német nosztalgia videókat, és ezek mind arról szólnak, hogy mennyivel jobb volt a 70-es vagy meg a 80-as években gyereknek lenni. És én ezt totálisan átéltem. Tehát az egész képsorok, amiket oda gyártottak AI-jal, olyan, mint hogyha igazi mozi lenne, teljesen olyan volt, mint az én gyerekkoromból. És mondták az érveket, meg mindezeken mindjárt végigmegyünk. Először nézzük meg, én ugye 70-es évek, ti mikor voltatok gyerekek?
2: 80-as évek vége, 90-es évek eleje.
3: Hát én 88-ban születtem, tehát nekem a 90-es évek közepe igazán, amire úgy már emlékszem. Aha.
1: Aha, tehát 95-ben, amikor én találkoztam Slash-sel, akkor voltál te gyerek, akkor engedtek ki.
3: Én már vadultam.
1: Anette?
4: A 80-as évek és a 90-es évek eleje.
1: Milyenek emlékeztek a gyerekkorotokra? Boldog, szabadabb, mint a mai, hogyha látjátok a mai gyerekeket összehasonlítva?
4: Sokkal szabadabb volt szerintem. Nem, tehát, hogy valahogy a szülők, én azt érzem, hogy talán a szülők sem rettegtek annyira, hogy bármi bajunk történhet. Hát simán elengedtek bennünket egész nap.
3: Igen, meg olyan lassabb volt az egész. Igen. Valahogy úgy mindenre volt idő, nem voltak olyan nagy távolságok, és így valahogy mindenki ráért. Én erre emlékszem, valahogy ezt érzem.
1: Én nem tudom, én arra emlékszem, hogy egész nap kim voltunk az utcán, de tényleg, reggel nyilván mentünk suliba, haza, egy-két bringával mentünk suliba, haza, és akkor onnan ki a srácokkal, senki nem tudta, hol vagyunk. És vagy, hogyha volt otthon ebéd, akkor hazamentük ebédre, azt lehetett nagyjából tudni. Egyébként a holland szomszéd üvöltött mindig a Otto nevű kisfiának, hogy kaja van, és akkor tudtuk, hogy jó, akkor mi is takarodunk be kajáért. Vagy este, egyszerűen hazamentünk, nem volt nálunk mobiltelefon nyilván, nem kellett hazaszólni, hanem a szülők tudták, hogy egyszer csak úgyis hazajövünk.
2: Nekünk már meg kellett beszélnünk, hogy hányra érünk haza, és akkor le kellett jelentkezni, de lehetett azt mondani, hogy még egy fél órát kint lehetünk-e, de hasonló ugyanezt, tehát kint voltunk, játszottunk, és igazából feltaláltuk magunkat. Tehát azt a szót nem is használtuk soha, hogy unatkozom.
3: Igen, meg volt már lámpa, meg ilyen villogó a bringánkon. Nagyjából ez már ennyivel előrébb értő, hogy
1: elnézést. Villogó nekem nem volt, nekem dinamós lámpa volt, de hát az nyilván csak este kapcsoltam, egy picit lelassította a kereket.
4: Igen.
1: Szóval, de imádtam. És neked már volt villogó, de nem volt sisak még rajta, tehát térd, meg könyökvédő.
3: Egyáltalán nem voltak még ilyesmik akkor, szerintem, 95-ben. Egy sisakos bringást én még nem.
4: Nekem abszolút nem. Én teljesen, tehát, hogy sapka, vagy sisak nélkül, minden nélkül, nekem még lámpa se volt a bringámon. Ami neked, hogy ilyen dinamós lámpát. Szerintem,
1: de még ilyen nem közlekedtél, vagy?
4: Nem, hát este hazaértem, de úgy éjszaka nem maradtam ki soha.
1: Jó, rendben, nem az, hogy éjszaka kimaradtam, tehát nem az van, hogy a 12 éves Gabika kimaradt éjszakázni a bringájával.
3: A dinamós bringájával.
1: Hanem volt, amikor besötétedett, és akkor az nem volt baj, hogy világítja az utat. Na mindegy. Szóval, képzeljétek el, nem tudom, hogy például hogy voltatok a sérülésekkel? Tehát, hogy ma azt lehet látni, hogy a gyerekek sisakokkal, könyökvédő, térdvédő, nem tudom, a játszóterek is EU-konformos gumipadlóval, és nem tudom mi.
3: Ha nem volt lehorzsolva térdem egy hétvégén, akkor ott valami nem volt.
1: Pofont kaptál.
3: Akkor valami nem stimmelt, akkor ez nem volt egy jó hétvége. Tehát ez teljesen természetes volt, hogy a térdünk, könyökünk az állandóan le volt valamit horzsolva.
1: És akkor ez így mentél haza, le is feküdt, nem ment anya egy ilyen betadinos puszikat adni, meg ilyesmi.
3: Meg én is tudtam már, hát rutinosat, tudtam, hogy meggyógyul.
1: Meggyógyul, így van.
2: Én biciklivel elestem, és egy ilyen bicikli cross pályán, képzeljétek el, és eltitkoltam a sérülést, de úgy, hogy úgy kellett fürdenem, hogy anyukám ne lássa, mert akkor holnap nem enged ki. És gyakorlatilag 3 nap múlva kérdezte, hogy mi ez a, és akkor elmondtam, hogy mi történt, de nem akartam neked, anya, elmondani, mert nem engedsz ki legközelebb biciklizni. Tehát én eltitkoltam a sérüléseket, pont abból kifolyólag, hogy ne vonják meg tőlem a játék lehetőséget.
1: Nekem egyszer volt egy durva sérülés, játszótér, csak azért nem tudom, kinek milyen emléke van a játszóterekről. Oh. Ma ugye látjuk, hogy szivacsok, izék, gumipadló, nem tudom micsoda, és hogyha nem, vagy kiáll egy csavar, vagy ilyesmi, akkor az EU bezáratja. Vagy nem is az EU már.
2: Mindenki, tehát
1: az EU
2: szabály.
1: De én például, nem tudom, emlékszem, hogy hintáztam, és ilyen páros volt a hinta, rendes ez a deszkából az ülés, vas keret a szék, és lánc. Uh-huh. Ez a hinta, oké? Okay? És leugrottam róla, és vártam egyet, de mellettem hintázott egy csajszí, és az a következő lendülettel, azzal a vas fotellal, amiben ő ült, azzal fejbe.
3: Jó.
1: És akkor mentem az ügyeletre, ahol összekapcsolták a fejbőrömet, mert vérzett.
3: De hogy ez egy ilyen természetes történet volt, hogy ez így alakult az
1: a játszótér. Nem volt egy nagy szenzáció. Igen.
3: Hát nálunk szerintem a 90-es években ugyanazok a játszóterek voltak, amiben még te is hintáztál. Tehát nagyon, ahogy leírtad, nem változott.
1: Vas szerkezet, igen.
3: Ott az utca törvénye uralkodott, tehát megtanultad a fizikát, megtanultad a becsapódást, mindent megtanultál, és nem volt, ami védjen.
1: Betonból volt a pingpongasztal, és vasból volt a háló.
2: Igen.
1: És nem volt olyan, hogy a hülye gyerek nem a három kerekűjével neki fog majd menni a homlokával. Semmi, nem, a hülye gyerek vigyázzon.
2: Így van, és ha neki megy, akkor hülye
1: akkor
2: gyerek.
1: Akkor meg hülye gyerek, így van.
3: Egy az osztályból neki megy, az hülye gyerek, a többi megtanulja, hogy ez nem jó, mert látja.
1: Pontosan.
2: Igen.
1: Istenem, de jó volt. Na, de most komolyan, gyerekek, nézzünk meg egy picit anyagilag ez, hogy nézett ki. 1975, oké, akkor én gyerek voltam, oké, Németországban voltam, de azért 76-ban már itthon voltam. És 1975-ben azt nézzük meg, mennyit ért 100 forint. És ennek utána néztük. Tehát amikor én gyerek voltam, akkor az átlagfizetés 2500 forint volt, és nézzük 100 forint. Egy mozi jegy került akkor 5 forintba.
2: No.
1: Tehát egy 2500 forintos átlagfizetésből tudtál venni 500 darab mozi jegyet.
3: Ez igen.
1: 500 darab mozi jegyet. 100 forintból, ami ugye egy százast azért kaptunk néha nagymamától, meg ilyesmi, 100 forintból tudtál venni 20 darab mozi jegyet.
3: Figyelj, akkor te nagyon király voltál egy százassal.
1: Igen. Tesó.
3: Hát ez...
1: Nagyon nagy király voltam komoly. Egy százassal, így van. Egy gombóc fagyi 1 forint volt. Tehát 100 forintból 100 gombóc fagyit tudtam venni. Ha belegondoltam. Most látom, hogy el vagytok ájulva.
2: Igen.
1: Hát akkor egy havi fizetésből nyilván 2500 gombóc fagyit tudtam venni, annyit senki nem vett. 100 forintból 100 gombóc fagyit. Várjál, a benzin, meg utána néztük, mennyi volt akkor a benzin, 5 forint volt per liter. 5 forintból volt egy liter, tehát gyakorlatilag egy fizetésből tudtál venni 500 liter benzint.
3: Aha. Hát ez majd meglepő, tehát hogy azért a mai számokkal nézve szerintem.
1: Vagy az, hogy ez százas, ami egy gyereknél azért tudott lenni olykor, nem azt mondom, hogy sűrűn, a 100 forint sok pénz volt, de 100 forintból tudtam 20 liter benzint venni, nem vettem.
2: Biciklibe nem tettem.
1: Na jó, nézzük meg 95-ben mennyit ért 100 forint, oké? Okay?
2: Ja.
4: Jó.
1: Mennyi volt az átlagkereset 95-ben?
4: Hát ilyen 25 ezer forintot találtunk, hogy kb.
1: 25 ezer forint körül volt, oké. Okay. Mennyibe került a mozi jegy? Egy gyerekjegy volt 100 forint, egy felnőtt jegy volt 200 forint.
3: Uh-huh.
1: Tehát mondjuk, ha volt 100 forintod, akkor abból hány mozi jegyet tudtál venni?
4: Egy darabot.
1: Mennyi volt? Nekem hát, az a 100 forint az egy sok pénz volt, de azért reális.
3: Igen, te tudtál venni 20 darab mozi jegyet, ugyanabból igen. Mi már csak egyet.
1: Igen. Mennyi volt... Ti akkor mennyit vágott hozzád a nagymuter, amikor Gyurika jó van most már?
3: Én arra emlékszem, hogy amikor ilyen esemény volt, vagy ilyesmi, vagy meglátogattuk, akkor így a kezemben nyomott, tudod, ez a apádéknak, ne szólj, és egy ezerest a kezemben.
1: Ezres,
3: igen.
2: Miért
3: igen. De az nagyon nagy dolog volt.
2: Igen, de ugyanezzel a szöveggel, apádéknak ne mondd el. Ez tuti, hogy elhangzott.
4: Uh-huh. Igen.
1: Oké, na most egy gombóc fagyi a ti időtökben 30 forint volt. És ugye 100 forintból tudtál venni 3 gombócot, akkor 500-ból tudtál venni 15 gombócot.
2: Meg is ettem annyit.
1: Meg is etted. Na, mennyibe került a benzin? 95 forint volt egy liter benzin.
2: Aha.
1: Tehát gyakorlatilag 100 forintból, Gyuri, tudtál venni egy liter benzint. Aha. Én 20-at.
3: Sokkal jobb volt neked, tesó. Már ringával jártunk mind a ketten ebben az időszakunkban, de akkor is.
1: De gyerekek, hát 100 forint 20 liter benzin az én időmben, hogyha volt mondjuk egy Ladád, ami fogyasztott mennyit? 11 liter? 12-t?
3: Hát kb. 10.
1: Mi legyen 10 liter. Hát abból lemegyek Siófokig és vissza.
3: Egy kis zseppénzből.
1: 100 forintból.
3: Aha.
1: A zseppénzemből.
3: Nagyon durva.
1: Hát azért az nagyon durva. Ti meddig juttok?
2: Sem eddig. Ezt ne számoljuk
1: jó,
2: már ki.
1: 500 forint volt a zseppénz, akkor azért kaptál 5 liter benzin, Gyuri.
2: De hova jutottam vele? Mennyi? Az mit jelent?
3: Hát 50 5 liter benzin, mondjuk kilométer. A robogomba, az jó volt
2: hát
3: egy darabig.
2: Érd meg vissza.
3: Keszteljé viszközött, cirkáltam 5 liter benzinből egy darabig.
1: 5 liter benzin, 5 mozi, egy vagy 15 gombóc fagyi. Igen. Na, gyerekek, mikre költöttetek?
2: Cukrászda.
1: De akkor is, most is, mindig? Tehát, hogy...
2: Hát most nem mondhatom azt, hogy egyébként nem tudom, mi voltam életemben ruhákra, amikor most se hordom úgy a ruhát. Abszolút cukrászda. Volt egy szarvas nevű cukrászda, és ott volt a legfinomabb a krémes, és ott jött ki leghamarabb a fagyi, úgyhogy ott költöttem el a zseppénzem nagy részét.
3: Mert időre kellett tenned a fagyit, vagy miért volt ez fontos?
1: Hát, hogy ne lássák. Hát, hogy a Komjádi Béla, vagy hogy hívják az úr? Úgy hívták az úszoda tulajdonost? Ne lássa.
3: Ki jött a Komjádi Béla az úszoda elé gyorsan? Pakold a vaníliát, ne habozzál! Még tetőzd a vaníliát gyorsan!
1: Na, Béla, már meg ne láss, hogy krémes az arcod.
2: Látszott.
1: Na, Gyuri, te?
3: Hát de én arra emlékszem, nekem az újságos bódé volt egy ilyen magic hely, ott az általános iskola mellett ott volt egy bolt, meg egy parkoló, és ott volt az újságos bódé, és én mindig ott köröztem, körülöttem, mert ugye ki voltak rakva, így kifelé is az újságok forítói, tudod?
1: Az olyan jók voltak a régi újságosok.
3: Nagyon, és akkor az ilyen informatikai újságokat, meg ilyen számítógépes játékos újságokat nézegettem meg, és összehaverkodtam már az újságossal is, és akkor ő kiadta nekem, és akkor el tudtam olvasgatni, úgyhogy ne kelljen megvennem. De azért vettem mindig Bravo magazint például, én arra
1: köszönöm. Mit szóltál a zacskós újságokhoz, ami be volt zacskózva?
3: Azokat is szerettem volna tőle elkérni.
1: De nem mondta azt, hogy itt van, ott az a zacskó, az fel van nyitva?
3: Nem, azért ennyire
1: volt haver.
3: Nem volt azért ennyire haver, de a Bravo magazint azt meg tudtam tőle venni, úgyhogy én általában arra költöttem, vagy az iskola büfében vettem iskola tejet, kb. Még ez volt, amire szerettem költeni. Uh-huh. Ilyen epres tejet.
4: Én abszolút, én nem Bravo magazint, én a popcornt vettem, az újságot, kicsit drágább volt, meg amire én nagyon emlékszem, hogy a mozi mellett volt egy ilyen mindenes kis bolt, és lehetett ott körömlakkot venni, többféle színben, akkor különböző kis plüssöket, és képzeljétek el, hogy én minden hónapban vettem valamit ott a zseppénzemből, amit utána dugdostam otthon, mert a körömlakkot akkor még ugye nem lehetett mutogatni.
1: Aha. Tehát, és hogy befestetted és lenyaltad? Befestetted?
4: Nem, hanem az volt.
1: De vettél le mosót is? Mert az acetont?
4: Nem, az unokatesomnak volt. És
1: de hát, ha kifestetted, akkor hogy titkoltad, hogy piros a körmöd?
4: Képzeld el, hogy volt olyan, hogy az unokatesommal ketten voltunk otthon, anya dolgozott, kifestettük a körmünket, és neki a nővérének volt körömlak lemosója, és mire hazaérkezett anya, akkor le is mostuk. És nekünk ez egy program volt gyerekkorunkban.
2: Na, hát ez mennyire jobb azért az én cukráznám, nem?
3: De miket vettél a zseppénzedből?
1: Hát nem tudom, én is vettem édességet, tehát nekem a kedvenc édességem a fruti volt.
3: Aha.
1: És szerintem azt rosszul írtátok ide, az nem egy-két forint volt per darab, hanem az zacskóban volt, és szerintem ilyen 4 forint volt ez zacskó. Aha. Valahogy így volt, és én imádtam a frutit. Minden egyes ilyen kis kocka be volt csomagolva külön papírba, és külön ízű volt, mindig valamilyen gyümölcsízű volt. Uh-huh. És az nincs is azóta. De most nézzük meg azt, hogy találtunk ugyanis egy cikket, képzeljétek még arról is, hogy mi volt jobb, mi minden volt jobb a 90-es években, és ez egy magyar cikk. És itt nagyon érdekes volt, hogy például volt egy ilyen, hogyha valaki csak tesped és nem csinál semmit a 90-es években, akkor soha nem fogja a trabantját lecserélni kockaladára. Uh-huh. Ti emlékeztek ilyenre, hogy a trabant és a kockaladások között már volt egy osztálybéli különbség?
3: Arra igen. Arra igen, hogy volt, hogy menőbb volt a Lada.
2: Igen.
1: Nyilván.
3: Igen. De az gyerekként nem láttam az összefüggést, hogy egy felnőttnek ezért mit kell tennie, hogy, hogy a Trabantból Ladája legyen.
2: De nekem
3: nem.
2: Meg pont az jön ki ebből a mondatból, hogy ezt tanították nekünk, hogy dolgozzál, mert akkor lehet majd egy kocka Ladád.
1: Tehát akkor már volt ez a motiváltság.
2: Meg ugye
1: az már a rendszerváltás után volt a tiétek, tehát ott már ugye sikerorientált volt, és tőkeorientált volt a...
2: Igen.
1: Nem tudom mi.
2: Igen, tehát engem azért így neveltek, hogyha dolgozol, akkor majd előre tudsz lépni.
1: Jó, akkor nem számított a 90-es években, hogy néztünk ki a fényképeken?
2: Sajnos.
3: Hát ezt szerintem nagyjából az általános iskolai tablóm azt meg is mutatja, tehát, hogy ez ott
1: az egy klik volt, és az vagy, ami vagy.
2: Egy örök életre.
1: Ez a gyerekek, az előbb megkérdeztük, a Gyurinak van 3000 képe a telefonjában. Az Évinek van 51000 képe a telefonjában. Régen elmentünk nyaralni, voltatok nyaralni, Évi?
2: Igen, voltunk.
1: Volt valakinél fényképezőgép?
2: Valakinél volt, mert vannak rólam kompromitáló gyerekkori képek, igen.
1: Igen. És ezek milyen képek? Milyen pózban vagy helyzetben voltál?
2: Ugye bugyiba voltam, tehát ez volt a fürdőbugyim, nem vettek anyukámék rendeset, és hát minden olyan.
1: Hát Évike homokozik, Évike a Dunaparton, vagy a strandon. Vagy
2: mi Büdöstóra jártunk, az volt a helyi neve, sátoroztunk.
3: Csalogató.
2: Ugye? És akkor, de az biztos, hogy autó le volt fényképezve, ahogyan ott játszunk előtte. Tehát az, is...
1: az autó, igen. Vagy többnyire családi fotók. A lényeg az, hogy elindultál nyaralni, és vagy egy 24-es film volt a fényképezőgépedben, vagy egy 36-os.
2: Igen.
1: Annyi volt a nyaralás, 36 fotó, max.
3: És ezt be kellett osztani, és nem tudtad, hogy a következő nap mi történik, nem lehetett elfotózni első nap az összeset.
1: Igen, de nem fotóztál, mint egy idióta össze-vissza, de általában családi fotók készültek, tehát te beálltál anya mellé, anya fogta a kezedet, melléd a hugod, és apa fogta a fényképezőgépet, és lefotózott. Apa általában nem volt rajta a fotókon.
3: Nagyjából az összes igen. fotónkat így leírtad most, ami van.
2: Ez így van.
1: És ott nem volt, hogy bocsánat, hunyorogtam, vagy jaj, bocsánat, nem néztem a kamerába, vagy nincs ilyen, egy fotó és kész.
3: Nem lehetett hibázni, mert az előhivatás az költség volt. Lehet, hogy ott nem lehetett behibázni.
1: Abszolút. És a jóval később derült ki, hogy jó lett a fotó, vagy sem. Na, másképp rajongtunk a 90-es években, mint ma. Ez egy érdekes kérdés.
3: Szerintem igen.
2: Igen. Tehát szerintem tudtunk rajongani.
3: És a 90-es években, nem tudom ti, hogy voltatok vele gyerekként nekem, azok, akikért rajongtok, a Bravo magazinban, akiket láttam poszterizni, azok annyira elérhetetlenek voltak, mint a földön kívüliek.
1: Aha, tehát, ennyire,
3: nem volt ez a testközelség, hogy ez a bármikor összefuthatok vele, vagy elmehetek, és ott találkozom
1: azért
3: vele.
1: Azért, mert külföldi volt, vagy azért, mert a Bravo-ban volt is?
3: Azért, mert a Bravo-ban volt. Tehát a magyarokkal sem volt ez nagyon meg.
1: Hát Rácz Gergőgel is így voltál, hogy nem tudtad, hogy el tudod érni?
3: Teljesen. Bizonytalan voltam évekig, hogy Rácz Gergőt valaha elérem-e. De ez a munka meghozta ezt az áttörést.
1: Értem.
3: Te nem így voltál?
1: Nem. Határozottan nem.
3: Mi volt a Rácz Gergővel?
2: Neked a Bravo-ban nem volt semmi olyan, ami érdekelt?
1: Hát én a német Bravo-t olvastam, és ott érdekeltek zenekarok. Tehát a Kiss meg a Sweet, ez a kettő érdekelt akkor. Tehát, hogy...
2: Na de azóta is megmaradt. Mi? Honnan hozod ezeket?
1: Hát hogy nyilván az alapja mindennek, persze. Szóval én nagyon bírtam rá, és ugyanez az elérhetetlenség, aha, ez a misztikum megmenni, és tényleg csak egy héten egyszer a Bravo-ból tudtál meg valami újat, elképesztő volt.
3: Milyen poszterek voltak a falatokon?
1: Ez.
3: Meg Sweet-ek?
1: Igen.
3: Semmi csaj, semmi?
1: Hát most attól függ, mikorról beszélsz. Hát amikor 7-8 éves voltam, nem voltak csajok.
3: Jó, oké. Okay.
1: Sajnálom, csak fiúk.
2: De hogy megváltozott?
1: 12 éves koromban is csak fiúk.
3: 16?
1: Hát de akkor már volt a csaj. De én bevallom, én nem raktam ki csajokat, tehát nekem újságok voltak, finom, eldugott újságok voltak, ahol nőket néztem tini koromban, de nem raktam ki a falra.
3: Jó, hát itt vannak átmenetek, például a Spice Girls nekem ki volt téve a falra, érted, de ez nem kellett dugdosni, tehát nem kell egyből arra gondolni, hogy Orlovszkit pakolsz ki a faladra,
1: de Natasát, én nem tudom a Spice Girls-re különösebben nagyot művelni a kaplan alatt.
3: Nem mindenre kell művelni.
1: Kiszúrsz magadnak egyet, és a másik négy néz. Nem jó Spice Girls.
3: Nem mindenre kell művelni, ami a falon van, ez egy alapvetés.
1: Na várjál, van még egy nagyon fontos. És ezt mindenki érteni fogja, figyeljetek, 90-es évekről beszélünk. Nem volt mindenkinek mindenről mindig véleménye, és szint a szinttel vitatkozott.
2: Ez hiányzik.
1: Fú, gyerekek. Ez most eltalált ez a... Nem volt mindenkinek mindig mindenről véleménye, és a szinttel vitatkozott.
3: És mennyivel kiegyensúlyozottabb és nyugodtabb élet volt szerintem, idegileg az emberek mennyivel kíméltebbek voltak.
2: Én nagyon szeretném, ha ez a világ
1: visszaállna.
2: És ebben nem csak a legfontosabb szint, a szinttel vitatkozott. Tehát, hogy ezért egyrészt ki kevés ember találkozott egymással a baráti társaságban, azokkal jöttél.
1: Hát nem is érintkeztél.
2: Hát ezért nem... értesültél olyanról, vagy nem ért olyan, amiről azt se tudod, hogy ki honnan jött és mikor mit mond, érted? Tehát, hogy...
1: És ennek megfelelően nem is volt véleményed, nem volt felületes véleményed, nem kezdtél el vitatkozni olyan dolgokról, amihez vagy nem értesz, vagy nem a te dolgod.
2: Ez, igen.
3: De ugyanakkor nem volt az, hogy az, aki viszont ki szeretett volna törni, vagy ki tudott volna törni egy silányabb szellemi közegből, az nem tudott, mert egyszerűen nem volt meg neki a kapu erre, és csak a saját közegében a silánysággal találkozott.
1: És így volt jó.
3: De hát ő ezzel el volt zárva, tehát lehet, hogy lehetett volna belőle több.
1: Hát lehetett volna több, hogyha előbb észbe kap. De nem, a felnőtt korában adja fel, nincs több. Tehát nem, ez így volt, Gyuri, hidd el, hogy jó volt, béke volt, nyugi volt.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Például hétfőtől szerdáig 200 g sózott kesudió 25% kedvezménnyel csak 889 forint. Mindig Aldi.
7: Már megint egy hétfőked.
8: Juhé! Indítsd a hetedet a Dom Pepe kihagyhatatlan, nagyon megérős hétindító pizza ajánlataival a dompepe.hu webshopban. Wow, Dom Pepe, hétfőked!
9: Szerinted tegyük ide a napozó ágyat.
10: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
9: Steven, foglaltam két helyet a medencénél.
10: Szállás.hu.
9: Úgy is tett.
11: Eseti megoldás. Tűzoltó munka. Én a hosszú távú megoldást keresem. Potemix. A lenyugónapnak is van ereje. Étrendkiegészítő férfiaknak. Potemix.hu.
12: Takaríts meg nagyban, vásárolj többet olcsóbban a Metro szezonális ajánlataival. A gyorsfagyasztott 1 kg-os arom marha hamburger húspogácsa 6 darab vásárlásakor darabja most csak bruttó 2049 forint július 31-ig. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metro.hu-n. Metro nagykereskedelem.
5: A reklám után.
13: Hírek a Retro Rádióban.
14: Nyilvánosak lesznek a kórházak fertőzési adatai. Érdemes időben lecsapni, roham indul az albérletekért. Hétközepétől újra hőség lesz. Villányi Eszter vagyok. Nyilvánossá teszik a kórházak fertőzési adatait. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter bejelentése szerint szeptembertől bárki megismerheti az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések adatait. A rendszer a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ módszertana alapján valós adatokra épül. A cél a betegbiztonság javítása és az egészségügy átláthatóságának erősítése, az adatok értelmezését pedig kiegészítő mutatók segítik majd. Roham indult az albérletekért a felsőoktatási felvételi ponthatárok kihirdetése után. A megnövekedett kereslet miatt Budapesten már sok helyen 250-270 ezer forintért is kínálnak kiadó lakásokat, de a nagyobb egyetemi városokban, mint Debrecenben, Szegeden vagy Pécsen is elérheti a 150-180 ezer forintos havidíjat egy átlagos ingatlan bérleti díja. Az ingatlan szakértők arra figyelmeztetik a diákokat és a szülőket, hogy a legkedvezőbb ajánlatok órák alatt elkelnek, így nem érdemes sokáig halogatni a szerződéskötést. Már több mint 100 embert mentettek ki az idei szezonban a Balatonból. A vízirendőrök 133 fürdőzőnek adtak még egy esélyt. A hatóságok nyomatékosan kérik a strandolókat, hogy vegyék komolyan a viharjelzést, és senki se induljon például elsodródott matracok után a nyílt vízre. Rekordot döntött tavaly a légi utasok száma, a repülőgép szerencsétlenség pedig kevesebb volt. A Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet adatai szerint a légitársaságok csaknem 5 milliárd utast szállítottak. A légi balesetek száma 13%-kal csökkent éves viszonylatban. Világszerte 85 légi katasztrófa történt, ezekben 387 ember vesztette életét. Lelőtték a berlini támadót. A férfi egy kertben bujkált Spandauban, késsel támadta rendőrökre, akik ezt követően lőtték le. A szombat éjszakai berlini merényletet iszlamista támadásnak minősítették. A támadó egy embert megölt, és számos sérültet ápolnak még kórházban. Napról napra melegebb lesz a héten, visszatér a hőség. Ma délelőtt még lehetnek borultabb vidékek, de aztán később már csak fátyol felhők zavarhatják a napsütést. Délelőtt a Dunától keletre, majd északkeleten fordulhat elő elvétve kisebb eső, zápor, néhol zivatar. A szél sokfelé megélénkül, zivatarok környékén meg is erősödik. 29-33 fok között alakulnak a csúcsok. A hét második felében viszont már 36-38 fok is lehet.
13: Retro Rádió közlekedési hírek.
14: Munkavégzés miatt van korlátozás az M5-ös autópálya több szakaszán, Röszke felé Ócsánál, Lajos Mizse előtt, Kunszállás közelében, illetve Szeged térségében is figyeljenek, Budapest irányába pedig Kunszállás és Kecskemét között, illetve Kistelek közelében dolgoznak, írja az Útinform. Élénk a forgalom Budapest felé a főútvonalakon, az M3-as autópályán 60 és Bakk között, valamint a fővárosi bevezető szakaszon is. Az M4-esen Üllőnél, a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 31-es főúton Maglód környékén, valamint az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán, írja az Útinform. Hajdú-Biharban Pocsa és Kismarja között, a Debrecen-Bihar keresztes összekötő úton a 29-es kilométernél felborult egy kis busz. A helyszínen és idején félpályás korlátozás van.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli showja, a Bocskor. És benne a legjobb pillanatok újra. Ez a Bocskor! Bocskor Best of.
1: Gondolom, hogy ti is így vagytok ezzel, hogy vannak dolgok, amiket fogyasztunk, meg használunk naponta, egyébként évtizedek óta legalább ott vannak a piacon, viszont a receptjét vagy a receptúráját nem ismerjük. Teljesen oké, nem is vagyunk nagyon kíváncsiak általában. Csak amikor vannak ilyen misztikus dolgok, olyan terméket, mint például a Coca-Cola, hát akkor, és annak van ilyen nagyon nagy legendáriuma, hogy a receptjét azt hol őrzik, meg mit tudom én, hogy tényleg féltve őrzik, nagyon titkos, soha senki nem tud hozzáférni. Aztán ott van a Pilsner Urquellek reklám, láttátok?
2: Igen, hát ez a játékos formában ezt mutatja be, amikor ugye valaki be akar menni, és egy új receptet visz, hogy meg kéne változtatni a sör receptjét, és akkor szépen így az iratdarálóba így leengedik, hogy itt van a helye ennek az új receptnek.
1: Ó, az irat megsemmisítő. Milyen szép a hangja. Igen, szóval de pontosan erről van szó, hogy nem is tudom, hogy gondoltátok volna, például a WD-40, naponta használjuk, te biztos, hogy már egy pár nyikorgó ajtót megfújtál vele?
3: Biztos, egyébként igen, nagy felhasználója vagyok, mert hogy nagyjából minden olyanra jó, ami nyikorog, vagy éppen nem működik, akkor jobbá válik, de hogy mitől, fogalmam sincs.
1: Igen, tehát, valami olyan, egy olyan viszkozítás, annak is van egy titkos receptje, igen. Akkor a KFC csirke, az nem simán rántott csirke, hanem szerintem rengetegen próbálták otthon előállítani, biztos egy pár magyar házi azt mondja, hogy lejön, én tudom, én megcsinálom a gyerekeimnek.
2: És nem, van benne titkos összetevő, nem is egy állítólag, és ezt is úgy őrzik ilyen hétpecsétes titokként.
1: Igen, a Coca-Colánál azt mondják, hogy egy írott példánya van egy atlantai páncélteremben, a World of Coca-Cola Múzeumban, és csak két ember ismerheti egyszerre a receptet, és ők ugyanazon a repülőgépen nem utazhatnak. Oké, a WD-40 1953 óta üzleti titok, viszont nem szabadalmaztatták. Miért?
3: Mert hogy elkerüljék, hogy a recept nyilvánosságra kerül, mert elviekben az a szabály, hogy 20 év után lejár a szabadalom, amennyiben nem hosszabbítod meg, akkor nyilvánosságra hozhatják, hogy bármilyen termének, bármilyen összetevője, hogy mik voltak benne, és ettől kímélik meg magukat.
1: Nem semmi. A KFC receptjét két vezető ismeri, és a lényeg az, hogy ott is van egy szép, a KFC Louisville központjában, vagy Louisville, vagy Louisville, nem tudom, és ott őrzik. Na jó, szóval a lényeg az, hogy az ember azt gondolná, hogy nem már hagyjuk már a mai korszerű technológiával, hogy ne lehetne már laboratóriumi körülmények között pontosan megállapítani azt, hogy miben mi van.
3: Hát ez a legegyszerűbb, nem? Mert már ma mindent be lehet vizsgálni. Azt hiszik.
1: Így van, így van.
3: De egyébként meg nem.
1: Pontosan, tehát az, hogy a gyurin például milyen összetételű cucc van, azt általában a spanyol reptéren mindig meg szokták állapítani, és végigdörzsödik a gyurit, és berakják egy gépbe, és akkor mi mindannyian drukkolunk, hogy úristen, csak ne legyen az, hogy múlt szombaton egy fesztiválon még valamit beszippantott, és hál' Istennek nincs semmi, tehát mindig azt írják ki, hogy olá, vagy nem tudom.
2: Welcome, és akkor szólják a konfettit.
1: A lényeg az, hogy mindent lehet elemezni, ugyanakkor meg azt is mondja, az AI-nál rákérdeztünk, hogy azért baromira nem mindegy, hogy mondjuk az összetételeknek a betakarítás ideje, az elkészítési eljárás, például a hőmérséklet, nyomás, vagy sorrend, és ezeket nem lehet reprodukálni és megállapítani laboratóriumi vizsgálatokból. Na most van egy magyar termék, és ezt most már elmondtuk az előzetesben, elmondjuk még egyszer, azt gondolom, hogy a kultúránk és a gasztronómiánk tényleg szerves része, tehát ez több simán, mint egy termék a polcon. 2013 óta Hungarikum, és szerintem ezt a Hungarikum nevet is az Unikumból vették, tehát hogy...
2: Van benne némilyen hasonlóság.
1: Tehát elő volt az Unikum, mint a Hungarikum.
3: Na,
1: mert ez egy alkotott szó. És 240 éve titkos ez a recept. Ez az Unikum, ahogy az előbb említettem, amit ugye ma a Cvak Unikum NRT állít elő, és egyébként ők is ilyen, hát ennek a titoknak az őrzői, pont hasonlóan, mint a Coca-Cola vagy a KFC. Na most a Cvak családnak, ugye, és hát így velük együtt az Unikumnak is sokszor kellett szembenézni a történelem mindenféle viharával, államosítás volt ugye a szociérában nálunk, ők a család külföldre kényszerültek, de amikor ők itthon sem voltak, akkor is volt Unikum. Ez hogy? Milyen receptből? Ezt is meg fogjuk beszélni. A rendszerváltás után a Cvak család visszaszerezte magának a márkát, és a 90-es évek elején újraindította az eredeti Unikum gyártását, mert ugye Olaszországban ezt gyártották a Szoci éra alatt is. Amit a család. Nagyon-nagyon kíváncsiak, hogy hol a recept. Nem az, hogy mi a recept, hanem hogy hol a recept. És ezért van itt velünk jó barátom, Cvak Sándor, a Cvak Unikum NRT igazgatóságának elnöke. Szia Sanyi, jó reggelt!
4: Sziasztok, jó reggelt, hogy vagytok?
1: Jól, köszönjük szépen, te hogy vagy, tegnap picit felnyögtél, amikor mondtam, hogy 7 óra 10-kor hívnánk, ez nem a te időd?
4: Nem, én 6-kor kelek minden nap.
1: Ja, jó, akkor teljesen rendben vagyunk.
4: Igen. Egyébként amikor mondtad, hogy hívni fogsz, akkor a Noémi feleségem mondta, hogy attól félt, hogy elmondom a receptúrát neked most a rádióba.
1: Nem de fogok, ilyen kis pletyós vagy, jó?
4: Maradjunk annyiba.
1: De Noémi tudja a receptúrát?
4: Nem. Azért szeretem őt nagyon, de ezt nem.
1: Sanyi, ugye mi többször jártunk már nálad, és azt arra konkrétan emlékszem, hogy ugye ott ki vannak állítva az alapanyagok. Egyrészt ott van egy ilyen üvegfal mögött, ott vannak a zsákok, akik jönnek ilyen misztikus helyekről, nem tudom, Afrikából, Dél-Amerikából. Ott vannak a zsákok alapanyagokkal, de lent van egy ilyen display is, ahol ilyen kisebb, ilyen kis kerekformájú valami, az összes összetevő ki van téve. Tehát gyakorlatilag, hogyha én azt látom, memorizálom, már csak az arányok kellenek, és össze tudom rakni az Unikumot, nem?
4: Hát igen, tehát én hallgattam egy kicsit a műsort, és szerintem amit most mondtál, az a kulcs szó, hogy az arányok. Ez kétségtelen, hogyha mai napi technológiával bizonyos elemeket, vagy bizonyos gyógynövényeket ki tudnak mutatni, de az arány az a fontos, mert ha nincs meg az arány, akkor hiába van neked egy lista gyógynövényekről, de soha nem fogod tudni összeállítani. De gondolj csak bele, ha mondjuk mi csinálnak otthon egy teát, mi ketten. Ugyanaz a víz, ugyanaz a hőmérséklet, ugyanaz a tea, márka, minőség, de mondjuk én a tasakot egy másodpercet többet hagyom benne a vízbe, akkor nem ugyanaz az ital.
1: Ha igen, ha te vízed egy fokkal melegebb, mint az enyém, nem ugyanaz az ital.
4: Így van. Tehát ezek borzasztó fontosok dolgok. Ez egy nagyon összetett dolog. Ez egy nagyon szofisztikált és komplikált folyamat. Azért vannak nálunk régóta tapasztalt dolgozó szakemberek, akik foglalkoznak vele.
1: De
4: azért ez egy, mondjuk, mondani kell, hogy ez egy nagyon szofisztikált és komplikált folyamat.
1: De ez 1790 óta változatlan?
4: Nem, tehát azért azt nem mondanám, szóval gondolj bele, a technológia az teljesen más, a gépezet
1: igen,
4: a teljesen
1: ezért,
4: más.
1: De jó, de akkor nagyjából az összetételek azok ugyanazok.
4: Tehát a gyógynövény állomány az ugyanaz, csak változott az idővel a technológia, ez nagyon fontos.
1: Mit csináltok akkor, amikor mondjuk, fene tudja, hogy Venezuelából szoktatok-e hozni cuccot, de mondjuk Donald Trump ugye elfoglalta Venezuelát, és akkor ott onnan most nem tudtok hozni, nem tudom, fahéjat. Most mondtam valamit.
4: Hát mondjuk, akkor Venezuelából nem jön, de
1: az sem mindegy, nem? Hogy hol terem az a fahéj, tehát az nem lehet minden helyettesíteni.
4: Igen, tehát ez egy kicsit olyan, mint egy matematikai képlet. Tehát az egyik gyógynövényet kiveszed, akkor nem lesz ugyanolyan az íz. Azért nekünk nagyon fontos, hogy nem csak egy vagy két beszállítóval dolgozunk, hanem több mint 10. És minden egyes gyógynövény különböző helyről jön, tehát egy vagy két helyről jön. Tehát például a Colombo gyökér, ami benne van az Unikumban, az egyiket mondtam.
1: Ne mondjál többet, tényleg. Megígérted Noéminek.
4: A Colombo gyökér az jöhet Madagaszkárból, meg Malawiból is. Tehát ha van, de a vanília, az például szintén különböző helyekről. A madagaszkári vanília a legjobb, de ha onnan nincs, akkor tudunk máshonnan szerezni. és minden egyes beszállító azonban, főleg a klímaváltozás miatt, most azon van, hogy egy bizonyos gyógynövény nem csak egy helyen legyen, hanem több helyen lehessen növeszteni. Szóval ez nagyon-nagyon fontos, mert ugye a klímaváltozás nem a háború, nem a Trump, hanem a bizonyos gyógynövényeknél, főleg az ilyen az afrikai gyógynövények, meg a dél-amerikai gyógynövények, a klímaváltozás az a legfontosabb dolog, ami szem alatt kell tartani.
1: Sanyi, el tudod-e azt mondani, egyrészt, hogy ma ki tudja a receptet, hogy ezt fejből tudja-e valaki, vagy le van írva és valahol el van zárva? Tehát, hogy mint a Coca-Colánál, úgy van hasonlóan?
4: Nem, tehát nekem mondjuk, ha most kérdezni tőlem, hogy mi a receptúra, nekem puskáznom kellene, megmondom őszintén.
1: Uh-huh. De te volnál az egyik, aki tudja?
4: Én igen, tehát ha nagyon-nagyon, jó, most neked elmondom, meg a több százezer ember, aki...
1: Ezek milliók óvatosan.
4: Ja, bocsánat, milliók, ne haragudj, persze. Na, igen, több millió embernek, tehát aki 100%-osan ismeri a receptúrát, az a család.
1: Ami te vagy.
4: Hogy működik. Tehát én vagyok az egyik része, igen. De ott van az Izabella húgom is, meg az édesanyám is.
1: És emlékszel-e arra, hogy ezt a receptet te hogy kaptad meg? Hány éves voltál? Apukád mondta el? Ez egy borítékban, vagy inkább elmondta szóban? Ez hogy történt?
4: Kicsit hosszabban elmesélhetem? Vagy,
1: persze.
4: Vagy van ide? Jó. Ugye mi beteg Fiorentina drukkerek vagyunk, apám is az volt, és én is, és annyira idegesek voltunk mindig a meccs napon, hogy külön néztük a meccset. És én otthon, és ő az ő otthonában. És akkor minden hétfő reggel találkoztunk az ő irodájában, hogy elemezzük a meccset. És akkor behívott az irodájában a hétfő reggel, és azt hittem, hogy megint a Fiorentina vereségről kell beszélni. És azt mondta, hogy kicsit más alkalom lesz ma, és mondta, hogy eljött az ideje, hogy te is ismerd meg a családi, vagyis az Omikron receptúráját.
1: Hány éves voltál akkor? Bocsánat, hogy félbeszakítalak.
4: 30 valahány éves. 2008
1: éves,
4: volt, én 2008 volt. Aha. Tehát ilyen 30 valahány éves voltam, és tudni kell, hogy én amikor elkezdtem dolgozni a cégnél, 2002-ben jöttem vissza Magyarországra, Olaszországból, akkor én már akkor elkezdtem egy teljes elég komoly felkészítést, és abban benne volt az is, hogy ismerjem meg ezeket a bizonyos gyógynövényeket. Tehát nekem mindent tudnom kell, a 40 gyógynövény ugye van, minden egyes gyógynövényről tudnom kell, hogy mire jó, honnan jön, mit kell nézni a minőség ellenőrzésnél, mi az ára, kik a beszállítók, és így tovább. Tehát én amikor azon a bizonyos napon megkaptam konkrétan a kezembe a receptúrát, akkor én már túl voltam egy ilyen, mondjuk úgy, tanfolyamon.
1: Igen.
4: És azok a kollégák, akik a cégnél vannak több mint 30 éve, azok kézbe fogtak engem, és végig mentünk együtt ezen az úton. Úgyhogy én már ezt a részét legalább tudtam. De azért én foglalkozom a mindennapi gyártással, ott sokkal-sokkal tapasztaltabb és kvalifikáltabb kollégák vannak. Ők Sanyi, egy részét is, mondjad, bocsánat.
1: Nem, csak a picit gyorsítanunk kell a dolgot. Engem nagyon igen. Érdekelne az, és ezt már a felvezetőben céloztam erre, hogy amikor államosították, ugye a igen. Szocialista érában államosították az Unicom gyárat, és ugye a családod külföldre kényszerült. Akkor igen. Ti ugye Olaszországban, vagy a családod Olaszországban gyártotta az Unicomot, viszont itt a szocik is, elvéve tőletek a gyárat, gyártották az Unicomot. Hogy az milyen receptúra alapján történt?
4: Na, ugye a háború előtt a János nagyapám és a testvére, a Béla vezették a gyárat. Amikor államosították a gyárat 48-ba, akkor a János diszidált, és elvitte magával az eredeti receptúrát. És akkor az akkori már kommunista állam ment a Bélához, aki viszont itt maradt, és mondták, hogy azonnal adja oda a receptúrát, és egy fals receptúrát adott nekik.
1: De fejből írt egy kamu receptet?
4: Nagyjából igen, és akkor az, ami ugye nagyjából, tehát nagyon sok olyan gyógynövény van, ugye a Kárpát-medencéből meg Magyarországról jönnek, de van egy bizonyos része, ami külföldre jön. Ő a külföldi gyógynövényeket nem írta bele, csak azokat a gyógynövényeket voltak benne a receptúrában, az itteni, amit beszerezhető volt.
1: De szándékosan, hogy a családot védje, a terméket védje, akkor is, hogyha ő itthon maradt? Ezért?
4: Igen, ő nem akarta a családi receptúrát kiadni a kezéből, és akkor adott nekik.
1: Mi lett Bélával egyébként?
4: Hát ezért fizett, nagyon, nagyon drágan fizette ezt az egészet, mert elküldték egy munkatáborba, a pásztorra, és ott volt néhány évig, amikor kijött onnan, akkor kapott munkát a gyárba, lent a töltőállomásnál.
1: De azért, mert ők rájöttek, hogy kamu a recept, azért?
4: Igen, rájöttek, hogy igen.
1: És az egész mi magyarok, én ittam még a szociban unikumot, tehát akkor én egy kamu unikumot ittam.
4: Hát egy olyan unikum, ami nem volt az eredeti.
1: Világos, hát, igen, tehát kamu unikum.
4: És nem mondhatom, hogy rossz volt.
1: Nem volt rossz, de a mostani tényleg jobb. Tehát, hogy én nem tudom, mit raktok még bele, amit a Béla révén a szocik nem raktak bele. De hogy ez tényleg jobb, ez kifinomultabb egyszerűen.
4: Ez ilyen komplexebb, az biztos.
1: Igen.
4: És utána 88-ban édesapám visszajött Magyarországra, és ő közben gyártotta az eredetit Olaszországba. Azért születtem én Olaszországban. Mm-hmm. És visszajött 88-ba, és akkor a privatizáció alatt megvásárolta, meg kellett vennie a céget az államtól.
1: Nem kapta vissza, hanem meg kellett vennie a céget?
4: Nem, mert nagyon, sokan nem tudják, egy nagyon-nagyon nagy bankhitel kellett kivenni ahhoz, hogy vissza tudja vásárolni. Nem adták neki vissza, és...
1: Akkor honnan származik ez a szó, hogy kárpótlás? Tehát, hogy akkor ez benneteket nem érintett?
4: Hát az a mi esetünkben nem volt. Igen, és akkor visszavásárolta, és akkor szépen lassan bevezette az eredeti receptúrát, és az, ami itt volt, az kivezette a piacról. De volt egy pár év, nem tudom, hogy emlékszel rá, vagy... Hogy az eredeti unikum volt a polcon, és az itteni egy másik palackban, és egy Z likör nevű.
1: Tényleg volt egy V.
4: Egy Z.
1: Igen.
4: És ez volt az, amit gyártottak, és ez pár évig volt a polcon, aztán szépen kivezették a
1: V likör volt gyakorlatilag a Béla receptje, és aztán ti ugye hoztátok vissza az eredeti unikumot.
4: Igen, meg gondolj bele, tehát egy olyan. Tehát egész generáció, vagy két generáció nőtt föl Magyarországon úgy, hogy egy bizonyos márkához volt hozzászokva. Na most ő nekik nem mondhatott el egy napra a másikra, vagy bocsánat, de most ez van. Ez egy hosszú folyamat.
1: Ez elképesztő. Jó, mikor, hány éves korodig őrzöd magadban a receptet? Tehát mikor... adod tovább, mert ugye apukád idős volt, te 38, amint említetted, hogy a receptet átvehetted. Mikor gondolod azt, hogy ezt tovább kell passzolni?
4: Én azt gondolom, hogyha van olyan a gyerekek közül olyan, aki egyrészt akar itt dolgozni a cégnél, és alkalmas rá, akkor én lennék a legboldogabb, ha neki tudnám továbbadni, ez lenne ugye,
1: és mert nincs, a receptúra
4: apáról fiúra megy. Nincs, nézd, azért mi egy tőzsdejegyzett cég vagyunk, tehát nekünk kell, hogy legyen olyan protokoll, hogyha bármi történik velem, a húgommal, az édesanyámmal, tovább menjen a gyártás. Tehát ez ilyen protokoll van, amennyiben én nem tudom ki továbbadni egy családtagnak, akkor lesz olyan, aki tudja a gyártását. De hát ennek az embernek egy eléggé komoly titoktartási szerződés szerződés lesz.
1: Kötné őt, igen.
4: Igen, igen.
1: Sanyi, hát köszönöm, hallgatnának még, mert mindenki írják is órákon keresztül, de csak ennyi fért most bele.
4: Várlak titeket a múzeumban. Gyertek el csapatként, és akkor...
1: Figyelj, szabadba került, tehát mindig örömmel. Aztán visszük Évit is, olimpiai bajnok még úgyse ivott nálad, bár le biztos ivott már, nem? Kóstolt már nálad olimpiai bajnok, biztos vagy benne.
4: Hát Kemény Dénes például
1: na, volt. Hát, így van.
3: Őt nem tudom überelni. Műsorajánló.
5: Tomi!
6: Piros?
5: Van kedved megint?
6: Tudod, hogy ki nem hagynám.
0: Ismét útnak indul a Retro Konvoj. Vágó Piros és Dénes Tamás újra körbeöleli az országot, és keresi a leggyorsabb retro rádió hallgatókat.
5: Hamarosan ajándékokkal teli retro rádiós dobozt rejtünk el országszerte több praktiker áruházban.
7: Legyen öné a minimum 100 000 forint értékű napi főnyeremény.
8: This is summer.
0: Jön a nyár egyik legjobban várt hete a retro rádióban. Gyűjtsövelünk az emlékezetes pillanatokat.
9: És legyen öné a napi értékes Black & Decker nyeremény a praktiker felajánlásával. Országjáráshoz az autókat a 30 éves Mercedes EP autó biztosítja.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
9: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
10: Add át magad a nyárnak. Minden mást mi adunk hozzá. Vásárolj nyaralás közben is. A 30 éves Penny-ben. Pici áron. Most a Rios tölcséres jégkrém 4 darabtól csak 179 forint. A Tubor Green dobozos sör 24 darabtól pedig csak 249 forint. Penny. 30 éve mindig melletted.
11: Ez itt az Aranyka Show.
12: Halló, Aranyka?
11: Csak nem Feri, az önjelölt tűzoltó hív minket?
12: Az van, hogy a Jani sárkányt akar befogni, hogy az elromlott bojleréhez felmelegítse a vizet. Már medve csapdát is kilakott.
13: Elég. Cofidis megújuló hitellel sima ügy. Itt az újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%-a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a cofidis.hu-n.
14: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
15: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
16: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézz egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 140 ezer forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vértesd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
17: Lenny Kravitz koncert. Ne hagyd ki Lenny Kravitz elképesztő fellépését a Budapest Arénában. Augusztus 2-án. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
18: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig az avokádó darabja csak 499 forint. Legalább két termék vásárlása esetén, minden második pedig csak 99 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
9: A reklám után.
0: Hírek a Retro Rádióban.
19: Idén is segít a Magyarok Kenyere program. Nehéz napjai lehetnek az allergiásoknak, napról napra melegebb idő lesz. Köszöntöm Önök!

0: egy részét nemes célra, mi ezeket összegyűjtjük, a malmok segítségével lisztéőrüljük, és ezeket a liszteket juttatjuk el egészen év végéig rászorulóknak, szociális intézmények részére, gyermekotthonokba, idős otthonokba, illetve közvetlen családokhoz is kerül.
1: A magyar kormánynak kötelessége megvédeni a határon túli magyarok jogait, erről beszélt Tar Zoltán Fehéregyházán a felújított Petőfi emlékhely avatásán. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter azt mondta, a korábbi támogatásokat felülvizsgálják, és ha visszaélést találnak, megteszik a szükséges jogi lépéseket. Hozzátette, a kormány a jövőben párbeszédre és egyeztetésre törekszik a külhoni magyar közösségekkel. Nem enyhülnek még az allergiások tünetei, halmozottan terhelik a levegőt a pázsitfüvek, a csalámfélék, a késői fák és a gombaspórák pollenjei is. A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy az allergiásoknál erős orrfolyás és szemviszketés léphet fel, ezért érdemes időben elkezdeni a tünetenyhítő gyógyszerek szedését. Lando Norris nyerte a 41. Forma 1-es magyar nagydíjat a Hungaroringen. A McLaren brit versenyzője a pole pozícióból rajtolva idei első pályafutása 12. futam győzelmét aratta, és sorozatban másodszor győzött Mogyoródon. A második helyen a címvédő Max Verstappen végzett, míg a harmadik Andrea Kimi Antonelli lett. A Forma 1-es idén csaknem egy hónapos nyári szünet után augusztus végén a holland nagydíjjal folytatódik. A héten visszatér a kánikula, ma eleinte még lehetnek borúsabb vidékek, de aztán már csak fátyol felhők zavarják majd a napsütést. Délelőtt a Dunától keletre, majd északkeleten fordulhat elő, elvétve kisebb eső, zápor, zivatar. A szél sokfelé megélénkül, 29 és 33 fok között alakulnak a csúcsok. A folytatásban napos, száraz időre számíthatunk, 30 fok fölötti maximumokkal. A hét második felében már 36-38 fok is előfordul majd.
2: Retro Rádió közlekedési hírek.
1: Baleset történt az M3-ason Budapest felé Bag térségében, írja az Útinform. A 42-es kilométernél sávzárásra és 1-2 kilométeres torlódásra kell készülni. Az 55-ös főúton Mórahalom határában három személyautó karambolozott. A 23-as kilométernél lezárták a főutat, kerülni a településen keresztül tudnak. Az M6-oson a 167-es és 172-es kilométerek között több alagutat is lezárnak munkavégzés miatt, az aktuális zárásnál a forgalmat az ellenkező oldalra terelik. Élénk a forgalom Budapest felé az M3-ason 60 és Bak között, valamint a fővárosi bevezető szakaszon, az M4-esen Üllőnél, a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 31-esen Maglót környékén, illetve az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli show-ja itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor Best Of, és benne a legjobb pillanatok újra.

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. És benne a legjobb pillanatok újra. Ez a Bocskor! Bocskor Best of.
1: Próbáljunk ezzel a zenével ráhangolódni a mostani témánkra, a 25 éves jubileumra. Mit érzel, Gyuri?
2: Hát, melegséget a szívemben.
1: Hány éves voltál, hol álltál, amikor ezt hallottad nap mint nap?
2: 16, a konyha közepén, néztem a tévét, ami a hűtő tetején volt, és amikor elcsattant az első füles, akkor kiesett a számból a rántott sajt. Nagyjából így.
1: Na, gyerekek, 25 éve indult a Mónika Show. Ezt a cikket olvastuk, ezt el kell hinnünk. Jaj, de rég volt. Kinek milyen, a Gyuri elmondta a rántottusos nosztalgiáját. Bárki másnak van ezzel kapcsolatban nosztalgiája?
3: Van, én is néztem, siettem haza, és...
1: Ezért?
3: Nem csak ezért, hanem tök jó volt. Tehát ez egy megszokott program volt délutánonként.
2: Így van. Azért nekünk a Mónika megmutatta, hogy milyen az élet.
3: És tehát, lehetett röhögni, tehát, hogy nagyon szórakoztató.
1: Nem, mi azt mutatta meg, milyen az élet, hanem kik laknak velünk még ebben az országban.
4: Ők is itt vannak,
1: haló.
2: Akkor hazaértem a suliból gondterhelt fejjel, tele mindenféle felelés, vizsga, ilyenek, és aztán láttam, hogy mi zajlik úgy az országban. Még akkor egyből az én problémáim nem is tűntek semmilyennek.
4: Igen, mindenki így nézte. Az idő törpült el a legjobban.
1: Az olyan, hogy ezt tényleg nem kell senkinek bemutatni. Én bevallom, én nem is a Mónikát, annak idején még az amerikai, hát ugye ennek a mintáját, a Jerry Springer Show-t néztem sokat, és eleinte, hogy tetszett, hogy ilyen hétköznapi emberek hétköznapi problémákat elmondanak, és vannak viták, és a közönségnek is van véleménye, és a műsorvezető nem is a színpadon áll, hanem inkább a háttal a közönségnek, a közönség között, és akkor onnan osztogatja a szót. És aztán néha bejött néhány testőr, és kivitte az egyik erősködő szereplőt. Mondom, jó. De aztán nekem az is túl sok volt, és akkor megláttam, hogy ezt itt megcsinálták Mónikával, remek, csak itt kevesebb a fog, mint az amerikai verzióban.
4: Hát ott ennyi most... volt a különbség, csak...
1: Nem. Nem. Máson vitatkoztak. De sok hasonlóság is volt. Na jó, a lényeg az, hogy itt jönnek az emlékek, de egy pár dolgot, és most próbáltuk tényleg nem a legpusztítóbbakat megmutatni. Egy pár részletet hadd mutassunk meg nektek, jó? Egy valami. Hogyha halljátok a bejátszást, és nyilván a képet nem látjátok hozzá, drága hallgatók, ezért mindig, ha egy ütés zajlik a képernyőn, ott egy Bud Spencer ütést bejátszottunk hozzá, hogy halljátok, hogy mikor csattan el egy pofon.
2: De tényleg igyekeztünk, hogy nem a legprosztobbakat kiválogatni, erre rá is ment a délutánon, mert annyira sok volt az, amit azt mondtam, hogy nem tudjuk elhozni, tehát ezt nem.
1: Elhiszem, szóval mindig, ahol valóban a tévében elcsattant egy pofon, az itt egy Bud Spencer ütéssel tettük mi is hallhatóvá nektek. Már nézzük ezt.
5: Mónika!
3: Igen.
5: Hát mondja miért? Meg, hogy terelmek belém. Rok magára.
1: Kedves, igen.
2: Ez egy rövidre zárt párbeszéd volt.
1: Na ezt figyeljétek, ezt az érvelést.
3: Te miért iszol, Marian? Néha. Néha iszom. Na de akkor azt mondja a Ricsi, hogy ez elég súlyos. És milyen gyakran van az a néha? Minden nap.
1: Miért iszol, Marika? Néha.
2: Megpróbált egy kitérő manővert a Marika, de visszaszorították.
1: De ez nagyon súlyos, azt mondja Ricsi.
2: Ricsi visszalökte Marikát.
1: Na, aztán van ilyen is.
6: Rokonságodnak van annyi vagyon, hogy ki tudnátok fizetni?
7: Nincsen.
6: Nincs? És akkor hogy gondoltad ezt el, hogy fölgyújtogattad, mi? És hány államatlan éjszakát okoztál ti a kardoskótiaknak, mi?
7: Sokat.
6: És jól van ez így?
7: Hát
6: mi? És még... Nem. Jó büntetésed érte.
2: Hát igen.
1: Na ez az igazságszolgáltatás, amit ugye sokan kívánnának Magyarországon. Túl lassú a bíróság, túl enyhe az ítélet.
4: És jönne Bud Spencer.
2: Mónika ezt is megadta nekünk.
1: Na, Mónika ilyet is adott nekünk.
8: Volt egy idősebb hölgy.
3: Mennyivel volt idősebb?
8: 5 évvel.
3: 5 évvel.
8: Ő tanított meg simogatni. Ő tanított meg arra, hogy mi az organizmus.
4: Én ezt nem hiszem el. Gyuri. És tényleg a te világ.
1: És ott állt a Gyuri a rántott hússal a szájában.
4: A hűtőrészt.
2: Rajtam össze a rögéstől.
1: Na még egyet mutatunk, figyeljetek.
3: Akkor miért hagytad el a párodat? Akkor nem a pletyka miatt?
7: Nem a pletyka
3: miatt. Sokkal inkább, amit mondtál, hogy nem törölött
7: hát a családodat. Hát már nem egy nőről húztam le ezt a verebet.
2: Ugye nehéz visszafognod a nevetést.
1: Hát persze, nem, hát ez polgártársainkat látom, hallom, hát akiket amúgy tudatosan kerülök. De itt minden nap megkapom. Hála Mónikának. Szóval 25 éves a Mónika Show, és ugye azt próbáltuk itt, egy nagy rekordokat döntött, nem, Gyuri? Tehát, hogy...
2: Hát, hogyne, figyelj, volt olyan időszaka, hogy 1,4 millióan nézték minden délután. Ma már szerintem nincs is olyan top tévéműsor, amit ennyien néznének.
1: Nézd, most megnéztem, 2001 és 2010 között futott, tehát ez 9 éven át, és közel 2000 epizód. Szóval a délutánsában abszolút verhetetlen volt, és akkor a lényeg az is, azért is beszélünk erről, mert ugye mindenféle legendák keringenek arról, hogy hogyan készült ez a műsor. És ugye a látszattal ellentétben ezek nem önként jelentkezett szereplők, nyilván volt olyan is, hanem ezek rendesen toborzott szereplők, és sokszor a szerkesztők el sem mondták, hogy milyen témában jönnek oda.
4: Igen, és ezért is kerestünk volna valakit, aki benne dolgozott, hogy mi volt a taktika, hogyan vették rá az embereket, hogyan oldották meg azt, hogy egy családon belül nem tudtak egymásról, hogy mondjuk Budapestre mit csinálnak.
1: Pontosan, és aztán ott szembesültek egymással, és azért is ezek az indulatok, ezek valósak voltak, meg a pofon meg minden, és őket toborozták az utcán, aluljárókban, buszmegállókban, tényleg rábeszélték az embereket, sajnos tényleg nem találtunk ilyen szerkesztőt, aki vállalná, hogy ő ezt csinálta. Volt olyan, hogy ha mentális problémákról szóló műsor volt készülőben, akkor például a pszichiátriai intézet elé álltak, és ott kerestek szereplőket. Ez azért nagyon-nagyon mély.
4: Ez már nálam, hogy azért a határt
1: abszolút
4: húzzuk már meg.
1: És próbáltunk beszélni Mónikával erről, ugye? Te felhívtad Mónikát.
2: Igen, én rácsörögtem, mert ugye egy cikk kapcsán kezdtük el ezt az egész együtt gondolkodást a műsorról, és akkor ő mondta, hogy ő nem nyilatkozott a kulisszákról, meg hogy készült a műsor, maximum arról, hogy ő annak idején hogy került bele, vagy hogy egyébként neki milyenek voltak az érzései, szóval ebből szeretett volna teljesen kimaradni.
1: Igen. Rendben van, szerkesztőt azóta nem találtunk, és akkor azt gondoltuk, hogy jó, akkor itt a rádió keresztül, a nyilvánosságon keresztül találjunk esetleg olyan szereplőket, akik részt vettek ebben a műsorban, és vissza tudnak emlékezni, hogy mi módon kerültek egyáltalán ebben a műsorba. Több szereplőnk van, vagy olyan, akinek a családtagja szerepelt. Itt van velünk először az András. Szia András, jó reggelt!
9: Szép jó reggelt, sziasztok!
1: Jó reggelt! Hát, na, mesélj, hogy te szerepeltél, vagy a rokonod szerepelt?
9: Rokonom, egészen pontosan a szüleim.
1: A szüleim, ó.
9: Ez egy nagyon érdekes dolog volt, mert egyik, ez egy kb. 20 éves voltam, tehát valahogy úgy abban az időtájban, az én szüleim hát egy kicsit összevesztek. Volt közöttük nézeteltérés, veszekedés, stb. És hát apám egyik nap ment az után, és ez is megcsörren a telefon. És felhívta őt egy szerkesztő srác, hogy jó napot kívánok, ez meg ez vagyok, és hogy a Mónika Showtól keres, és feltehetne egy kérdést. Mert apám így megállt, tegye. Hogy nem lenne-e valaki, akiben ki szeretne békülni, és hogy izé, hogy eljönne a műsorba, mert izé...
1: De random hívták fel apádat a telefonszám.
9: Random, igen, és a mai napig az az érdekes, hogy senki nem tudja, hogy került hozzájuk emberek telefonszáma. Ez később meg lett fejtve egyébként.
1: Na hogy?
9: Mert annak idején, amikor elfogadtál ilyen különböző internetes oldalakon a szerződési feltételeket meg a jogot, ott volt az, hogy felhasználják a te adataidat, aha, ilyen reklámtér.
1: És akkor az RTL megvette ezeket a telefonszámokat, és szerkesztők elkezdték random hívogatni ezeket.
9: Nekik meg volt egy fejvadász csapatuk, aki erre rá volt küldve, hogy akkor menjetek, hívogassatok, keresetek erre az adásra X főt. És akkor ugye a patromat felírták, patrom meg gondolkodott, hogy hát akkor úgyis hát pont most van összevesztőben ugye anyukámmal, hát akkor próbáljuk meg. Na akkor paterra felvették a kapcsolatot, beszéltek vele telefonon, hogy akkor ki kéne találni koncepciót, hogy mi alapján hívják be édesanyámat, hogy meg mint, mert ugye Budapesten vagyunk, nagyon jó, ezt ők nagyon örültek, hogy nem kellett vidékről felimportálni az ember. Na és akkor jött az ötlet, hogy akkor mit szólna ahhoz apukám, hogyha ha azt mondanánk anyukámnak, hogy jöjjön el a műsorban, mert egy rég nem látott osztálytársa szeretne vele találkozni.
1: Tehát, hogy apukáddal megdomálták azt, hogy anyát egy kamu indokkal hívják a műsorba.
9: Igen, igen. De most mondom, hogy ennek mi a pikantériája, hogy volt osztálytárs. Mikor felhívták anyukámat. Anyukámnak ez belett adva, hogy el kellene jönni erre a Mónika Show, ez egy békén, egy ilyen teljesen normális műsor, hogy egy volt osztálytárs szeretne anyuval találkozni. Hát anyámnak nem tudom, mit pörögtetett le, hogy ki lehet, de szerintem az első pillanatot kezdve tudta, hogy fater keze van a dologban. Na most, és akkor itt jön az, hogy a volt osztálytárs az révben igaz, mert ők egy iskolába jártak, osztálytársak voltak középiskolában, még pedig a MON-ba, úgyhogy nekik ez egy ilyen eleve volt osztálytárs. Elhívták anyut, bementek, akkor ott a sminkeseknél, ugye gondolom, hogy ez egy ilyen elég hosszadalmas dolog volt, és smink, meg minden, akkor ezt behívták anyut, hogy elkezdett a Mónika beszélgetni, hogy is, és gondolja, hogy ki lehet az, akit ő szeretne látni.
1: Tehát ő már ott ült a széken, és ez már a műsor volt.
9: Igen, elbeszélgettek vele, stb. De teljesen vakon volt mutat, tehát úgy lett fölvezet, hogy tök vakon van.
1: Igen.
9: Anyám az már biztos, hogy sejtette, hogy faterkeze van a dologban, majd akkor jöjjön az osztálytárs, aki szeretne vele találkozni, és akkor bejött faterna, akkor anyámnak az arcán, és az van, már nem találtam az adást, sajnos már nagyon rég nem láttuk. Látott egy döbbenet az arcán, egy ilyen nagyon pici ilyen izzadságcsepp, az, hogy úristen, ha hazamegyünk, akkor majd mi lesz. Na és akkor ugye fater bejött, leült, kapott anyám egy szál virágot, mert ugye azt adták, tehát ott fel volt később a dolog, hogy akkor a virágot azt ugye békülésre.
1: Ja, az nem ott a MON-nál kellett beszerezni, érted?
9: Nem, és akkor ugye meg volt mondva, hogy amikor fatert fölhívták a szerkesztők, hogy akkor ez mehet így, oké, de hadd kérdezzem valamit apámtól. És akkor fater mondja, igen, ugye verekedés nem lesz. Mert ugye akkoriban már a verekedős műsorok részek miatt volt egy csomó eljárás a Mónika Show ellen, ugye, mert hogy abban az idősávban adták, amikor ugye a fiatalok, mint a Gyuri is, megint is akkor voltunk, és így néztük, hogy úristen, ilyet lehet a tévében. És akkor ugye eljöttek, akkor megbeszélték, és akkor a végeredmény az volt, hogy ugye anyám azt mondta, hogy ezt megbeszéljük otthon, de már akkor oldott volt a hangulat, és akkor én később megtudtam, hogy kijöttek a stúdióból, vége volt az adásnak, összenéztek, és egy hatalmas röhögés volt az egész, mert ugye eleve ez a műsor, hogy ugye a stresszben a beül, víz, és akkor feloldott, te vagy az úristen, te vagy az a volt osztálytárs, hát miért nem gondoltam, a lényeg az, hogy kibékültek. Úgyhogy
1: ez komoly, tehát de hát ez akkor tök pozitív.
9: Hát jó volt, igen, jó volt a kimenetele, mert hát szépen vezette fel a Mónika magát a sztorit.
1: Jé, tehát, hát akkor ez nagyon-nagyon kivételes, de tök jó. Hát ez, együtt vannak még?
9: Nincsenek.
1: Nincsenek, okay.
9: De jóban vagyunk, jóban vannak, mindenki beszél mindenkivel, úgyhogy
1: jó van.
9: 24 év házasságunk volt, úgyhogy igazából.
1: András, köszönjük szépen, nagyon-nagyon izgalmas volt, köszi szépen.
9: Még egy hozzászólás az italkeveréshez, amit ugye másolunk.
1: Igen.
9: Ugye volt a Bailey's. A párom olyan viszkis kakaót csinált a múltkor, hogy én azt hittem, hogy Bailey's hozott le. Azt mondja, találkoztam vele, ugye mentünk valahova, és akkor hozok valamit. Hát mondom, jó, hoz. És hoz egy ilyen műanyag flakonba, hoztam kakaót. Nem mondom, kakaót. Hát azt mondja, húzzam meg. Kinyitottam meg, mert mondom, Bailey's. Azt mondja, nem, ezt én csináltam. És egy az egybe, srácok, olyan volt a Bailey's, vagy a kakaó íze, mint a Bailey's. Mondom, hogy a receptje kell. Azt mondja, raktam bele ezt, meg azt, meg azt. És mondom, hogy
1: majd akarom, hogy mit megcsináltam. Na jó van, köszönjük szépen, András. Szép napot, szia-szia, köszönjük. Szia-szia.
2: Szerintem Andrást is simán várna a Mónika soha még lenne.
1: Gyerekek, volt olyan is, arra emlékeztek-e, hogy sokszor beültettek oda valamilyen ismert embert, és akkor a rajongói, illetve az utálói is.
2: Igen, tényleg. És ez volt a felütés, ez a standard, hogy ma beszólok a nem tudom kinek, aki éppen volt.
1: Így van, és most itt van velünk Sanyi, képzeljétek el, őt azért hívták a műsorba, azért szervezték be a műsorba a készítők, és úgy készítették föl, hogy ő ócsárolja Zalatnai Cinit. Ezért hívták oda. Mutatunk ebből a műsorból egy részletet.
10: Sándor, neked úgy általában mi a véleményed Ciniről?
11: Hát általában negatív, nagyon. A nyivákolós.
10: Nyivákolós lenne?
11: Hát igen, nem tud énekelni egyszerűen. Hát a nyilvános szereplése például ilyen erotikus újságban.
10: Arról mi a véleményed?
11: Nem tudom, szerintem 54 évesen így megjelentette egy képet, szóval ilyen...
10: Semmi esztétikus nem volt számodra ezekben a fotókban?
11: Hát én
10: számodra
11: nem tudom.
10: Semmi ilyen nem volt?
11: Ha ez szép, akkor az néz, akinek kell. Szerintem ez valami gusztustalan, szóval...
10: Tehát akkor ez azt mondod, hogy erkölcstelen? Ilyet?
11: Maximálisan. Nézzük meg azért, nem egy manöken alkat. Kicsit le van pukkalva már.
1: Gyerekek, itt van velünk Sanyi, aki ezeket elmondta annak idején, még egyszer mondom, szerkesztői kérésre Zalatnai Ciniről. Szia, Sanyi, jó reggelt!
12: Sziasztok, jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Sanyi, hogy kerültél műsorba? Meséld el!
12: Hát nagyon egyszerűen egy barátom ott dolgozott, és hát tudta, hogy mekkora paraszt szám van, meg hogy mindent elmondok nyíltan, amit csak kell. És megkérdezte, hogy lenne kedvembe bejönni a Mónika Show-ba egy ismert embert, hát magyarul lefikázni. Hát mondtam, persze, hát ez nem probléma.
1: Bárki is legyen az.
2: Nem probléma.
12: Persze, hát nem foglalkozunk ilyesmi, mert ő is ugyanolyan ember, mint én. És akkor bementem, és mondták, hogy az Alatnai Cindit kéne egy kicsit, hát hogy fogalmazott.
1: Ócsárolni, igen.
12: Igen, igen, ócsárolni. Bementem elsőként, ugye Mónika feltette a kérdéseket, ment ott a műsor javába, és akkor egyszer csak berontott az Alatnai Cini így a műsor közben, ugye ezt nem adták le, és mondta, hogy ekkora parasz gyereket, mint én, még nem látott a világ, hogy ilyeneket mondott róla. És én mondtam neki, hát mondom, hát én közöltem vele, hogy nagyon aranyos, hogy bejött, de hát ugye, mint a műsorban is mondtam, hogy először jön a melle, utána a Cini, azt mondtam ott az embereknek, hogy mondom, pont erről beszélek, hogy valaki beront ide, és mondom, hát meg kell nézni, hogy néz ki smink nélkül. Majd amikor rákerült a sor, ugye ez egy olyan kb. Egy 4 órás felvétel volt, mikor rákerült a sor, akkor ugye bejött, ugye ki volt sminkelve, minden fel volt szépen öltözve. De hát akkor is ugye ment a vita. Hát ott végül is, ami nagyon érdekes volt, ugye volt ott egy hölgy, nem tudom, hogy végignéztetek a műsort, egy anyuka, aki a saját gyerekét kirakta a szobából azért, hogy az Alatnai Cininek az összes fényképét berakja.
1: Ó, nem, ugye, nem, erre nem emlékszem. Jó, tehát volt egy extrém ellen pólus is, igen.
12: Hát, volt, igen, volt az extrém ellenzőtábor, azok voltunk, hát én meg még két vendég, meg hát voltak a rajongók.
1: De hát figyelj, de egyébként neked azelőtt nyilván semmi különösebb véleményed nem volt Zalatnai Ciniről, se jó, se rossz,
12: nem,
1: hanem egyszerűen belementél ebbe a játékba. Zalatnai Cini nem tudta azt, hogy itt mi zajlik?
12: Hát amikor meghallott, akkor berongyolt, de addig szerintem nem tudhatta, hogy ekkora paraszt emberrel fog találkozni, mint én. Hogy... Tehát ilyen azt mondta, hogy ilyen véleménynyilvánítást, az, hogy a pályafutása során még nem hallott. Hát mondom, mindenre kelljen az ideje.
1: Igen, csak valahol ez totálisan erkölcstelen.
12: Jó, hát erkölcstelen sok minden. Hát
1: de nem a te részedről egyébként. Nem, azért te 5000-ért elmondtad, 5000-ért ezt elmondtad, ez nem olyan nagy baj. Hanem az, hogy erre felkértek, az a nagy baj.
12: Hát úgy is mentem be, igen, hát itt erről volt szó, hogy ma beszólok Zalatnai Cininek, hát muszáj volt valami olyan embert kerest, aki felmeri vállalni, ezt nem csak így burkoltam. Hát attól függetlenül nagyon sok mindent kivágtak a műsorból, tehát ez mondom, egy 4 órás felvétel volt.
1: Azt a mindenit. Te voltál a legkeményebb? Anticinis?
12: Hát ilyet nem szabad mondani, de igen.
1: Igen, jó, oké. Megkérdezted, hogy mennyit kaptál ezért?
12: 15 ezeret akkor. Ez 2002-ben volt.
1: Az jó pénz, nem?
12: Igen. Hát megkaptunk ugye kaját, piát, amit ott lehet a forgatás közben, ugye volt a szünet, meg amikor berongyolt a hölgyika, hogy ő ezt nem bírja. Ő nem fog bejönni, neki ebből elege van.
1: Hát a végén nem mentél oda hozzá, és mondtad neki, hogy figyelj, ez volt a szerepem, ne haragudj?
12: Nem igazán akart velem beszélni.
1: Ja, jó, azt
12: mondjuk megértem.
1: Persze, nem, én is megértem.
12: Szerintem, ha ilyen mondatokat mondanának, most bocsánat, így fogalmazok róla, te sem nagyon beszélgetsz.
1: Hát persze, hogy nem, teljesen. És az elképzelhető, hogy a mai napig ezt nem tudja, hogy te egyébként egy fizetett, vagy a mások, a többiek is fizetett ócsárolók voltatok?
12: Szerintem nem.
1: Így 20 év elteltével, hogy ítéled meg ezt az egészet? Hogy ez zajlott annó?
12: Én őszintén megmondom, hát amilyen ember vagyok, én viccesnek, tehát én nem tartottam ennek jelentős. A pénz volt a motiváció, nem megmondom őszintén, hogy jó pénzt adtak kaját, hát
1: persze. Bármi,
4: hát. Nem tudod kihozni belőle, hogy megbánta.
1: Nem, én nem hibáztatom őt, bocsánat, én Sanyit nem hibáztatom. Sanyi egy fiatalember volt, akinek volt ott egy ismerőse, tudták, hogy nagy pofájú, 15 ezer élő bármit és bárkinek, tehát semmi. Én ezt értem. Itt máshol van a morális probléma.
4: De ők nem jelentkeztek.
1: De szerinted, bocsánat, ezt még nem kérdeztem meg a másik versenyzőtől, szerinted Mónika képben volt? Tehát, hogy egy naív műsorvezető volt, aki azt hitte, hogy tényleg szerelmek szövődnek, és párok szakadnak szét, és tényleg vannak gyűlölködő, cini gyűlölő emberek az országban. Tehát ő ezt naívan tolta végig 9 évig, vagy ő benne volt ebben?
9: Nem, szerintem ő benne volt, de arra nem volt reakciója, hogy ilyenek fognak történni. Tehát vannak ilyen bunkok, mint én, meg vannak verekedések, meg ilyenek. Azért többször volt az, én is láttam, így nézegettem ugye a Mónika Sótában, hogy mikor fognak leadni, azt utána. Ugye addig láttam ilyen verekedéseket, azért lehetett látni az arcán, hogy meg van lepő. De szerintem a kérdések alapján sejthette, hogy milyen választ fog kapni, csak nem ilyen drasztikusan.
1: Világos.
9: Tehát azt hittem, ilyen burkoltam, finoman elmondom, hogy milyen, meg így, de nem. Az nem én vagyok. Sajnos nekem, ami a szívemen, a számon.
1: Sanyi, mi a kedvenc színi dalod?
9: Nincsen. Vagy esetleg mondhatnám, hogy töltsért csinálok a kezéből, de másból, de nem.
1: Jó van, oké. Sanyi, köszi, hogy elmondtad. Gyönyörű, szép emlék.
9: Köszönöm.
1: Igen, szép napot, szia, hello, hello.
9: Köszönöm, sziasztok.
2: Sanyi azért nem sokat változott a Mónika show-tól.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli show-ja itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor Best Of.

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli showja, a Bocskor. És benne a legjobb pillanatok újra. Ez a Bocskor! Bocskor Best of.
1: Szia, Mokci! Jó reggelt!
2: Adok, jó reggelt! Mi ez a visszafogottság? Hoppá! Helyen.
1: Melyik értelemben? Mármint, hogy milyen értelemben?
2: Beköszönésed érdekében.
1: Ja, érdekében. Nem éreztem visszafogottságot az érdekében. Tehát, hogy nem tudom, ma ilyen. Ma ilyen.
2: Jó, rendben van.
1: Vokcika, hát ez nagyon érdekes, mert itt ugye a Mesztelen Kertészkedés Világnapja, erről már hallottunk, de azt nem tudtam, hogy szombatra esik, mert nyilvánvalóan hangosabban beszéltünk volna erről, de hogy akkor részt vettél? Tehát ott voltál?
2: Gyakorlatilag itt volt egyedül az, amikor nem vált okafogyottá dolog, tehát oldalhelyesen cselekedtem, az azt jelenti, hogy én ezt elég gyakran használom, tehát ezt senki nem mondta nekem régebben, hogy ez az én napom, de így legalább büszkén vállalhattam. Nem, hát egyébként természetesen nem szoktam ezt nagyon szaladgálni a kertben.
1: Milyen a elfelejtettem, milyen a belátás hozzá? Tehát ha én most oda beállnék...
2: Kiváló! Az... Nagyon jó a belátás.
1: De ha én beállnék tök mesztelenül, akkor és mit tudom, én nagyon hangos hangszórót bekapcsolnék magam mellett, ha akarod, rá is ülök.
2: Állok mesztelen?
1: Igen. Hogy akkor hány helyről szögből látnának engem?
2: Nézd, hogyha te állnál ott, és tényleg, mivel te nem minden nap szoktál ott állni, tehát rá már nem kíváncsi senki különösebben, tehát hogyha te állnál ott, akkor akármilyen magas betonfal meg zajzáró lenne, tuti, hogy létrákon állnának az emberek.
1: Jó, meg érte, de oké, de is spontán.
2: A lényeg az, hogy annyi drónt nem láttam, vagy soha nem láttam volna a kert fölött. A spontán beállnál akkor is, mert bár nálam ugye sövény van, nagyjából körben, de azért ugye ilyenkor azt szokták csinálni, ez a legrohadtabb egyébként, hogy a sövény mögé beállnak, akkor te nem látod őket, és ez a lényege egyébként, hogy te úgy tudd, hogy téged nem néz senki, érted, és akkor természetesen viselkedsz.
1: Ez azért másik... kérdezem, mert te ismered az én kertemet, tehát hogyha nyáron már mindenhol kinőttek a levelek, ugye a hullajtók,
2: bármikor,
1: akkor hogy nálam simán lehet mesztelenül lenni, tehát hogy nem tehát... nagyon látsz be.
2: Igen, de nálad azért, hogy is mondjam, elég vicces, hogy egy ilyen egy négyzetméteres magas ágyás miatt tartunk ott mesztelen kertészeti világnapot. Az nagy kép.
1: Majd arról kell kérdeznem, amikor a macskáról lesz szó.
2: Gyakorlatilag megcsinálhatnám, hogy kiviszel egy cserépvirágot, azt ott mesztelenkedünk tényleg a medence mellett, de szerintem ez nem az. Na.
1: Jó, oké.
2: Mit akarták kérdezni?
1: Miért? Már a macskákról beszélünk, vagy még erről a mesztelen világról?
2: Nem, még erről beszélünk.
1: Akkor maradjunk ennél, és a macskánál majd jövök.
2: Jó, és akkor megnéztem, hogy végülis milyennek a történelmi alapja, hogy tényleg van ilyen, vagy csak kitalálták, hogy van a mesztelen kertészkedés világnapja. Nem, mert ennek van egy ideológiai előzménye, és ez egy russzói gondolatból táplálkozik. Hmm. Ugye Russzó vissza a természethez, ugye francia filozófus volt, bár Svájcban született, és gyakorlatilag ő neki az volt a filozófus, író, költő, zenész, volt ő minden, és a lényege az volt, hogy az ember a társadalomban, hogy is mondjam, tehát szanaszét rombolódik, és ezért, hogy az eredeti szépsége és az eredeti jósága visszatérjen, ezért a természettel kell közelebbi kapcsolatba kerülnie, hogy megismerje önmagát, és hogy visszajavuljon eredeti.
1: Értem, de akkor milyen gyakorlatokat javasolt Russzó?
2: Mély hajlászunk a kertben. Milyen gyakorlat, ezt a hülyét. Legfontosabb kérdés, hogy a kertészet mezte világ, milyen gyakorlatokat végezzük a kertben? Hát, hogy jó
1: nem
2: legyen
1: így
2: a
1: értem, belátás, de hogy a Russzó, nem tudom, hogy a Russzó a kertészkedés javasolta, azt mondta, hogy vissza a természethez. Még emlékszem, még a gimnáziumban is ezt mondta, Russzó, vissza a természethez. De ez gyakorlatban mit jelent, ezt nem tudom. Tehát, hogy egyszerűen csak legyek mesztelen és sétáljak az erdőben, vagy mesztelen öleljek át egy fát, vagy keresek magamnak állatokat, miközben mesztelen vagyok, vagy...
2: igen, Léda és a hattyú, stb. Igen,
1: persze. Léda és a hattyú. Tehát, hogy mit akart Russzó?
2: Rousseau azt akarta, hogy ezáltal, hogy te lecsupaszítod magad, és így közelebb kerülsz a természethez, hiszen az ember ugye öltözék hiányába jött a világra, lásd Ádám és Éva, de egyébként a darwini elmélet szerint is ugye hát ott voltunk egy száz szőrzetben, tehát valami ilyen megközelítése van a dolognak, hogy szabaduljunk meg a ruháinktól, és meg mindenféle társadalmi konvenciótól, és a természet legyen, a természet közelsége.
1: Igen, de Rousseau azt kifejtette, hogy fázósak vagyunk.
2: Rousseau tulajdonképpen ezt a mondatot soha le sem írta, tehát csak ezt sugározták.
1: Ja, értem. De Ádám és Éva melyik országban születtek?
2: Várjál, csak mit is mondták tegnap görög, Aténben.
1: Most komolyan, mert azt látom, hogy almaterem, tehát hogy ez nem egy, hogy is mondjam, nem egyenlítő környéki hely.
2: Hát nyilván, ahonnan Jézus származik, ugye, ja nem, hülyeséget.
1: Hát miért Jézushoz? Miért kötöd Ádámot és Évát Jézushoz?
2: Jézus Isten fia volt, tehát előtte már volt Ádám és Éva, hát végülis a Jézus azoknak a valami fia.
1: Ezt akarom kérdezni, hogy tök mesztelenek voltak, hogy meddig bírhatták ruha nélkül? Tehát
2: Édenben született Ádám és Éva, hát ennyit sem tudsz, Édenben.
1: Édenben, jó, az most melyik ország?
2: Beírod a GPS-be, tökön tudja, minden nézz utána.
1: De nem, hát csak megmondja nekem valaki. Csak megmondja nekem valaki, hol született Ádám és Éva. Tehát almafa volt ott, az azt jelenti, hogy gyakorlatilag ez a mérsékelt égövi.
2: Ja, igen. Vagy de lehet.
1: De most mindenki, Gyuri, Voxi, mindenki keresi.
3: Én most a mesterséges intelligencia
1: megkérdezem. Anett, Gyuri és Évi is keresik, hogy hol született Ádám és Éva.
4: Sejtettem. És szerintem a hallgatók 90%-a ezt keresi most.
3: A Biblia szerint Ádám és Éva nem egy konkrét, ma is létező földrajzi helyen születtek, hanem Isten teremtette őket az Édenkertben. Ezt mondja az Éva.
4: De hol van az Édenkert? Ezt kérdezi.
3: Idealizált.
2: Aja, most mindig ezzel jöttök, hogy házszám, meg utca, meg ország, ezt nem hiszem el.
1: De bocsánat. Istenem,
2: a Bibliával kapcsolatban konkrétumokat keresek.
1: Jó, de azért mi mesztelen kertészek, akkor mi? Akkor mondjuk azt, hogy parcella? Tehát, hogy mi az a szakszó? Ami...
2: Nagyon jó, itt tartunk, azt így mondja, van.
3: A bibliai szöveg szerint négy folyót említ helyként, ezért egyes értelmezések szerint a mai Közel-Kelet térségéhez kötődik.
1: Mindig a Közel-Kelet.
3: Pontos helye nem ismert.
4: Igen, én meg azt találtam, hogy az ókori Mezopotámiában volt, a mai Irak déli részén. Mm-hmm. Igen, igen.
1: De hát szőkék voltak.
3: Most ezt akkor vitatkozok az AI-ja? Beírom neki ezt is.
1: Hát mutasd már egy szőkét Észak-Irakban.
3: Szőkék voltak.
2: Igen, bocsi, ez sok problémát jelent egyébként ezeknek az írásoknak.
1: Négy folyó, Duna, Tisza, Dráva, Száva, van egy ilyen izé.
3: Hát az, igen, beírtam az AI-nak, hogy de hát szőkék voltak felkérdés.
1: Igen, az AI.
3: Azt mondja, ezt így biztosan nem lehet kijelenteni.
1: De lehet, mert én láttam. Hát írd már vissza.
3: Azt mondja, a Biblia nem írja le Ádám és Éva külsejét.
1: Én meg láttam fotón.
3: Jó, a barátom látta, gyerekek, beírom.
2: És Jézusról is van fekete Jézus, meg kék Jézus, meg mindenféle, lehet csinálni.
1: Bocsánat, hogy Bocskor Gábor kérdez. Hát elnézést. Olyan kéréseket teszek fel, amikre még eddig nem kaptunk választ.
2: Igen.
4: És úgy gondoltad, Ádám és Éva. Ettől a társaságon megkapod?
2: Nézd, az lényeg az, hogy egymáshoz közel laktak, ez a lényeg, bocsi.
3: Jó, én folytattam, én beírtam neki, hogy a barátom látta őket és szőkék.
1: Igen.
3: Azt mondja, a barátod valószínűleg nem a történeti bibliai Ádámot és Évát látta, hanem valamilyen ábrázolást.
1: Azt látta.
3: Igen.
1: És jó, akkor kérdezd meg, hogy szerinted Irakban, kérdezd meg az AI-tól, ha te kezeld, szerinted Irakban van almafa?
2: Persze, hogy van, hogy ne lenne már.
1: Lehet, azért az AI-t kérdezzük meg.
4: Jó.
3: Szerinted Irakban van almafa? Igen, Irakban is van almafa. Ezt mondjuk.
1: Melyik a legnagyobb almaültetvény Irakban? Na jó, Vokci, bocs, visszatérek hozzád.
4: Igen. De még ezt azért derítsük ki.
2: Én az AI-nak azt szoktam mondani, hogy hazudsz.
3: Már böngészi a netet a barátom.
2: És akkor bocsánatot kér mindig tőle.
3: Aha, itt van a legnagyobb almatermelőket felsorolja.
1: Igen, a Duhok, a Homan Balakajati, vagy a Duhok Bárvári völgy.
2: Na, ugye.
1: Tehát a Duhok környéki ültetvények azok nagyon. Én akkor oda gondolom a szőke Ádámot meg Évát.
2: Így van. De még tovább is mehetnénk, hogy melyik kígyó az, aki a kezében fogja az almát és oda tolja az Évának. Szóval igen, az még azt megkezdve a kígyó.
1: Milyen kígyó? Te ezt is meg kell. Hogy milyen kígyó? Sima sikló vagy?
2: Igen. Hol lakik a kígyó?
4: Milyen kígyó bántalmaztak?
1: Nem, hogy küldte
4: az... Irakban milyen kígyók élnek, nem?
1: Hát meg az almát melyik kígyó, milyen kígyó hozta?
3: A csípőből megválaszolja.
1: Jó, Vokcika, hol tartunk most a mesztelen kertészkedésben?
2: Igen, ott tartunk, tehát hogy igen, visszatérve, hogy hol lakik az Éva. Tehát egyébként a három telekkel odébb is van. Ádám az ritkán. A lényeg az, hogy hogy néz ki ez Magyarországon, ugye? Azért olyan kertekben, tehát nálunk az a lényeg a kertészetben, hogy egymást érik a kertek, ugye? Tehát szomszédaink vannak, kert szomszédaink.
1: Igen.
2: Ugyanakkor, más országokban általában a kertek azok távolabb vannak egymástól, tehát ez könnyebben megoldható, ez a mesztelen kertészkedés világnapja. Hát nálunk ez ugye úgy néz ki, hogy mindenki lát mindenkit, ezért hát ez úgy néz ki, hogy nálunk itt az a tendencia, hogy a kertben az ember nem a legjobb cuccában járkál. Ugye ezt beláthatjuk. Ugye először az van, hogy azokat, amiket otthon kiszuperáltunk, abban járunk, ott, vagy abban dolgozunk, aztán ezek is egyre szarabbak lesznek, és utána lepusztult a víz, stb. És a végén eljutunk ahhoz, már tényleg egy szárnyban kapál mindenki. Tehát gyakorlatilag itt ez vitt el bennünket ahhoz, hogy a végén már ugye egy ágyékkötőben, meg egy szakadt pólóban nyomjuk ott az ipart. Aminek persze mostanában semmi értelme, mert az én kertemben már fű sem nő, akkora a szárazság. És a lényeg az, hogy én gyakorlatilag ennek úgy hódolok, tehát nyilván nem a logó izéval verem a földet a kapával, hanem ki szoktam feküdni, miután végeztem, ugye a teraszra megfürdök, és utána ott megy a mesztelen napozás. Ennyi nálam ez a dolog, és ez a kertészkedés, mesztelen kertészkedés világnapja, ez úgy nézett ki, hogy általában ez az az időszak, amikor először ki lehet feküdni, nagyjából igazából egy jót napozni. Na, tehát itt tulajdonképpen erről szó, hogy eldobod a kapát, és kifekszel, és egyet kitárulkozol, és egyet nyomszott.
1: Egyet nyomszott? Okay. Jó, hát minden, a russzói. A picit russzói.
2: Russzói módon ízlét egy tönkreteszed a bőrödet, igen.
1: Ja, jó, oké. Figyelj, a macskákról azért beszélünk, én is látom ilyen videókat az uborkával, de nekem majd lesz egy kérdésem a macska és a magaságyás összefüggésében. Te kezded, Vokci?
2: Jó, oké. Hát a macska úgy került szóba egyébként, hogy ugye elterjedtek annak idején ezek az vicces állatvideók, amikor halára rémizgették a macskákat. Egyébként nem minden macskánál működik, mert én kipróbáltam az enyémen annak idején, és ez piszkosul nem működött. Nálam a porcelán kutya működött, igaz, hogy előtte azzal is vegzáltam jó sokáig, tehát hogy ha nem akartam, hogy bejöjjön a szobába a macska, a végén már csak ki kellett tennem azt a anyósomtól örökölt rettenetes porcelán kutyát a küszöbre, és akkor úgy elkerült azt a részt, amit én nem akartam, hogy oda jöjjön. És a lényeg ennek, hogy ugye úgy jutott eszembe ez, hogy elgondolkodtam rajta, hogy miért működik egyeseknél, miért nem működik más macskáknál. És gyakorlatilag ennek nyilván evolúciós oka van, tehát a lényege ennek az, hogy ezt az uborkát úgy csempészték mindig, amikor evett a macska mögé, úgy rakták mögé, hogy ezt a macska nem vette észre. És amikor megfordult, nyilván egy ilyen evolúciós gondolattól vezéreltetve, ugye a macska eleve fél a kígyóktól, ugye, és hát ettől ugye megrémülve, aztán össze-vissza szarta magát, és egy hatalmasat ugrott, hátraszaltó, stb. Ugye? És hogy ez nem jó, ezek a videókat azt éri el az ember, hogy azt a környezetet, ahol ilyen stressz éri a macskát, megutálja. Tehát gyakorlatilag elkezd nem szeretni ott lenni, hogy hülyén fejezzem ki magam, és ezek a vicces videók teljesen visszafordulnak, tehát egy etológus megnézi, akkor azt mondja, hogy ez egy baromság, mert ezzel tönkre teszed az állatot, a hülye vicceket csinálsz vele, ugye. És akkor megkérdezhetnéd, hogy kígyó uborkával még jobb, ugye, hogyha már ilyen biztos feltennéd ezt a kérdést, ugye, hogy
1: jobb ugye kígyó uborkával.
2: Igen, mert az jobban hasonlít, ugye, a kígyó. A nevében is benne
1: van. Igen, igaz. Vokci, akkor viszont én kérdezek.
4: Igen.
2: Igen.
1: Na, hogy ott van a magaságyás, és most új földet rakadtunk rá, meg minden, és most vannak eperpalánták mi egymás. És már tavaly is, tavaly előtt is, de hát most is minden nap, nem lehet, hogy nem is egyszer, hanem többször végigmegy rajta egy macska, WC-nek használja, majd elkaparja. Ez neki valószínűleg a reggeli rutinja. Megnéztük a neten, hogy mit lehet tenni, és akkor mindenféle volt, de az egyik például az volt, hogy hurkapálcikákat rakjál bele, és akkor a macska nem megy oda. Azért, hogy az mit tudom, hogy az kifelé áll. És én emlékszem, amikor régen macskám volt, és nem akartam, hogy a téli kertben a cserepes növények, nagy kaspós növényekbe belehúgyozzanak, megizéljenek, és ugyanez a hurkapálcika megoldás volt. Ez tökéletesen működött, most meg nem. Ez felugrik, kikerüli a hurkapálcikákat, mint a síszlalomozó, és belekakkant, meg nem tudom, elkaparja. Hogy van-e erre bármilyen jó tanácsod?
2: Na most a helyzet az, hogy hát először hogy nézzük meg, miért megy oda. Hát azért megy oda, mert az egy friss ágyás, és szépen meg van művelve, és fel van gerebézve, meg jó porhanyos, érted? Tehát ahol nyilván nincs, ahol nem tud kapirgálni, oda nem megy meg. Ahol,
1: érted, de hát tud, hát most mit csinálják, ez olyan.
2: Tehát ő szereti ezt. Tehát,
1: hogy nem empatikus akar lenni macskával, hanem onnan kiüldözni
2: örökre. Oké, tehát a friss ágyást mindig tele szarja macska, kész, ennyi. A lényeg az, hogy most megint az, hogy tudod, abban a helyzetben vagyok, hogy adjak tanácsot ezzel, mit csinálnék. Amit én csinálok, azt nem mondom el, jó? Tehát mert az egyrészt nem publikus, másrészt meg...
1: Aki nem mond el, mit csinálsz, azt mondod, hogy milyen eszközzel. Magát a cselekményt nem mond el, csak az eszköz.
2: Nem értesz hozzá, hogy hogy csalját törbe, de már benne van a mondatban.
1: Értem.
2: Nem, a helyzet az, hogy erre nincs kifinomult módszer egyébként. Nyilván valami csapdát kell csinálni, nyilván valami riasztót kell csinálni. Én ezt a hallgatóknak a kreativitására bízom, érted, hogy ki hogy oldja meg ezt a dolgot, de hát látod, hogy nincs rendes módszer, ugyanis a macska nem hülye. Tehát bármit csinálsz, ő oda megy. De ha tanácsot adhatok neked, az olyan, amit neked nem fog tetszeni, mert például az Ildikó ezt úgy oldotta, hogy nálunk nyulak voltak, akik lezabáltak mindent. Tehát ugye amit a fagy, amit a hó, a szél, az esőhiány, szárazság meghagyott, azt a nyulak lezabálták. Tehát ez volt az utolsó izé. És arra annyit tudott csinálni, hogy lehet venni ilyen tasakokat, ami iszonyú bűztáraszt, és ami riasztja a macskát, a kutyát, meg a nyulakat, meg egy ilyen hülye idióta állatokat. Ezzel körbe rakta a kertet, egy hátránya van, nem lehet megmaradni a kertben. Tehát ott aztán kész. Tehát borzat, ez tényleg.
1: Remek, te remek család vagytok.
2: Tényleg. Igen, tehát nem, hogy a macska nem jön be, hanem én sem.
1: Na minden,
2: akkor tovább. Nézzük a macskával a kertet, hogy azt rohadt, iszonyú büdös van. Na szóval, figyelj, most mit, te, aki igen kreatív vagy, te tényleg nem tudod megoldani azt, hogy...
1: Hát nem, de annyit okos sűrűbe teszem a pálcikákat, a hurkapálcikákat.
2: Persze, már... a végén így van, csinálja egy ilyen izét, minek hívják ez a...
1: Hát milyen fakirágy.
2: Így van, fakirágy, ezt akartam mondani. Fakirágyat, tehát most én javaslom, a százas szög az még jobb, apám, érted? Vagy a miért?
1: Igen, csak az eldől. Na mindegy. Jó, akkor ezen vagyunk, tehát fegyverzet, ez
2: csak
1: a lényeg.
2: Fegyverzet, így van, de telerakhatod egérfogóval is. A lényeg az, hogy olyan élményben legyen része, ami miatt nem igen megy vissza. A hurkapálc az nem nagy élmény. A hurkapálc csak olyan, hogy nem érdemes oda menni.
1: Hát ezt szeretném, igen, ilyen humánosan.
2: De nem az, hogy nem érdemes, bocsánat, a hurkapálc az a bonyi, érted? Ez olyan, hogy ha ki van írva egy lakásra, hogy riasztóval van elrátva, akkor azt nem piszkálod, érted? De hogyha, mit tudom én, megfogod a kilincset és megrázzi egy ipari áram, akkor biztos, hogy nem mész oda többet, érted?
1: Tehát értem, valami értem.
2: Jó. Ilyesmit kell.
1: Mindent le tudok fordítani a macska nyelvre. Köszönjük, Vokci!
2: Nagyon jó.
1: Köszönjük szépen, csőkutya, és találkozunk mikor? Holnap után, igen.
2: Jó, csőkutya.
1: Csók, szia! A Vokci!

0: Műsorajánló.
1: Tomi!
2: Piros?
1: Van kedved megint?
2: Tudod, hogy ki nem hagynám.
3: Ismét útnak indul a Retro Konvoj. Vágó Piros és Dénes Tamás újra körbeöleli az országot, és keresi a leggyorsabb retro rádió hallgatókat.
1: Hamarosan ajándékokkal teli retro rádiós dobozt rejtünk el országszerte több praktiker áruházban.
2: Legyen öné a minimum 100 000 forint értékű napi főnyeremény.
4: This is
3: summer. Jön a nyár egyik legjobban várt hete a retro rádióban. Gyűjtsövelünk az emlékezetes pillanatokat.
5: És legyen öné a napi értékes Black & Decker nyeremény a praktiker felajánlásával. Az országjáráshoz az autókat a BYD EP autó biztosítja.
3: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. 10 dekagram félzsíros, félkemény, rizska sajt a kiszolgálópultban. Csak 189 forint. További segítség a spóroláshoz. Akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
7: Szia, 15 év után visszatér hozzánk. Koncert július 30-án az MVM Dómban. Utolsó jegyek livenation.hu. Ne hagyd ki!
8: Elkezdődtek az Euronics hetek. Kiemelt ajánlatok és akciók várnak országszerte 70 áruházban és az euronics.hu weboldalon. Csap le az Asus VivoBook 15 notebookra, Intel Core 5 processzorral, most csak 189.999 forintért, július 30-áig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronics, ez ennyi!
9: Most különösen jó döntés Kiára váltani a JP Autónál. Kia Sportage már 8.949.000 forinttól, Kia Xeed pedig 6.999.000 forinttól elérhető készletről akár azonnal. Részletek a JP Autó szalonjaiban és a jpauto.hu per Kia oldalon.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Például hétfőtől szerdáig 200 g sózott kesudió 25% kedvezménnyel csak 889 forint. Mindig Aldi.
0: A reklám után.
3: Hírek a Retro Rádióban.
12: Hőhullám érkezhet a héten. 2032 után is marad a Forma 1 Magyarországon. Terjednek a közösségi média korlátozások. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Újabb hőhullám érkezhet. A Hungaromet előrejelzése szerint a hét elején még 30 fok körül alakulnak a csúcsok, a hét második felétől viszont tovább erősödhet a felmelegedés. Péntektől már általában 33-38 fok közötti maximumok lehetnek, vasárnap pedig helyenként a 39 fokot is megközelíti a hőmérséklet. Csapadékra egyelőre kevés az esély, a hajnalok pedig egyre kevésbé hozhatnak enyhülést. Az időjárásról bővebben a hírek végén hallhatnak. 2032 után is Magyarországon maradhat a Forma 1. Erről tárgyalt Magyar Péter miniszterelnök a sorozat elnök vezérigazgatójával a Hungaroringen. A kormányfő szerint a cél, hogy a verseny a lehető legjobb feltételekkel maradjon az országban, ezért már megkezdték az egyeztetéseket a jelenlegi szerződés utáni időszakról. Hozzátette, rekordszámú néző érkezett a Magyar Nagydíjra, és a rendezvény gazdasági, valamint turisztikai szempontból is jelentős az országnak. Egyre több ország tervezi korlátozni a gyermekek közösségi média használatát, vagy már meg is tette. A zaklatás, a függőség, a mentális problémák és az online visszaélések visszaszorítása a cél. Ausztrália már bevezette a 16 év alattiakat érintő tilalmat, Franciaország pedig szeptembertől korlátozza a 15 év alattiak hozzáférését. Hasonló szabályozást tervez például az Egyesült Királyság, Spanyolország, Németország vagy Kanada is. Veszélyes trend terjed a közösségi médiában, erre hívta fel a figyelmet rádiónkban a Magyar Dermatológiai Társulat elnöke. Holló Péter elmondta, úgynevezett naptetoválások.

0: Napról napra melegebb lesz a héten, visszatér a hőség. Ma délelőtt még lehetnek borultabb vidékek, de aztán később már csak fátyol felhők zavarhatják a napsütést. Délelőtt a Dunától keletre, majd északkeleten fordulhat elő, elvétve kisebb eső, zápor, néhol zivatar. A szél sokfelé megélénkül, zivatarok környékén meg is erősödik. 29-33 fok között alakulnak a csúcsok. A hét második felében viszont már 36-38 fok is lehet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
3: Vágjunk bele ebbe a hétfőbe, meg úgy általában a hétbe is közösen. Köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit, Vágó Piros vagyok. Készültünk például Shy Guys számmal, szól majd a Hello, itt lesz DJ Bobo, de most indulunk Kylie Minogue, I Should Be So Lucky-ával.

szívemen is új, egy szürke taxi vár az üvegajtón túl, a főbejárat előtt.

minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Ha az égre nézünk, most még az országban szinte mindenhol felhőket láthatunk. Záporok, zivatarok sem kizártak, most is van, ahol éppen esik, de vannak helyek, ahol pedig a napsütésé a főszerep. A lényeg, hogy ilyen változékony időre készülhetünk még a mai napon, egy kicsit füllettel is egyben. Még a holnap lesz kellemes, aztán szerdától bizony beindul a komolyabb melegedés. Szuper slágerekkel készültünk, viszont ezek segítenek hidegben, melegben, munka közben vagy pihenés közben is. Katy Perryvel például az I Kiss the Girl a 2000-es évek elejéről. Itt lesz a Shy Guys a Hello-val a 90-es évekből. Most pedig már is a Lábussal kezdek, Sweet Dreams a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, meg is volt a lendület, és természetesen folytatjuk is majd. Lendületben ezek után sem lesz majd hiány. Egy igazi rockdal, a Hooligans és Gudics Máté előadásában a Küzdj az álmodért. Ezt is játszom hamarosan a rock kedvelő hallgatóinknak, és itt lesz Rick Astley a Together Forever slágerrel. Állandó hallgatóink és azon belül is állandó SMS íróink is bejelentkeztek, például Sanyi Várpalotáról. Szia Piros, kellemes napot kívánok neked, elég mozgalmas volt munka szempontjából a hétvége, de legalább valami pozitív esemény is történt a családban, Viola lányomnak meglett a jogosítványa. Gratulálok neki, örülök akkor, és Iri is írt nekünk Mezőtúrról. Pirka, üdvözöllek az éterben, kellemes szép hétkezdést nektek, jó munkát, jó hallgatókat, jó dalokat, és mindenképpen meg jó egészséget. És főleg a legutolsót viszont kívánom én is neked. Akkor az ígért Rick Astley slágerrel már is folytatjuk Together Forever Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Wow, ez koncerten is zseniális élmény lehet akár a Hooligans, akár Gudics Máté rajongóinak. És most fel is idéztem azt a konvojt, amikor Máté velünk utazott egy héten keresztül, és rögtönzött koncerteket adott az ország különböző pontjain. Nagyon szerettem. Lehet, hogy lesz majd valami fajta folytatás? Meglátjuk. Az biztos, hogy a zenében lesz folytatás. A Ricky Epoveri érkezik mindjárt a Hollywood Dance-ban. Céline Dion-t is meghallgatjuk a That's the Way It Is-zel. Ez pedig már a Pet Shop Boys a Suburbia-val.

0: és ugrunk a 2000-es évek elejére az Aventúrához. Tőlük pedig jöjjön majd az Obsession itt a Retro Rádióban 11 óra után.
1: Műsorajánló.
0: Tomi!
2: Piros?
0: Van kedved megint?
2: Tudod, hogy ki nem hagynám.
3: Ismét útnak indul a Retro Konvoj. Vágó Piros és Dénes Tamás újra körbeöleli az országot, és keresi a leggyorsabb retro rádió hallgatókat.
0: Hamarosan ajándékokkal teli retro rádiós dobozt rejtünk el országszerte több praktiker áruházban.
4: Legyen öné a minimum 100 000 forint értékű napi főnyeremény.
5: This is
3: summer. Jön a nyár egyik legjobban várt hete a retro rádióban. Gyűjtsövelünk az emlékezetes pillanatokat.
1: És legyen öné a napi értékes Black & Decker nyeremény a praktiker felajánlásával. Az országjáráshoz az autókat a Kia JP Autó biztosítja.
3: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Lenny Kravitz koncert. Ne hagyd ki Lenny Kravitz elképesztő fellépését a Budapest Arénában augusztus 2-án. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
7: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig az avokádó darabja csak 499 forint. Legalább két termék vásárlása esetén, minden második pedig csak 99 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
8: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
9: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
10: Jöjjön az utolsó kérdés. Melyik eszköz nem a fantázia szüleménye? A. Egy medál, ami visszaforgatja az időt. B. Egy övcsat, ami szigonyt lő ki. Vagy C. Egy gyűrű, amivel egy mozdulattal fizetni lehet.
11: Húha, talán legyen a C. A gyűrű.
12: Jó választás! Egy gyűrű, egy mozdulat. Ennyi. Regisztrálj, nyisd szíves bankszámlát, igényelj hozzá Visa bankkártyát, és akár tiéd lehet egy stílusos fizetőgyűrű. Részletek cip.hu/fizetőgyűrű. Cip Bank. Számíthatsz tanácsainkra.
13: Most különösen jó döntés kiára váltani a JP Autónál. Kia Sportage már 8.949.000 forinttól, Kia Xceed pedig 6.999.000 forinttól elérhető készletről akár azonnal. Részletek a JP Autó szalonjaiban és a jpauto.hu/kia oldalon.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Seal 15 év után visszatér hozzánk. Seal koncert július 30-án az MVM Dome-ban. Utolsó jegyek livenation.hu. Ne hagyd ki!
1: A reklám után.
3: Hírek a Retro Rádióban.
16: A ponthatárok után jöhet az albérletroham, kevesebb busz vár javításra, rekordszámú légi utas volt tavaly. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Nyilvánossá teszik a kórházak fertőzési adatait. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter bejelentése szerint szeptembertől bárki megismerheti az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések adatait. A rendszer a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ módszertana alapján valós adatokra épül. A cél a betegbiztonság javítása és az egészségügy átláthatóságának erősítése, az adatok értelmezését pedig kiegészítő mutatók segítik majd. Roham indult az albérletekért a felsőoktatási felvételi ponthatárok kihirdetése után. A megnövekedett kereslet miatt Budapesten már sok helyen 250-270 000 forintért is kínálnak kiadó lakásokat, de a nagyobb egyetemi városokban, mint Debrecenben, Szegeden vagy Pécsen is elérheti a 150-180 000 forintos havidíjat egy átlagos ingatlan bérleti díja. Az ingatlan szakértők arra figyelmeztetik a diákokat és a szülőket, hogy a legkedvezőbb ajánlatok órák alatt elkelnek, így nem érdemes sokáig halogatni a szerződéskötést. Már több mint 100 embert mentettek ki az idei szezonban a Balatonból. A vízirendőrök 133 fürdőzőnek adtak még egy esélyt. A hatóságok nyomatékosan kérik a strandolókat, hogy vegyék komolyan a viharjelzést, és senki se induljon például elsodródott matracok után a nyílt vízre. Rekordot döntött tavaly a légi utasok száma, a repülőgép szerencsétlenség pedig kevesebb volt. A Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet adatai szerint a légitársaságok csaknem 5 milliárd utast szállítottak. A légi balesetek száma 13%-kal csökkent éves viszonylatban. Világszerte 85 légi katasztrófa történt, ezekben 387 ember vesztette életét. Lelőtték a berlini támadót. A férfi egy kertben bujkált Spandauban, késsel támadt a rendőrökre, akik ezt követően lőtték le. A szombat éjszakai berlini merényletet iszlamista támadásnak minősítették. A támadó egy embert megölt, és számos sérültet ápolnak még kórházban. Napról napra melegebb lesz a héten, visszatér a hőség. Ma délelőtt még lehetnek borultabb vidékek, de aztán később már csak fátyolfelhők zavarhatják a napsütést. Délelőtt a Dunától keletre, majd északkeleten fordulhat elő elvétve kisebb eső, zápor, néhol zivatar. A szél sokfelé megélénkül, zivatarok környékén meg is erősödik. 29-33 fok között alakulnak a csúcsok. A hét második felében viszont már 36-38 fok is lehet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
5: Csupa A betűs előadót fogok sorolni ebből az órából. Alice Cooper, az Ace of Base, Aventura, de lesznek ám nem A betűsek is. Mindjárt Tina Turnerrel kezdünk a The Best-tel. Köszöntöm a hallgatókat, Vágó Piros vagyok, tartsanak velem egészen délután kettőig.

szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Közlekedési infókkal folytatjuk, amit Szuszitól kaptunk a 0620-22-22-122-re. Az M3-ason Budapest felé Gyöngyös térségében a 68-as kilométer előtt és mögött is több kilométeres torlódás van. A két belső sávot most zárják le a munkások bójákkal, és csak a leálló sávon halad a közlekedés. Köszönjük szépen a figyelmeztetést, ezek szerint arrafelé akkor hosszabb menetidővel kell készülni. Nálunk pedig az Ace of Base slágerére, a The Sign-ra.

minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Vannak hallgatóink, akik emlékeznek rá, vannak, akik pedig csak úgy emlékeznek rá, hogy igen, tudják, hogy ez megesett. Hogy 1986-ban, pontosan 40 éve ezen a napon a Queen együttes adott egy hihetetlen koncertet a Népstadionban, amikor ugye Freddie Mercury a tavaszi szélvizet áraszt magyar népdalt is elénekelte, és így ezzel örökre a szívünkbe zártuk. Egyébként film is készült erről az egész koncertről, aminek a számukra pedig az adta az igazi különlegességet, hogy 1964 óta nem volt nyugati fellépő hazánkban, akkor ugyanis Louis Armstrong volt úgymond az utolsó, és aztán 1986-ban a Queen volt a következő. Ennek kapcsán kérdezzük hallgatóinkat a legklasszabb koncert élményeikről, nem ez, hanem bármilyen más, ami igazán emlékezetes. Melyik volt az, és miért? Meséljenek nekünk, úgyhogy most ilyen koncertturnészerűen járjuk majd körbe a világot, miközben persze szólnak majd a klassz slágerek, úgyhogy utazunk is már is tovább. A Dézír lesz el, szóval a Voyage Voyage a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Már önmagában azt is élvezett nézni azt a képet, amit Banita kolléganőnk feltöltött a Facebook oldalunkra a Queen 1986-os július 27-i koncertjére egy belépőjegy. Rajta van, hogy melyik bejáraton kell bemenni a Dózsa Györgyön, nyilván ott van az ülőhely, felső oldal tribűn, 160 forintot kellett annak idején adni ezért a jegyért, és több hallgatunk is befényképezte a saját belépőjét, saját koncertjegyét ugyanerre a koncertre, amit köszönünk szépen, de egyébként kíváncsiak vagyunk, hogy mi volt a legemlékezetesebb koncertélményük hallgatóinknak, nem feltétlenül ez, bármi más. És egyáltalán nem kell, hogy ekkora méretű legyen, nem biztos, hogy az az emlékezetes, hogy minél többen vagyunk, de meséljenek nekünk. És szerencsére ezek a slágerek ténylegesen örökzöldek, a Queené is, de a most következő Boniemé is, Zalán fiam pont a hétvégén mondta, hogy ők rendszeresen hallgatnak Abbát, Boniemet és társaikat, úgyhogy jöjjön most a Rasputin a Retro Rádióba.

0: minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Sok esküvőn vagyunk túl a hétvégén, biztos, hogy nem egy helyen csendült fel a következő sláger. Demjén Ferenc szerelem vonata, ez is szól majd délután, és jöjjön egy rock klasszikus, Joan Jett and the Black Hearts. És egy amolyan közlekedési info, amit István írt nekünk. 54-esen Jakabszállás után a 21-es kőnél egy fekete kecske szaladgál az úttest szélén. Talán a gazdája is észreveszi, hogy eltűnt, ha hallja. Így van, bízunk benne, hogy a kecske minél hamarabb visszakerül a gazdájához.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Lenny Kravitz koncert. Ne hagyd ki Lenny Kravitz elképesztő fellépését a Budapest Arénában augusztus 2-án. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
3: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Például hétfőtől szerdáig 200 g sózott kesudió 25% kedvezménnyel csak 889 forint. Mindig Aldi.
4: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
5: Mi? Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
4: Ugrunk egy bombát!
5: Szállás.hu. Úgy is tett!
2: Szia, 15 év után visszatér hozzánk! Koncert július 30-án az MVM Dome-ban. Utolsó jegyek livenation.hu. Ne hagyd ki!
6: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig az avokádó darabja csak 499 forint. Legalább két termék vásárlása esetén, minden második pedig csak 99 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: A reklám után.
2: Hírek a Retro Rádióban.
7: Nem áll meg a parlamenti munka, új alkotmánybírót választhatnak. Illegális dohánykereskedő bűnbandát számol fel a NAV, a héten visszatér a hőség. Villányi Eszter vagyok. Folytatódik a parlamenti munka, kétnapos rendkívüli ülés kezdődik. Az országgyűlés új alkotmánybírót választhat, valamint egyebek mellett záró szavazás lesz a közösségi közlekedés versenyképességének és hatékonyságának javításával kapcsolatos intézkedésekről. A parlament megvitatja a kárenyhítési előleg fizetését lehetővé tevő módosítást és olyan javaslatokat is, amelyek elősegítenék az energiatermelésben a megújulók részarányának növekedését és a szélerőművi beruházások megvalósítását. Zajlik a délalföldi illegális dohánykereskedelmi hálózat felszámolása, most újabb gyanúsítottakat fogott el a hatóság. A NAV közlése szerint az illegális áru értéke meghaladja az 1 milliárd 200 millió forintot. A családi vállalkozásra még tavasszal csaptak le első ízben, akkor 1600 kiló dohányt foglaltak le. Ebben a hónapban további telephelyeket találtak, több mint 15 000 zárjegy nélküli cigarettát és elektromos cigarettákat is lefoglaltak. Két embert állítottak elő, egyiküket őrizetbe is vették. A szülői minta is befolyásolja, miként viszonyul a gyermek az okos eszközökhöz. A túlzott képernyő használat akár a szülő-gyermek kapcsolatra is hatással lehet, mondta rádiónknak Somogyi Ákos, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság gyermekvédelmi főosztályvezetője.
8: A körülöttünk lévő digitális eszközök nagymértékben zavarhatják a kapcsolódást. Itt gondolhatunk arra is, hogy kifejezetten a kezünkbe vesszük, és mi magunk akarunk valamit ezeken az eszközökön megnézni. Érdemes szülőként végig gondolni, hogy mik azok a szituációk, amikor a technikai eszközöket ki szeretnénk a kapcsolatunkból zárni. Lehet szó egy szoptatás, egy altatási folyamatról, amikor akár csak egy telefon megzizzenése is, ami figyelmünket elveheti, és ezáltal a gyermek érzi és látja is, hogy egy zavar alakult ki ebben a kapcsolatban. Ez egy olyan mintát tartalmaz, amely később a gyermekben is ilyen folyamatokat alakíthat ki, zavarhatja az egyéb szociális kapcsolatait.
7: Spanyolország szerte küzdenek az erdőtüzekkel, de már haladnak a megfékezésükkel. 8 tartományban tombolnak a lángok napok óta. A legnagyobb gond a Madrid, Kasztília és León, valamint a Kasztília-La Mancha tartományokban van. Eddig 77 000 hektárt perzselt fel a tűz, és több mint 100 000 embert evakuáltak. Napról napra melegebb lesz a héten, visszatér a hőség. Ma délelőtt még lehetnek borultabb vidékek, de aztán később már csak fátyol felhők zavarhatják a napsütést. Délelőtt a Dunától keletre, majd északkeleten fordulhat elő elvétve kisebb eső, zápor, néhol zivatar. A szél sokfelé megélénkül, zivatarok környékén meg is erősödik. 29-33 fok között alakulnak a csúcsok. A hét második felében viszont már 36-38 fok is lehet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Üdv a Retro Rádió hallgatóinak, délután 4 perccel járunk. Vágó Piros vagyok, töltsék velem délután 2-ig az időt. Belefért másik klasszikus is, az LGT-től a Neked írom a dalt ebben az órában. Érkezik majd a Depeche Mode, most pedig jöjjön Phil Collins.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Legemlékezetesebb koncertélményeim bizony az LGT-hez fűződnek. 12 éves koromban az ő koncertjükre vitt el először az édesanyám, igaz, hogy színházban volt, és nagyon fura volt piros plüssülésekben hallgatni ezt a típusú zenét, bár 12 évesen akkor még ezt nem értettem, vagy éreztem, csak valami olyan fura volt ebben az egészben, de az biztos, hogy aztán akár a nyugati pályaudvaron tartott koncertek, akár bármikor máskor később, a Szigeten, vagy bárhol beléjük botlott Szentendrén a főtéren. Én nagyon szerettem, az biztos. És hallgatóinktól pont ezt kérdezzük, hogy kinek milyen kedvenc koncert élményei vannak, akár a közelmúltból, akár pedig a régmúltból, úgyhogy meséljenek nekünk, és nagyon jó sztorik érkeznek, úgyhogy hamarosan mesélem majd őket. Joan Jett and the Black Hearts és az I Love Rock and Roll, ez is szól hamarosan. Demjén Ferencet is meghallgatjuk, ugye őt is rengetegen nagyon szeretik az országban, és elsőként jön Ricky Martin Living La Vida Locája.

legnagyobb slágerei Retro Rádió. Kedvenc koncertélmények, a legemlékezetesebbek. Ezt kérdezzük hallgatóinktól, Mark Shelby pedig írt is nekünk. Szia Piros! Voltam már pár koncerten életem során. Kiss, AC/DC, Black Sabbath, Billy Idol, Limp Bizkit, de talán a legutóbbi élményem volt a legjobb eddig, ami nem más volt, mint a budapesti Metallica koncert. Sajnos csak a szombatira jutottam el, de nagyon sajnálom, hogy nem mentem a csütörtökire is. Mámorító volt látni gyerekkorom egyik meghatározó alakjait élőben a színpadon. Gyermeki önfelett örömmel néztem őket, szinte révületbe kerültem a koncerten. Féltem, hogy James Hetfield nem úgy hangzik, mint régen, de egyáltalán nem csalódtam. Olyan volt, mintha lemezen hallgattam volna. Fenomenális. Remélem, lesz még lehetőségem őket látni. Imádás van, Piros, Mark Shelby. Örülök, hogy ilyen élményben volt részed, és köszönöm, hogy mindezt így meg is írtad. Lehet, hogy valakinek volt szerencséje Europe-ot is hallgatni koncerten. Folytassuk most a The Final Countdown-nal.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, és írnak is hallgatóink a kedvenc koncert élményeikről. Aláírás nélkül érkezett például ez az üzenet. Nekem a 2014-es Omega Scorpions koncert volt emlékezetes a Hősök terén. Amíg élek, örök emlék lesz. Egy asztal tetejéről tomboltam végig a koncertet. Az asztalok ki voltak rakva. Én meg alacsony vagyok. Kénytelen voltam így megoldani a helyzetet. Szép napot nektek! Nagyon helyes! És el is képzellek egyébként, ahogy végig tombolod az asztal tetején. És közlekedési infót is kaptunk, ugye korábban már mondtuk, hogy az M3-ason Gyöngyösnél kiépítenek egy terelést. Azt írja Évi, hogy Budapest felé Gyöngyös környékén torlódásra kell számítani az arra indulók, durván 5 km a sor. Mi szerencsére a másik irányba Szilvásfárad felé autózunk, mindenki legyen óvatos és türelmes. Egy vidám számot, ha kaphatnánk mi az úton lévők, az nagyon jó lenne. Évi, ugye ilyenkor szoktam elmondani, hogy kívánság műsor majd este 6-tól. Mondjuk úgy, hogy ez a mai kivételünk, akkor hamarosan nektek szól majd Michael Jackson Black or White-ja, most viszont jöjjön egy duett John Travoltával és Olivia Newton-Johnnal.

0: legnagyobb slágerei Retro Rádió. Filmzene, ugye a házi buli, és folytatjuk is egy másik szerelmes film, kicsit más tematika, a Cardigans és a Loveful szól mindjárt. És meghallgatjuk a Bananarama Venus slágerét is. Ezekre is készülhetnek egy óra után a Retro Rádióban.
1: Műsorajánló.
0: Tomi!
2: Piros?
0: Van kedved megint?
2: Tudod, hogy ki nem hagynám.
3: Ismét útnak indul a Retro Konvoj. Vágó Piros és Dénes Tamás újra körbeöleli az országot, és keresi a leggyorsabb Retro Rádió hallgatókat.
0: Hamarosan ajándékokkal teli retro rádiós dobozt rejtünk el országszerte több praktiker áruházban.
4: Legyen öné a minimum 100 000 forint értékű napi főnyeremény.
5: This is summer.
3: Jön a nyár egyik legjobban várt hete a retro rádióban. Gyűjtse velünk az emlékezetes pillanatokat.
1: És legyen öné a napi értékes Black & Decker nyeremény a praktiker felajánlásával. Országjáráshoz az autókat a 30 éves Mercedes EP autó biztosítja.
3: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Szia, 15 év után visszatér hozzánk. Koncert július 30-án az MVM Dome-ban. Utolsó jegyek livenation.hu. Ne hagyd ki!
6: Már megint egy hétfő kedd.
7: Juhé! Indítsd a hetedet a Dom Pepe kihagyhatatlan, nagyon megérős hétindító pizza ajánlataival a dompepe.hu webshopban. Wow, Dom Pepe, hétfő kedd!
8: Most különösen jó döntés kiára váltani a Jeepi autónál. Kia Sportage már 8.949.000 forinttól, Kia Xceed pedig 6.999.000 forinttól elérhető készletről akár azonnal. Részletek a Jeepi autó szalonjaiban és a jeepiauto.hu per Kia oldalon.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Például hétfőtől szerdáig 200 g sózott kesudió 25% kedvezménnyel csak 889 forint. Mindig Aldi.
3: Lenny Kravitz koncert. Ne hagyd ki Lenny Kravitz elképesztő fellépését a Budapest Arénában. Augusztus 2-án. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
1: A reklám után.
3: Hírek a Retro Rádióban.
11: Új alkotmánybírót választhat ma a parlament. Kevés a szúnyog, de a gyérítés folytatódik. Rekkenő hőség jön hétvégére. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Folytatódik a parlamenti munka, két napos rendkívüli ülés kezdődik ma. Az országgyűlés új alkotmánybírót választhat titkos szavazással, kétharmados többséggel 9 évre. A mai ülésen megtartják a zárószavazást a közösségi közlekedés versenyképességének és hatékonyságának javításával kapcsolatos intézkedésekről, és több törvénymódosítás vitája is napirendre kerül. Az ülés ezekben a percekben kezdődik Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával. Egyelőre nem okoznak nagy gondot a szúnyogok, alig néhány helyen van szükség beavatkozásra, de a biológiai gyérítés a héten is folytatódik, közölte a katasztrófa védelem. A korábbi esőzések nyomán csak elszórtan alakultak ki tenyészőhelyek. A tavak szegélyeiben, mocsári élőhelyeken ugyan elkezdődött a rajzás, de továbbra sincs túl sok szúnyog. A lárvák ellen ezen a héten Baranya, Fejér, Pest és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében lesznek kezelések. Folyamatosan ellenőrzi a NÉBIH a gyümölcsök növényvédőszer maradék tartalmát. Szamócákból az elmúlt 3 évben csak nem 200 mintát vizsgáltak meg. A nagy részük megfelelt az előírásoknak, mondta rádiónknak Szűcs Csaba, a hatóság növényvédelmi igazgatója.
12: A kifogásolt 13 minta közül mindössze két esetben fordult elő uniós határértéket meghaladó növényvédőszer maradék, amely miatt hatósági eljárás is indult. A fennmaradó 11 esetben a Nemzeti Élelmiszerlen Biztonsági Hivatal a Szamócában nem engedélyezett növényvédőszerek használatát tárta föl, ezért az érintett termelőkkel szemben megtette a szükséges hatósági intézkedéseket. A hazai szamóca minták jelentős mennyiségében nem mutattunk ki semmilyen növényvédőszer maradékot.
11: Civil hajókat ért orosz dróntámadás Ukrajna egyik déli kikötőjében. Egy ember meghalt a támadásban. Emellett Zaporizsját is bombázták az oroszok. Lakóházak, ipari létesítmények rongálódtak meg, és áldozatok is vannak. Egy dél-oroszországi települést ukrán dróntámadás ért, egy házas pár vesztette életét. A Belgorodot ért támadásban pedig 13 civil sebesült meg, köztük gyerekek. A héten visszatér a kánikula. Ma több-kevesebb napsütésre mindenütt számíthatunk, de néhol jobban beborulhat az ég. Elvétve fordul elő kisebb eső, zápor, északkeleten akár intenzív zivatar is lehet. 29 és 33 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 16-25 fok közé hűl a levegő. Holnap sokat süt majd a nap, szerdától pedig tovább melegszik az idő, alig lesz felhő az égen. Hétvégére 38-39 fok is lehet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
13: Már a hétfő délutánból is eltelt egy óra. Köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit. Vágó Piros vagyok, egy óra múlt 4 perccel. Érkezem majd Cserháti Zsuzsa slágerével, a Clean Bandit és Jazz Clean közösével, de jöjjön elsőként Laura Branigan Gloriája.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, mindjárt tovább is elevenítjük hallgatóink legemlékezetesebb koncertélményeit, de kaptunk közlekedési infót például az Alexától is. Az M3-ason a Gyöngyös nyugati csomópontnál Budapest felé 7 kilométeres torlódás van, 60 magasságában pedig körülbelül 4 kilométeres torlódás, ellenkező irányban Nyíregyháza felé pedig a Gyöngyös nyugati csomópont felé legalább 3 kilométeren lassulnak az autók. Alexának köszönjük az infót, Szélvédős Feri pedig a fővárosból írt nekünk. Újpest Óceánárok utcánál trafi az M0-ás felől érkezőket mérik. Én pedig jó utat kívánok a hallgatóinknak. 0620-22-22-122 a számunk, ahová várjuk a koncertélményekkel kapcsolatos történeteket is. Most pedig jöjjön az Erasure.

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. A mai kérdésünknek, hallgatóinknak az adta az alapját, hogy a Queen pontosan 40 éve lépett fel a Népstadionban 70-75 ezer ember előtt, így rengeteg embernek szerezve életre szóló, de tényleg lúdbőrös élményeket. És most jöjjön egy-két érdekesség a koncerttel és a koncert körüli időszakkal, a szervezéssel kapcsolatban. Ugye az együttesnek ahány tagja volt, annyiféle egyéb programot szeretett volna megszervezni, ami így rendesen megmozgatta a protokollosokat. De ami pedig még nagyobb kihívás volt, az egészet technikailag lebonyolítani. Azt sejtették, hogy a hazai áramhálózat nem bírná el azt a fénytechnikát meg hangtechnikát, amit ott éppen fölépítenek néhány nap alatt, úgyhogy be kellett szerezni plusz aggregátorokat nyugatról, és így is lekapcsolták a környéken az utcai világítást a koncert idejében. Aztán ott voltak a nyelvi akadályok. Tolmácsok hadát kellett folyamatosan működtetni, hogy a nyugati és a hazai szervezők között meglegyen a remélhetőleg pontos kommunikáció félreértések nélküli. És film is készült erről a koncertről, ami viszont azt jelentette, hogy két teljes hétre le kellett állítani a hazai filmgyártást, mert minden fellelhető eszközt be kellett vetni erre a forgatásra, és az ország legjobb operatőrei dolgoztak a 17 darab 35 mm-es kamerával, és a nagyon minimális nyersanyaggal a háttérben. Ettől is volt annyira felejthetetlen az egész. Majd még sorolok pár történetet a hallgatóinktól, de most jöjjön Stevie Wonder és Paul McCartney kettőse.

minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Biztos, hogy sokan vannak, akiknek a Quimby is felejthetetlen élményt szerzett már jó néhány alkalommal koncerteken. Ma ez volt a kérdésünk. A legemlékezetesebb koncertélmények, Darusati pedig ezt írta: sziasztok, 93 Olaszország. Egy helyi srác lépett fel a Kisváros stadionjában. Először mérgelődtünk, hogy nem alszunk tőle, aztán tetszett és végighallgattuk. Ő volt Eros Ramazzotti. Miből lesz a cserebogár, ugye? Aztán Peti a következőt meséli Facebook oldalunkon: sziasztok, gyerekkori kedvencem Jean-Michel Jarre koncertjén voltam 1997-ben az akkori Budapest sportcsarnokban. Még mindig a hideg ráz tőle, ha visszaemlékszem. Azóta még 8-szor voltam koncertjén, de az első, az volt mind közül a legjobb. És a koncert után még autogramot is sikerült kapnom a gyerekkori idolomtól. És itt van Eszter üzenete is. 2007-ben Esztergomban egy fesztiválon a Tankcsapda koncert volt a legemlékezetesebb 18 évesen. Eláztunk, nyakig sárosak lettünk, berekedtem, mégis ez volt a legemlékezetesebb, soha nem felejtem el. Ahogy így elmondod, tényleg el is hiszem, amikor az ember áll töretlenül és a kedvencét hallgatja és együtt énekli velük az összes slágert. Na hát nagyon örülök, hogy van bőven, és az is biztos, hogy jó néhányaknak pedig majd még lesz koncertélményben részük, hiszen mindjárt jön az Earth, Wind & Fire, az idei paloznaki jazz piknik egyik sztár fellépője. Előtte meghallgatjuk Shania Twaint, most pedig már Whitney Houston szól.

0: idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Pont a hétvégén roptam Earth, Wind & Fire-re is, többek között már elég vegyes volt a playlist. Én ezennel búcsúzom is a hallgatóinktól ezzel a jó hangulatú slágerrel, és egy nem kevésbé jó hangulatú délutánnal folytatjuk, Abaházi Csabival, mert hogy Dénes Tomit szabadságra engedtük, úgyhogy vele tölthetik a következő 4 órát. Én köszönöm a figyelmet, Vágó Piros vagyok, holnap 10-kor jövök.
1: Műsorajánló.
0: Tomi!
2: Piros?
0: Van kedved megint?
2: Tudod, hogy ki nem hagynám.
3: Ismét útnak indul a Retro Konvoj. Vágó Piros és Dénes Tamás újra körbeöleli az országot, és keresi a leggyorsabb retro rádió hallgatókat.
0: Hamarosan ajándékokkal teli retro rádiós dobozt rejtünk el országszerte több praktiker áruházban.
4: Legyen öné a minimum 100 000 forint értékű napi főnyeremény.
5: This is
3: summer. Jön a nyár egyik legjobban várt hete a retro rádióban. Gyűjtsövelünk az emlékezetes pillanatokat.
6: És legyen öné a napi értékes Black & Decker nyeremény a praktiker felajánlásával. Az országjáráshoz az autókat a BYD-EP autó biztosítja.
3: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
6: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Takaríts meg nagyban, vásárolj többet olcsóbban a Metro szezonális ajánlataival. A gyorsfagyasztott 1 kg-os aromarha hamburger húspogácsa 6 darab vásárlásakor darabja most csak bruttó 2049 forint július 31-ig. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metro.hu-n. Metro nagykereskedelem.
8: Lenny Kravitz koncert. Ne hagyd ki Lenny Kravitz elképesztő fellépését a Budapest Arénában augusztus 2-án. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
9: A Városliget mellett Budapest egyik legkülönlegesebb új lakókörnyezete formálódik. A Dürer Park épületei már szerkezetkészek, az első beköltözésekre egy éven belül sor kerülhet. Most lakás, garázsbeálló és tároló együttes vásárlása esetén akár 9 millió forint árelőnnyel. Dürer Park, ahol az elegancia otthonra talál.
10: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
11: Ne próbáld ki otthon, próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
10: Szívem, foglaltam 2 helyet a medencénél.
11: Szállás.hu.
10: Úgy is tett.
12: Szíl 15 év után visszatér hozzánk. Szíl koncert július 30-án az MVM Dome-ban. Utolsó jegyek livenation.hu. Ne hagyd ki!
13: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig az avokádó darabja csak 499 forint. Legalább 2 termék vásárlása esetén, minden második pedig csak 99 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
6: A reklám után.
3: Hírek a Retro Rádióban.
14: Érkezik a kánikula, a hétvégén 40 fok is lehet. Nem várhatunk szúnyoginváziót a héten, lemmagot vontak ki a forgalomból. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. A héten is folytatódik a szúnyoggyérítés. A katasztrófavédelem közlése szerint Baranya, Fejér, Pest és Szabolcs-Szatmár-Bereg-Vár megye egyes területein dolgoznak. Pesten és Szabolcs-Szatmár-Beregben biológiai lárvagyérítés is lesz. Kiemelték, a záporok és zivatarok ellenére továbbra sem alakultak ki nagyobb szúnyogtenyészőhelyek, ezért országosan csak korlátozott védekezésre van szükség. Arra is felhívták a figyelmet, hogy a házak körül összegyűlt pangóvizek megszüntetésével a lakosság is sokat tehet a szúnyogok elszaporodása ellen. Visszahívta a Penny a 200 g-os Wellgood márkájú lenmagot. A fogyasztóvédelmi hatóság szerint a termékben a megengedettnél magasabb cianhidrogén tartalmat mutattak ki, ami nagyobb mennyiségben egészségi kockázatot jelenthet. A visszahívás minden tételt érint. A hatóság azt kéri, hogy aki vásárolt a termékből, ne fogyassza el, hanem vigye vissza bármelyik Penny üzletbe. Rendőrségi eljárás és belső vizsgálat indult, miután egy 14 éves lány lezuhant egy pécsi gyermekotthon tetejéről. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság szerint a gyermeket több mint 10 nap engedély nélküli távollét után vitték vissza az intézménybe, ahonnan feltehetően szökési szándékkal mászott ki a tetőre. A lányt a mentők kórházba vitték. A főigazgatóság közölte, az eset után megerősítették az épület biztonsági megoldásait, és arra is felhívta a figyelmet, hogy a gyermekvédelmi rendszerben továbbra is komoly gondot jelent az éjszakai létszámhiány. Már gyűjtik a búzát a Magyarok Kenyere programban. Szerte a Kárpát-medencében 300 gyűjtőponton várják a felajánlásokat, mondta a rádiónknak Horváth Vivien, a Magyarok Kenyere program vezetője.
1: Nagyon sok gazdálkodó a betakarítási időszak végén felajánlja a terményének egy részét nemes célra. Mi ezeket összegyűjtjük, a malmok segítségével liszté őrüljük, és ezeket a liszteket juttatjuk el egészen év végéig rászorulóknak, szociális intézmények részére, gyermekotthonokba, idős otthonokba, illetve közvetlen családokhoz is kerül.
14: A Kárpát-medencei búza összeöntés ünnepét idén Martonvásáron tartják augusztus 5-én. Holnap a délnyugati tájakon is szakadozhat, csökkenhet a felhőzet, így ott is napos gomoly felhős időre készülhetünk. Eső nem valószínű, az északi északnyugati szél viszont több helyen megélénkülhet. Délután 27 és 32 fok között alakulhat a hőmérséklet. Úgy tűnik, szerdától aztán egyre inkább a napsütésé lehet a főszerep. Csapadék nem várható, a szél is többnyire csak lengedezhet. A meleg viszont napról napra erősödhet, csütörtökön már 36, péntektől pedig 38-39 fok közelében lehetnek a csúcsértékek.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
15: Kellemes délutánt kívánok mindenkinek, a mikrofonnál a Baházi Csaba. Annyira belelendültem itt az elmúlt hetekben, hogy nem bírok leállni. Ma éppen Dénes Tamást helyettesítem, és én hozom minden idők legnagyobb slágereit 6 óráig. Jön mindjárt Hevesi Tamás, előtte pedig Belinda Kálá, és a Heaven is a Place on Earth.

0: csatát, én nyertem.
1: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió benne, az első emelet zenélt, ez volt az I Vagy Lövök. Szép jó napot, a mikrofonnál a Baházi Csaba, 7 perc múlva lesz 2:30. A Smooth című slágerrel megyünk tovább, érdekes története van. Santana Supernatural albumán jelent meg. Egy Ital Schul nevű zeneszerző írta a dalt, eredetileg Room 17 címmel, de aztán úgy döntöttek, hogy a dalszöveget újra kell írni, és odaadták Rob Thomasnak a lehetőséget, a Matchbox 20 frontemberének, aki meg is írt a szöveget, a dalnak új címet adott, sőt, Rob Thomas még azt is kitalálta, hogy milyen jó lenne, ha ezt a dalt George Michael énekelné. Viszont a dal meghallgatása után Santana úgy döntött, hogy Rob Thomasé lesz a végleges változat, az ő szövege és az ő énekhangja passzol leginkább ez a dalhoz, így 1999. június közepén már játszották is a rádiók, és világra szóló siker lett belőle. Azért, ha valahol meg lenne egy olyan demo verzió, ahol ezt George Michael hangjával lehet hallani, azért arra én kíváncsi lennék. Nem, mintha nem imádnám ezt a változatot is. Rob Thomas, Santana, Smooth, most a Retro Rádióban.

Lesz és az Around the World után Madonnával megyünk tovább. Kevés annyira megosztó szereplője van a nemzetközi sztárvilágnak, zenei életnek, mint Madonna. Ez így volt már a karrierje kezdetén is. A kinézetét, az énekhangját, a zenéjét, mindenét kritizálták, és mindezeket szerették is legalább ugyanennyien. És azt kell mondani, hogy a helyzet semmit nem változott az elmúlt 40 évben, vagy valamivel több, mint 40 évben. Legutóbb ugye, amiatt volt körülötte vihar, hogy fellépett a foci VB döntőjének szünetében, a Halftime Show-ban, ahol tulajdonképpen egy ilyen egyveleget hallhattunk tőle. Nem volt túlságosan hosszú az egész félidei show, nem volt több 11 percnél, és Madonnán kívül Shakira, Justin Bieber, Gustavo Dudamel, a New York Philharmonic zenészei, a Muppet Show figurák, Burna Boy, Chris Martin, sőt az egész Coldplay is feltűnt. Kicsit kaotikus volt, meg túl zsúfolt, saját szerény véleményem szerint nem is passzolt semmiképpen egy labdarúgó meccshez, de nagyon sokan tették fel a kritikus kérdést Madonnával kapcsolatban, hogy miért csak ilyen rövid ideig volt ebben az egészben látható, míg mások legalább ugyanennyien azt mondták, hogy még ez is sok volt. Madonna tehát maradt megosztó, akár szeretjük, akár nem, szerintem kíváncsiak vagyunk rá. Egy korábbi sikert hallgatunk most tőle, ez a Like a Prayer, a Retro Rádió.

Slágerei Retro Rádió. A Groove House és a hajnal után néhány fontos közlekedési info. Az M35-ösön az M3-as felé a 6-os kőnél egy személyautó szalagkorlátnak ütközött, a külső sávot lezárták. Szintén lezártak egy sávot az M5-ösön Röszke felé a 63-as kőnél, itt 6 kilométeres torlódás alakult ki, javítják a burkolatot. Legyenek türelmesek, akinek van közlekedési infója, segítse a többi úton lévő retro hallgatót, küldjön nekem egy SMS 0620-22-22-122, előre is köszönjük. Majdnem napra pontosan 40 évvel az első magyarországi Queen koncert után Freddie Mercury szóló korszakából hallgatunk most egy dalt, Living on My Own a Retro Rádióban. Sometimes.

0: legnagyobb slágerei retro rádió, a Silent Circle és a Punch in the Night után 3-kor hírek, aztán hallgatunk egy Fenyő Miklós klasszikust. Az egyik legnagyobb slágere ez a szóló korszakából, Made in Hungária, itt lesz a Real McCoy. A Love in the Motion-t hallgatjuk, és Mike Oldfield is velünk tart. Egyből a hírek után megszólal a Moonlight Shadow a Retro Rádióban.
1: Műsorajánló.
2: Az Abaházi Presszó vendége ma este
0: Lengyel Johanna. Egy nagyon fiatal tehetség, aki megnyerte a legutóbbi Megasztárt, de már jóval azelőtt, szinte még tiniként járt itt az Abaházi Presszóban. Talán egyike volt az első nagy közönség előtti szerepléseinek, amikor Geszti Péter vokalistájaként élőben énekelt itt az Abaházi Presszóban. Ma hoz egy új dalt is, és persze jó hosszan fogunk beszélgetni. Lengyel Johannával várunk mindenkit este 8-tól az Abaházi Presszóban, a Retro Rádióban.
2: Emberek a történet mögött. Lazítson a nap végén hétfőtől csütörtökig este 8-tól Abaházi Csabával a Retro Rádióban. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: 5%-ra csökkenhet a tűzifa áfája. Sok fiatal felnőtt él még a szüleivel. Hatalmas kokain fogás a portugál partoknál. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Csökkenhet a tűzifa áfája, erről a miniszterelnök beszélt a parlamentben napirendelőt. Magyar Péter elmondta, az adókulcs 27-ről 5%-ra mérséklődhet, így a rezsicsökkentésből a tűzifával fűtők is részesülhetnek. A kormányfő a korábban elfogadott intézkedésekre is emlékeztetett, miszerint szeptember 1-től áfamentesek lesznek a vényköteles gyógyszerek, valamint hogy érkezik a 100 000 forintos iskolakezdési támogatás, ami mintegy 400 000 rászoruló gyermeket érint. Magyar Péter szerint az intézkedések a családok terheinek csökkentését szolgálják. Folyamatosan ellenőrzi a gyümölcsök növényvédőszer maradék tartalmát a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Szamócákból az elmúlt 3 évben csaknem 200 mintát vizsgáltak meg, és nagy részük megfelelt az előírásoknak, mondta a rádiónknak Szűcs Csaba, a hatóság növényvédelmi igazgatója.
4: A hazai szamóca minták jelentős mennyiségében nem mutattunk ki semmilyen növényvédőszer maradékot. A kifogásolt 13 minta közül mindössze 2 esetben fordult elő uniós határértéket meghaladó növényvédőszer maradék, amely miatt hatósági eljárás is indult.
3: Minden harmadik magyar fiatal felnőtt még a szüleivel él. Az Eurostat adatai szerint a 25 és 34 év közöttiek 34%-a lakik a családi otthonban, miközben az uniós átlag 30%. Horvátországban a fiatalok több mint 60%-a él a szüleivel, Görögországban 56, Szlovákiában pedig 54% ez az arány. A másik végletet Dánia jelenti, ahol csupán 4% marad otthon ebben a korosztályban. Több mint 2,5 tonna kokaint foglaltak le az Atlanti-óceánon Portugália partjainál. A spanyol, a portugál és az olasz hatóságok közös akciójában egy gyors motorcsónakon találták meg a kábítószert, amelynek utcai értékét átszámítva több mint 180 milliárd forintra becsülik. A nyomozók szerint az ilyen hajókat arra használják, hogy a Dél-Amerikából érkező nagy teherhajókról a tengerbe dobott drogszállítmányokat összegyűjtsék. A hajón tartózkodó 4 embert őrizetbe vették. Holnap még lehetnek gomoly felhők az égen, de alapvetően napos száraz időre számíthatunk. A délnyugati tájakon is felszakadozhat a felhőzet, csapadék nem valószínű. Délutára 27 és 32 fok közé melegedhet a levegő. A folytatásban csendes, igazi nyári napok jönnek. Szerdán még 28-34 fok valószínű, majd fokozatosan rákapcsolhat a kánikula. Pénteken és a hétvégén több felé 38 fok körüli hőség lehet, vasárnap pedig helyenként már a 39 fokot is megközelíthetjük.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: 3 óra múlt 4 perccel a mikrofonnál Abaházi Csaba. Kellemes délután kívánok mindenkinek, és innen kívánok nagyon jó pihenés Dénes Tominak. Mike Oldfield-el indul az óra, és azzal a kis lemezzel, amely Mike Oldfield karrierében a legsikeresebbnek bizonyult, Maggie Reilly énekével.

idők legnagyobb slágerei Retro Rádióban. Ne Korda György és a Reptér után Cherrel megyünk tovább, akinek karrierje 65-ben indult, 1965-ben vált ismerté a Sony & Cher duó tagjaként, és pályafutása során rengeteg slágert énekelt, jó néhánynak szerzője is volt, és több mint 40 év után kapott Grammy-díjat. Akkor sem a pályafutására, hanem egy bizonyos dal vagy egy bizonyos lemez miatt. Ez volt a 22. lemeze, a Believe, amelyet az év lemezedíjra és a legjobb táncfelvétel díjra jelöltek, és ez utóbbit elnyerte, megkapta, ez volt tehát az első és egyetlen Grammy díj, amelyet Cher nyert. Az album címadó dalát hallgatjuk, Believe, itt a Retro Rádióban.

Hungary Retro Rádió, benne Amy MacDonald, ez volt a This is the Life. Újabb közlekedési információk, a 44-esről érkezett egy hír, hogy Öcsöd belterületén villanyoszlopnak hajtott egy személyautót, a 62-es kőnél félpályán engedik csak a forgalmat. A 82-esen Bakony-Szentkirály közelében három autó ütközött, a 37-es kőnél le is zárták a főutat, kerülni elég nagy kitérővel a Réde-Bakonybánk-Veszprém-Varsány útvonalon lehet, legyenek türelmesek, vigyázzanak magukra is egymásra, akinek van közlekedési infója, segítse a többi úton lévő retro hallgatót, küldjön nekem egy SMS-t, ígérem, továbbítom 0620-22-22-122, előre is köszönöm. A New Wave koronázatlan királyai jönnek, a 80-as évek elejének divatos stílus irányzatát leginkább a Culture Clubhoz lehet kötni, vagy talán még sokkal inkább a csapat dalszerző énekeséhez, Boy Georgehoz. Már egyből a debütáló album, a Kissing to be Clever platina lemez lett, köszönhetően minden bizonnyal a csapat egyik legnagyobb slágerének, Do You Really Want to Hurt Me? Ezt hallgatjuk most a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádióban, a Zanzibar zenélt. A Szólj Már utána Cutting Crew-val megyünk tovább. Viszonylag rövid életű zenekarról van szó, hiszen 85-ben alakultak, 86-ban jelent meg az első lemezük, a Broadcast. Azon volt a legnagyobb sikerük az I Just Died In Your Arms, ami szigorúan véve az egyetlen slágerük. Ennek a dalnak köszönhetően viszont az egész világ ismeri a Cutting Crew zenekar nevét. I Just Died In Your Arms most a retro rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, benne a Foreigner zenélt. Mekkora ez a dal? A megunhatatlan kategóriába simán benne van ez is. I want to know what love is. Mindjárt 4 óra van, a hírek után hallgatunk egy Charlie klasszikust.
1: Jég dupla viszkivel.
0: Ez lesz a Jég dupla viszkivel, az első szóló lemezéről. Jön Vanilla Ice. Tőle az Ice Ice Baby-t hallgatjuk, és itt lesz Billy Idol. Egyből a hírek után megszólal a Rebel Yell, itt a Retro Rádióban.
2: Műsorajánló.
3: Tomi!
4: Piros?
3: Van kedved megint?
4: Tudod, hogy ki nem hagynám.
5: Ismét útnak indul a Retro Konvoj. Vágó Piros és Dénes Tamás újra körbeöleli az országot, és keresi a leggyorsabb retro rádió hallgatókat.
3: Hamarosan ajándékokkal teli retro rádiós dobozt rejtünk el országszerte több praktiker áruházban.
0: Legyen öné a minimum 100 000 forint értékű napi főnyeremény.
6: This is summer.
5: Jön a nyár egyik legjobban várt hete a retro rádióban. Gyűjtsövelünk az emlékezetes pillanatokat.
7: És legyen öné a napi értékes Black & Decker nyeremény a praktiker felajánlásával. Az országjáráshoz az autókat a Kia JP Autó biztosítja.
5: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
7: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
5: Hírek a Retro Rádióban.
8: A digitális térben is számít a szülői minta. Újabb csapás az illegális dohánykereskedőkre. Hurrikán tombol a Csendes-óceán keleti részén. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. A szülők példája is meghatározza, hogyan viszonyulnak a gyerekek a digitális eszközökhöz. Ha a család túl sok időt tölt a képernyők előtt, az a szülő-gyermek kapcsolatra is hatással lehet, mondta a rádiónknak Somogyi Ákos, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság gyermekvédelmi főosztály vezetője.
9: A körülöttünk lévő digitális eszközök nagymértékben zavarhatják a kapcsolódást. Itt gondolhatunk arra is, hogy kifejezetten a kezünkbe vesztük, és mi magunk akarunk valamit ezeken az eszközökön megnézni. Érdemes szülőként végig gondolni, hogy mik azok a szituációk, amikor a technikai eszközöket ki szeretnénk a kapcsolatunkból zárni. Lehet szó egy szoptatás, egy altatási folyamatról, amikor akár csak egy telefon megzizzenése is, ami figyelmünket elveheti, és ezáltal a gyermek érzi és látja is, hogy egy zavar alakult ki ebben a kapcsolatban. Ez egy olyan mintát tartalmaz, amely később a gyermekben is ilyen folyamatokat alakíthat ki, zavarhatja az egyéb szociális kapcsolatait.
8: Folytatódik a délalföldi illegális dohánykereskedelmi hálózat felszámolása. Az adóhatóság újabb gyanúsítottakat fogott el, az ügyben lefoglalt illegális áruértéke pedig meghaladja az 1,2 milliárd forintot. A nyomozás során korábban 1600 kg dohányt foglaltak le, most pedig több mint 15 000 zárjegy nélküli cigarettát és elektromos cigarettákat találtak. Két embert előállítottak, egyiküket őrizetbe vették. Őrizetbe vettek egy 59 éves szombathelyi férfit is, miután holttestet találtak egy lakásban. A rendőrség közlése szerint péntek este találtak rá az áldozatra. Az igazságügyi boncolás alapján bűncselekmény gyanúja merült fel, a nyomozók pedig rövid időn belül elfogták a feltételezett elkövetőt. A férfi beismerő vallomást tett, ellene halált okozó testi sértés miatt indult eljárás. Ötös erősségűre erősödött a Genevieve hurrikán a Csendes-óceán keleti részén. A vihar óránkénti 260 kilométeres széllökésekkel tombol, de az előrejelzések szerint elkerüli a szárazföldet, és a mexikói partokkal párhuzamosan halad tovább a Nyílt-tengerre. A meteorológusok úgy számolnak, hogy holnap már gyengülni kezdhet. A hurrikán ugyanakkor veszélyes hullámzást okoz Mexikó délnyugati partvidékén. Holnap a délnyugati tájakon is szakadozhat, csökkenhet a felhőzet, így ott is napos gomoly felhős időre készülhetünk. Eső nem valószínű, az északi északnyugati szél viszont több helyen megélénkülhet. Délután 27 és 32 fok között alakulhat a hőmérséklet. Úgy tűnik, szerdától aztán egyre inkább a napsütésé lehet a főszerep. Csapadék nem várható, a szél is többnyire csak lengedezhet. A meleg viszont napról napra erősödhet, csütörtökön már 36, péntektől pedig 38-39 fok közelében lehetnek a csúcsértékek.
7: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: És most Minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: 4 óra múlt 4 perccel, lassan vége a munkaidőnek. Kellemes délután kívánok mindenkinek, a mikrofonnál a Baházi Csaba. Dénes Tamás pihen, én helyettesítem és hozom minden idők legnagyobb slágereit, whiskys dalokat. Nem sokára Charlie énekel, előtte pedig Billy Idol egy Rolling Stones bulin egy italos üvegen olvasta a feliratot. Ebből lett a dal címe Rebel Yell.

Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádióban, a Selavin, ez volt a Vár ránk a nyár. 7 perc múlva 5:30, és egy Rockset klasszikussal megyünk tovább, amelyel kapcsolatban hadd meséljek el egy érdekességet. A Fading Like a Flower-ról van szó, ami ugye a harmadik stúdióalbum, a Joyride második kislemezeként jelent meg, és a különlegessége a dal feldolgozásaiban rejlik. Két változat is készült a Távol-Keleten, egy kantoni változat 92-ben, és szintén ugyanabban az évben egy másik énekes egy mandarin nyelvű változatot is kiadott. És ez még nem minden, 3 heavy metal zenekar is feldolgozta, a svéd Amarant, az olasz power metal csapat, a Volturian, és egy finn metal csapat, a Warmen 2009-ben. Én nagyon élném ezeket a feldolgozásokat, most azonban az életet hallgatjuk. Rockset, Fading Like a Flower, a Red

0: rock legnagyobb slágerei Retro Rádió, benne Tom Jones énekelt, ez volt a Sex Bomb.
1: Retro Rádió közlekedési hírek.
0: Az M1-esen a Hegyeshalom felé vezető oldalon az M0-ás és Zsámbék térsége között a 16-ostól a 26-os kilométerig szakaszos torlódás, lassulás tapasztalható, helyenként csak lépésben halad a forgalom. Az M35-ösön az M3-as felé a 6-os kőnél egy személyautó szalagkorlátnak ütközött még korábban, ott lezárták a külső sávot, a 44-esen Öcsöt belterületén villanyoszlopnak ment egy személyautót a 62-es kőnél, félpályás forgalom van, a 71-esen Tihany térségében két személyautó karambolozott, a 44-es kőnél félpályán engedik csak a járműveket, és a 82-esen Bakony-Szentkirály közelében három autó karambolozott, ott a 37-es kőnél le is zárták a főutat, és elég nagy kitérővel lehet csak kerülni Réde, Bakonybánk, Veszprém-Varsány útvonalon.
1: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620-22-22-122.
0: Did Sharp, Sylvie Wharton, Carole King és sok más előadó után Kylie Minogue is feldolgozta a The Locomotion-t. Ez a verzió szól most a Retro Rádió.

idők legnagyobb slágerei retro rádió, benne a Desperado Chili feldolgozása, a Gyere és álmodj után. Kim Wilde-al megyünk tovább, akinek 81-ben indult el a karrierje, 83-on pedig már Brit Award díjat kapott, mint a legjobb brit női szóló előadó. 81 és 96 között, tehát 15 év alatt 25 kislemeze jelent meg, melyek közül a legsikeresebb a 86-os You Came lett. Ezt hallgatjuk most a retro rádióban.

0: legnagyobb slágerei Retro Rádió, Chris Rea és a The Road to Hell után 5-kor hírek, aztán itt lesz velünk a jazz meg az... Gesztit éteréktől a lusta szerető, énekel egy dalt Natalie Imbruglia. Ez lesz a Torn, és érkezik Eddie Grant. Egyből a hírek után megszólal az I Don't Wanna Dance a Retro Rádióban.
1: Műsorajánló.
2: Tomi!
3: Piros?
2: Van kedved megint?
3: Tudod, hogy ki nem hagynám.
4: Ismét útnak indul a Retro Konvoj. Vágó Piros és Dénes Tamás újra körbeöleli az országot, és keresi a leggyorsabb retro rádió hallgatókat.
2: Hamarosan ajándékokkal teli retro rádiós dobozt rejtünk el országszerte több praktiker áruházban.
0: Legyen öné a minimum 100 000 forint értékű napi főnyeremény.
5: This is summer.
4: Jön a nyár egyik legjobban várt hete a retro rádióban. Gyűjtsön velünk az emlékezetes pillanatokat.
6: És legyen öné a napi értékes Black & Decker nyeremény a praktiker felajánlásával. Országjáráshoz az autókat a 30 éves Mercedes JP autó biztosítja.
4: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
6: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Például hétfőtől szerdáig 200 g sózott kesúdió 25% kedvezménnyel csak 889 forint. Mindig Aldi.
4: Szél 15 év után visszatér hozzánk. Szél koncert július 30-án az MVM Dómban. Utolsó jegyek livenation.hu. Ne hagyd ki!
8: Elkezdődtek az Euronics hetek. Kiemelt ajánlatok és akciók várnak országszerte 70 áruházban és az euronics.hu weboldalon. Csapd le az Asus VivoBook 15 notebookra, Intel Core 5 processzorral, most csak 189.999 forintért, július 30-áig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronics, ez ennyi!
9: Most különösen jó döntés kiára váltani a JP autónál. Kia Sportage már 8.949.000 forinttól, Kia Xeed pedig 6.999.000 forinttól elérhető készletről akár azonnal. Részletek a JP Autó szalonjaiban és a jpauto.hu/Kia oldalon.
10: Kia. Movement that inspires.
4: Lenny Kravitz koncert. Ne hagyd ki Lenny Kravitz elképesztő fellépését a Budapest Arénában. Augusztus 2-án. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
11: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig az avokádó darabja csak 499 forint. Legalább két termék vásárlása esetén, minden második pedig csak 99 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
6: A reklám után.
4: Hírek a Retro Rádióban.
12: Nem várhatunk szúnyoginváziót a héten. A jégkár mérséklő rendszerről kérdezik a gazdákat. A tömegturizmus ellen tüntettek Majorkán. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. A héten is folytatódik a szúnyoggyérítés. A katasztrófa védelem közlése szerint Baranya, Fejér, Pest és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye egyes területein dolgoznak. Pesten és Szabolcs-Szatmár-Beregben biológiai lárvagyérítés is lesz. Kiemelték, a záporok és zivatarok ellenére továbbra sem alakultak ki nagyobb szúnyogtenyészőhelyek, ezért országosan csak korlátozott védekezésre van szükség. Arra is felhívták a figyelmet, hogy a házak körül összegyűlt pangóvizek megszüntetésével a lakosság is sokat tehet a szúnyogok elszaporodása ellen. Megkérdezik a gazdákat a jégkármérséklő rendszerről. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a minisztérium kérésére azt vizsgálja, hogy a termelők támogatják-e a rendszer működését a saját megyéjükben. Erre azután kerül sor, hogy civil szervezetek a rendszer leállítását kezdeményezték, mert szerintük az befolyásolhatja a csapadékképződést. A minisztérium ugyanakkor hangsúlyozza, a tudományos kérdéseket nem szavazással döntik el, ezért szakértői testület is vizsgálja a felvetéseket. Visszahívta a Penny a 200 g-os Wellgood márkájú Lennmagot. A fogyasztóvédelmi hatóság szerint a termékben a megengedettnél magasabb cián-hidrogén tartalmat mutattak ki, ami nagyobb mennyiségben egészségi kockázatot jelenthet. A visszahívás minden tételt érint. A hatóság azt kéri, hogy aki vásárolt a termékből, ne fogyassza el, hanem vigye vissza bármelyik Penny üzletbe. Nem létező termékeket hirdettek, így csak nem 400 ezer forinttal károsították meg a vásárlókat. A rendőrség két fiatal nő ellen javasol vádemenést. A nyomozás szerint mobiltelefonokat és hangszórókat kínáltak eladásra az interneten. A pénzt azonban a vevők hiába utalták át, a megrendelt termékeket sosem kapták meg. A két nő ellen üzletszerűen elkövetett csalás és pénzmosás miatt indulhat bírósági eljárás. Ezrek tüntettek Majorkán a tömegturizmus ellen. A demonstrálók szerint a turisták száma már meghaladja a sziget teherbíró képességét, ezért korlátoznák a látogatók számát. A tiltakozók úgy vélik, hogy a turistáknak kiadott lakások miatt egyre súlyosabb a lakhatási válság, és a helyiek közül sokan már nem tudják megfizetni az albérleteket. Tavaly több mint 13 millió turista kereste fel Majorkát. Holnap még lehetnek gomoly felhők az égen, de alapvetően napos száraz időre számíthatunk. A délnyugati tájakon is felszakadozhat a felhőzet, csapadék nem valószínű. Délutára 27 és 32 fok közé melegedhet a levegő. A folytatásban csendes, igazi nyári napok jönnek. Szerdán még 28-34 fok valószínű, majd fokozatosan rákapcsolhat a kánikula. Pénteken és a hétvégén többfelé 38 fok körüli hőség lehet, vasárnap pedig helyenként már a 39 fokot is megközelíthetjük.
4: Retro Rádió közlekedési hírek.
12: Az M4-es autóúton ma és holnap több csomópontban is rövid, várhatóan egy órás lezárásokra kell készülni burkolatfestés miatt. A korlátozás érinti egyebek mellett Péteri, Gomba, Pilis és Cegléd térségét is. Az Útinform tájékoztatása szerint az M44-es autóúton Kunszentmártonnál csomópontot építenek, ezért mindkét irányban csak a belső sáv járható. A 44-es főúton Kunszentmárton belterületén jelzőlámpás félpályás lezárás van, Gyula térségében pedig csomópontépítés miatt terelik a forgalmat. Vezessenek óvatosan, mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánok!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: 4 perc elmúlt 5 óra, a mikrofonnál a Házi Csaba. Kellemes kora estét kívánok mindenkinek, Dénes Tamást helyettesítem, de ettől függetlenül ma is kinyit 8 órakor az Abaházi Presszó. Lengyel Johanna lesz majd a vendégem. Addig is minden idők legnagyobb slágerei közül itt van Eddie Grant és az I Know Wanna Dance.

0: és a 2000-es évekből.
1: Despacito. Quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, a Neoton Familia és a 220 felett a Los Del Rio-val megyünk tovább. Érdekes története van az ő slágerüknek is. 92-ben egy venezuelai üzletember magánpartiára kaptak meghívást, ahol egy helyi flamenco tánctanár táncolt a vendégeknek, és az üzletember felkonferálásából született meg tulajdonképpen a Macarena sláger első sora. Ezt 93-ban ki is adták, feltették az aktuális lemezükre, majd jött a Bayside Boys, Miami-ban élő producerek, akik kiegészítették angol dalszövegekkel, készítettek egy különleges remixet, így aztán az egész világon elterjedt a Macarena őrület. Los Del Rio és a Macarena most a

0: idők legnagyobb slágerei Retro Rádió benne. Lionel Richie-t hallgattuk, ez volt az Angel.
1: Retro Rádió közlekedési hírek.
0: A 71-es főúton Tihany térségében korábban ütközött két autó, a 44-es kőnél félpályán már engedik a járműveket. A 3-ason, Kápolna közelében két autó karambolozott, a 116-os kőnél egy sávon irányonként váltakozva halad a forgalom, rendőrök irányítanak, és az M1-esen Hegyeshalom felé a 16-os és a 26-os kő között, tehát az M0-ástól nagyjából Zsámbékig szakaszosan torlódnak az autók, helyenként lépésben lehet csak haladni, legyenek türelmesek.
1: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620-22-22-122.
0: Itt a Eurythmics, akik két évnyi folyamatos kudarc után hozták ki második nagylemezüket, ami meghozta számukra az áttörést. Itt a címadó dal, Sweet Dreams Are Made of This.

Retro Rádió benne, a Magna Cum Laude és a Pálinka dal után. A Bon Jovival megyünk tovább, visszatért a zenekar. Hosszú kényszerpihenőn voltak John Bon Jovi hangszál problémái miatt. Elég rendesen dokumentálták is a gyógyulási fázist, egy sorozat is készült róla egy stream csatornán. Most szombaton azonban, az ígéretes kezdés után, a csapat 9 felvonásos New Yorki koncert sorozatának 8. estéjét idő előtt be kellett fejezni John Bon Jovi torokfájdalmai miatt. Később egy sajtóközleményben azt közölték, hogy egy felső légúti fertőzés szedett össze John, és ez vezetett a buli idő előtti félbeszakításához. Bízunk a legjobbakban, én nagyon drukkolok neki, de valahogy van egy olyan érzésem, hogy így ezt a dalt már sosem fogjuk hallani élőben. Sőt, talán nem is hallottuk tőlük soha. Bon Jovi és a Living on a Prayer most a Retro Rádióban.

0: Retro Rádió, az Inner Cycle és a Sweat után 6-kor hírek, aztán jó hír visszatért, Nyerges Iza, 8 után pedig én is visszatérek az Abaházi Presszóval, benne Lengyel Johannával, akkor találkozunk, visszhal!
1: Műsorajánló.
2: Az Abaházi Presszó vendége ma este
0: Lengyel Johanna, egy nagyon fiatal tehetség, aki megnyerte a legutóbbi Megasztárt, de már jóval azelőtt, szinte még tiniként járt itt az Abaházi Presszóban, talán egyike volt az első nagy közönség előtti szerepléseinek, amikor Geszti Péter vokalistájaként élőben énekelt itt az Abaházi Presszóban. Ma hoz egy új dalt is, és persze jó hosszan fogunk beszélgetni Lengyel Johannával. Várunk mindenkit este 8-tól az Abaházi Presszóban, a Retro Rádióban.
2: Emberek a történet mögött. Lazítson a nap végén hétfőtől csütörtökig este 8-tól Abaházi Csabával a Retro Rádióban. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Add át magad a nyárnak. Minden mást mi adunk hozzá. Vásárolj nyaralás közben is. A 30 éves Penny-ben. Pici áron. Most a Rios töltséreségkrém 4 darabtól csak 179 forint. A Tuborg Green dobozos sör 24 darabtól pedig csak 249 forint. Penny. 30 éve mindig melletted.
4: Lenny Kravitz koncert. Ne hagyd ki Lenny Kravitz elképesztő fellépését a Budapest Arénában augusztus 2-án. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
5: Elkezdődtek az Euronics hetek. Kiemelt ajánlatok és akciók várnak országszerte 70 áruházban és az euronics.hu weboldalon. Csap le az Asus VivoBook 15 notebookra, Intel Core 5 processzorral, most csak 189.999 forintért, július 30-áig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronics, ez ennyi!
6: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt! Egyet alszol, és a csomagod már meg is érkezett! Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit! Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled! Hétvégén is! Alza.hu!
7: Szél 15 év után visszatér hozzánk! Koncert július 30-án az MVM Dome-ban. Utolsó jegyek livenation.hu. Ne hagyd ki!
8: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig az avokádó darabja csak 499 forint. Legalább két termék vásárlása esetén, minden második pedig csak 99 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: A reklám után.
2: Hírek a Retro Rádióban.
9: Alkotmánybírót választott az országgyűlés, 5%-ra csökkenhet a tűzifa áfája, lecsapott a tájfun Hongkong térségére. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Titkos szavazáson Zonnevent Pált választotta alkotmánybíróvá az országgyűlés. Megbízatása 9 évre szól. Az ELTE Állam és Jogtudományi Karának tanszékvezető egyetemi tanárát a Tisza párt jelölt a posztra, ami hazánk Schiffer Andrást indította. A Fidesz a jelölésben és a szavazásban sem vett részt, mert álláspontja szerint Henne Csaba alkotmánybírói megbízatásának megszűnése alkotmányellenes, ezért az új alkotmánybíró megválasztását sem tartja jogszerűnek. Csökkenhet a tűzifa áfája, erről a miniszterelnök beszélt a parlamentben napirendelőtt. Magyar Péter elmondta, az adókulcs 27-ről 5%-ra mérséklődhet, így a rezsicsökkentésből a tűzifával fűtők is részesülhetnek. A kormányfő a korábban elfogadott intézkedésekre is emlékeztetett, miszerint szeptember 1-től áfamentesek lesznek a vényköteles gyógyszerek, valamint hogy érkezik a 100.000 forintos iskola kezdési támogatás, ami mintegy 400.000 rászoruló gyermeket érint. Folyamatosan ellenőrzi a gyümölcsök növényvédőszer maradék tartalmát a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Szamócákból az elmúlt 3 évben csaknem 200 mintát vizsgáltak meg, és nagy részük megfelelt az előírásoknak, mondta a rádiónknak Szűcs Csaba, a hatóság növényvédelmi igazgatója.
10: A kifogásolt 13 minta közül mindössze két esetben fordult elő uniós határértéket meghaladó növényvédőszer maradék, amely miatt hatósági eljárás is indult. A fennmaradó 11 esetben a Nemzeti Élelmiszerlen Biztonsági Hivatal a Szamócában nem engedélyezett növényvédőszerek használatát tárta föl, ezért az érintett termelőkkel szemben megtette a szükséges hatósági intézkedéseket. A hazai szamóca minták jelentős mennyiségében nem mutattunk ki semmilyen növényvédőszer maradékot.
9: Több mint 700 ezer embert kellett kitelepíteni Dél-Kínában a Noul tájfun miatt. Az idei év eddigi legerősebb trópusi ciklonja heves esőzést és viharos szelet hozott Kuangtung tartományba és Hongkong térségébe. A vihar miatt leállt a vasúti közlekedés, mintegy 350 repülőjáratot töröltek, Hongkongban pedig legalább 9-en megsérültek. A hatóságok továbbra is fokozott készültségben vannak. Holnap a délnyugati tájakon is szakadozhat, csökkenhet a felhőzet, így ott is napos gomoly felhős időre készülhetünk. Eső nem valószínű, az északi északnyugati szél viszont több helyen megélénkülhet. Délután 27 és 32 fok között alakulhat a hőmérséklet. Úgy tűnik, szerdától aztán egyre inkább a napsütésé lehet a főszerep. Csapadék nem várható, a szél is többnyire csak lengedezhet. A meleg viszont napról napra erősödhet, csütörtökön már 36, péntektől pedig 38-39 fok közelében lehetnek a csúcsértékek.
2: Retro Rádió közlekedési hírek.
9: Az M60-as autópályán az M6-os irányába a 18-as és a 23-as kilométer között burkolat felújítás miatt a külső és a leállósáv nem használható. Az M6-oson Szekszárd és Bátaszék között aszfaltoznak, ezért Pécs felé lezárták a belső sávot. Az Útinform tájékoztatása szerint az M43-ason Szeged elkerülő szakaszán a Sándorfalva Szeged észak csomópont fel- és lehajtóága is zárva van. A 6-os főúton Pécset gázvezetéket javítanak, Pécs és Szentlőrinc között pedig burkolatjavítás miatt kell útszűkületre számítani. Vezessenek óvatosan, mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánok.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
11: Most meghallgatjuk a Genesis egyik legdinamikusabb slágerét, ez a Land of Confusion. Újra Nyerges Izabellát hallják közben a Retro Rádióban, a kívánságműsor fedélzetén. Szeretettel várom a hívásokat és az SMS-eket.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Szeretettel köszöntöm Önöket ismét egy újabb kívánságműsorban. Engem Nyerges Izabellának hívnak. Jó régen találkoztunk, véget ért a vakációm. Semmi különös nem történt benne, nem voltam most külföldön, belföldön nyaralni, pihenni. Otthon tevékenykedtem többek között, például kerítést építettem. Ezzel pedig az volt a célom, hogy macska biztossá tegyem a kertet, kiengedhessem a kis cicámat, és úgy tudjon kalandozni, napozni, hogy ne fenyeges az a veszély, hogy bárhol is megszökik egy kis lukon, és utána nem talál haza. Jelentem Aláson a projekt sikerült, úgyhogy azt hiszem, hogy ügyesebben megoldottam, mint mondjuk annó Megmester a tévében a feladatait. Most pedig itt vagyok, hogy kívánságműsorozzunk, úgyhogy 6 és 8 óra között örömmel várom a hívásokat és az SMS-eket is. Na meg azt, hogy beszélgessünk egy jót. Hello, hello!
1: Csókolom! Azon a Laura vagyok, és... szeretnék apukámnak üzenni egy dalt. Az apukámnak a keresztede Roland.
0: És mi az, amit üzennél Rolandnak néhány mondatban?
1: Na, hogy nagyon szeretem.
0: Oké, és honnan telefonálsz nekünk?
1: Máté Salkáról.
0: Rendben, és hogy telik eddig a vakáció?
1: Nagyon jól. Szoktunk medencézni, szoktunk menni biciklizni.
0: Csupa szuper szabadtéri program, jól van? Köszönöm szépen a beszélgetést, nagyon-nagyon jó időtöltés neked még arra az egy hónapra, ami a vakációból hátra van, és apukádnak megy egy jó zene, jó?
1: Oké, köszönöm.
0: Nincs mit szívem, erről szól a kívánság műsora. Most következő slágernek az a címe, hogy Begin, könyörgés. Hát nagyon remélem, hogy önöknek nem kell könyörögnöm, hogy hívjon fel a kívánságműsorban a 0620 22 22 122-es szám. Este 8-ig él.

Budapest legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Egy kifejezetten vidám sláger szól a kívánság műsorban. Ezzel magamat is felszeretném vidítani egy picit, mert hogy mielőtt jöttem ide a kívánság műsorba önökhöz, olyan hatalmas nagy szél és vihar kerekedett a kertben, hogy eltörte az egyik virágomat, és nem is a kaspót sajnáltam, hanem magát a növényt. Féltve nevelgettem, féltve őriztem, és annyira sajnáltam, amikor láttam, hogy széttörte a szél. Hát most megpróbálom majd azért meggyógyítani, remélem, hogy sikere járok, de hát nagyon kellemetlen élmény volt, úgyhogy kellenek a vidám slágerek nekem is. Cindy Lauper énekel, és hát ez a kívánság műsor, úgyhogy ajándékba el is küldjük valakinek. Jó estét!
1: Halló, jó estét kívánok, Katalin vagyok.
0: Szia, tegeződjünk egymással, honnan hívsz?
1: Hát én egy kis faluból telefonálok Gégényből, és éppen kijuhászkodok, és szeretnék kérni egy számot.
0: Mit csinálsz, kint szívem, elment a térerőd?
1: Ja, szeretnék kérni egy számot, éppen kint vagyok, juhászkodok, jura vigyázok, és akkor szeretnék kérni egy számot, teljesen mindegy, hogy melyiket. Családomnak szeretném küldeni, üzenem nekik, nagyon szeretem őket.
0: Mikor tudtok legközelebb találkozni, estére hazamész?
1: Hát, igen, 8 óra körül hazaérek, szerintem a 4-9 körül, és akkor.
0: Jó, lesz még közös vacsora ilyenkor?
1: Persze, hogy ne lenne, hát igen, hazamegyek, és akkor még vacsorázunk, persze.
0: Nagyon jó, és akkor kicsit átbeszélitek a napnak az eseményeit.
1: Igen. A férjem oda van bálázni, úgy én meg kint vigyázok a Jura, a lányom otthon van, és akkor így estére találkozunk.
0: Nagyszerű, hát kívánom, hogy akkor a kupak tanács legyen a lehető legkellemesebb, jó?
1: Igen.
0: Köszönöm, hogy hívtál, hello!
1: Én is köszönöm, viszont hallásra.
0: Akkor egy vidám slágere, feldobjuk azokat, akik még kint dolgoznak ebben a pillanatban is. Cindy Lauper énekel, ez a Girls Just Wanna Have Fun,

0: Sokat gondol valakire? Üzenjen neki!
1: SMS és telefonszámunk 0620 22 22 122.
0: Minden idők legnagyobb slágerei.
2: Retro Rádió.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, ez a kívánság műsor, ahol önök üzennek azoknak, akik a világon a legfontosabbak, és én nagyon örülök neki, hogyha bátran letegeznek. Szia!
1: Ja, Ida, szeretnék egy számot kérni a családomnak.
0: Igen.
1: És az összes Retro Rádió hallgatónak.
0: Igen, kivel beszélek, jöhet a bemutatkozás?
1: Pötör Levente vagyok.
0: Levente, oké, sorold fel, légy szíves, azokat, akik a legközelebb állnak hozzád, kiket szeretnél meglepni?
1: Hát, a családomat, anyukámat, apukámat, nővéremet, bátyámat, és az összes Retro Rádió hallgatót. Én nagyvenyémről telefonálok, Dunajváros mellől, egy kis falu.
0: Oké, és mi az üzeneted, mik a kedves gondolataid számukra?
1: Hát, hogy nagyon szeretem őket, bármennyire is hullámos az élet.
0: Jó, és hogy telik a vakáció? Remélem, az nem annyira hullámzó, hanem konstans, állandó módon szuper.
1: Hát, igen, igen. Igazából nagyon a pihenést nem tudom élvezni, mert nyári munkán dolgozom, vannak céljaim, amiket el szeretnék érni, és akkor így kell a pénz.
0: Ó, hát én nagyon büszke vagyok rád, akkor kitartást kívánok neked, és azt is, hogy mielőbb összegyűjjön az összeg, amire szükséged van.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Én is, hogy hívtál minket. Szia, szia!
1: Viszal,
0: szervusz, örülök, hogy beszélgettünk. Jön az ajándéksláger, ez a Queen és a Radio Gaga a Retro Rádióban.

0: 0620-22-22-122.
1: Hívja és üzenjen a kívánság műsorban.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Ez a kívánság műsor, amire szoktam mondani, hogy a legérzelmesebb és leginteraktívabb műsor itt a Retro Rádióban. Önök telefonálnak, hívják bátran a 0620-22-22-122-es számot. Ugyanide jöhetnek az SMS-ek is. Elmondják, hogy kit szeretnének meglepni és milyen üzenettel. És én azt gondolom, hogy ennek a meglepetésnek mindenki örül. Jó estét!
1: Kedves csókolom, Kovács László vagyok, Körösszeg Apátiból.
0: Üdvözlöm, kinek szeretne dalt küldeni?
1: Kedves feleségemnek, Kovács Gyöngyinek.
0: Igen, és mi az apropó, ami miatt eszébe jutott?
1: Azért már olyan drága és olyan figyelmes. Szeretni akarom örök életem végig.
0: Tina Turner szerelmes slágerével ajándékozzuk meg a párját itt a Kívánság műsorban. Ez az I Don't Wanna Lose You.

Retro Rádió kívánságműsor 0620 22 22 122. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

0: minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Még a hírek előtt belefér az, hogy kifaggassak valakit arról, hogy kit szeretne meglepni. Haló, haló, kivel beszélek?
1: Szia, Izácska, Monaki Tibi vagyok, és hát üdvözöllek a fedélzetel, szeretnék kérni tőled szép számot. Kedves feleségemnek Anna napra, Monokiné Tottenhamának az Ákugó utca Cseppelre küldeném ezt a számot, és hát szeretett kislányunknak, aki a születésnapját ünnepelte, a kis Melindácskánknak, szintén Cseppelre, az Ady Endre utca 45-be, 10. emeletre. Hát az egyiket Isten értesse, a másiknak boldog névnapot szeretnék kívánni ezzel a számmal. De hát azért minden Annácskának küldjük ezt a számot. Sok-sok szeretettel, jó?
0: Persze.
1: És akkor várom.
0: Jó, és mi az a néhány kedves gondolat, amit a szeretteidnek szánsz?
1: Hát a kedves feleségemnek megígérem, hogy sietek haza, de hát ez soha nem következik be, de azért imádom őt, hiszen már 38 éve együtt vagyunk, úgyhogy nem tudok már mit mondani neki, milyen kedveset, szépet, tudja nagyon jó, hogy imádom. Hát a lányom meg, hát az meg magáért beszél, hát ugye. Kit szeressen az ember, hanem a lányát.
0: Jogos, szépen összefoglaltad, úgyhogy már csak az ajándék sláger van hátra, amit Samantha Fox énekel el mindjárt. A hírek után is kívánság műsorozunk a 0620 22 22 122-es számon 8-ig érnek el.
2: Műsorajánló.
3: Tomi!
4: Piros?
3: Van kedved megint?
4: Tudod, hogy ki nem hagynám.
5: Ismét útnak indul a Retro Konvoj. Vágó Piros és Dénes Tamás újra körbeöleli az országot, és keresi a leggyorsabb retro rádió hallgatókat.
3: Hamarosan ajándékokkal teli retro rádiós dobozt rejtünk el országszerte több praktiker áruházban.
6: Legyen öné a minimum 100 000 forint értékű napi főnyeremény.
7: This is summer.
5: Jön a nyár egyik legjobban várt hete a retro rádióban. Gyűjtsövelünk az emlékezetes pillanatokat.
8: És legyen öné a napi értékes Black & Decker nyeremény a praktiker felajánlásával. Az országjáráshoz az autókat a BYD EP autó biztosítja.
5: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
8: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
9: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. 10 dekagram Landhof tálalósonka a kiszolgálópultban csak 449 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
10: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
11: Mi? Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
10: Ugrunk egy bombát!
11: Szállás.hu. Úgy is tett!
12: A Városliget mellett Budapest egyik legkülönlegesebb új lakókörnyezete formálódik. A Dürer Park épületei már szerkezetkészek, az első beköltözésekre egy éven belül sor kerülhet. Most lakás, garázsbeálló és tároló együttes vásárlása esetén akár 9 millió forint árelőnnyel. Dürer Park, ahol az elegancia otthonra talál.
13: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt! Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
14: Ez itt az Aranykassó.
15: Halló, Aranyka?
14: Csak nem Feri, az önjelölt tűzoltó hív minket.
15: Az van, hogy a Jani sárkányt akar befogni, hogy az elromlott bojleréhez felmelegítse a vizet. Már medve csapdát is kilakott.
16: Elég. Kofidis megújuló hitellel sima ügy. Itt az újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24% a tájékoztatás nem teljes körű, részletek a kofidis.hu-n.
17: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Például hétfőtől szerdáig 200 g sózott kesudió 25% kedvezménnyel csak 889 forint. Mindig Aldi.
8: A reklám után.
5: Hírek a Retro Rádióban.
18: Magyar Falu program támogatásra pályázhatnak a kis települések. Szigorúbb büntetéseket szeretnének a közlekedők. A hétvégén is akad dolguk a balatoni vízi rendőröknek. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Mintegy 22 milliárd forintot kapnak fejlesztésekre az 5000 fő alatti települések. A Magyar Falu program támogatásából utak, járdák, vízelvezető rendszerek és önkormányzati épületek újulhatnak meg, emellett a helyi közszolgáltatásokat is fejleszthetik. Lőrinc Viktória vidék és településfejlesztési miniszter szerint a forrásokat szakmai alapon ítélik oda. Szigorú fellépést várnak a súlyos közlekedési szabályszegőkkel szemben a társadalmi egyeztetés résztvevői. A közlekedési és beruházási minisztérium szerint két hét alatt csaknem 160 ezeren töltötték ki az erről szóló kérdőívet. A legtöbben az illegális utcai versenyzők, a kirívó gyorshajtók és a visszaeső szabályszegők szigorú büntetését támogatják. Sokan az átlagsebességmérés bevezetésével és az elektromos rollerekre vonatkozó szabályok szigorításával is egyetértenek. A szülők példája is meghatározza, hogyan viszonyulnak a gyerekek a digitális eszközökhöz. Ha a család túl sok időt tölt a képernyők előtt, az a szülő-gyermek kapcsolatra is hatással lehet, mondta a rádiónknak Somogyi Ákos, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság gyermekvédelmi főosztály vezetője.
19: Itt gondolhatunk arra is, hogy kifejezetten a kezünkbe vesszük, és mi magunk akarunk valamit ezeken az eszközökön megnézni. Érdemes szülőként végig gondolni, hogy mik azok a szituációk, amikor a technikai eszközöket ki szeretnénk a kapcsolatunkból zárni. Lehet szó egy szoptatás, egy altatási folyamatról, amikor akár csak egy telefon megzizzenése is, ami figyelmünket elveheti, és ezáltal a gyermek érzi és látja is, hogy egy zavar alakult ki ebben a kapcsolatban. Ez egy olyan mintát tartalmaz, amely később a gyermekben is ilyen folyamatokat alakíthat ki, zavarhatja az egyéb szociális kapcsolatait.
18: Összesen 12 embert mentettek ki a Balatonból a hétvégén a vízi rendőrök. A rendőrség szerint 7-szer riasztották őket, a többi között elsodródott szápdeszkásokhoz, egy elakadt kishajóhoz és egy irányíthatatlan navát vitorláshoz. Fonyódnál egy 12 éves kisfiút is kimentettek, akit a szél a gumicsónakjával sodort el a parttól. A rendőrség ismét arra kér mindenkit, hogy figyelje a viharjelzéseket, és baj esetén hívja a 1817-es segélyhívószámot. Holnap még lehetnek gomoly felhők az égen, de alapvetően napos száraz időre számíthatunk. A délnyugati tájakon is felszakadozhat a felhőzet, csapadék nem valószínű. Délutánra 27 és 32 fok közé melegedhet a levegő. A folytatásban csendes, igazi nyári napok jönnek. Szerdán még 28-34 fok valószínű, majd fokozatosan rákapcsolhat a kánikula. Pénteken és a hétvégén többfelé 38 fok körüli hőség lehet, vasárnap pedig helyenként már a 39 fokot is megközelíthetjük.
5: Retro Rádió közlekedési hírek.
18: Az M5-ös autópályán több szakaszon is munkák lassítják a közlekedést. Ócsa térségében, Lajos Mizsénél, Kunszállás közelében és Szegednél is sávlezárásra kell számítani. Kecskemét északnál pedig továbbra is átépítik a csomópontot. A főváros felé Kecskemét térségében hídfelújítás miatt szűkített sávokon lehet haladni. Az Útinform tájékoztatása szerint az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több helyen félpályás korlátozás lassítja a forgalmat, az M5-ös csomópontjánál pedig a kanyarodósávokat is lezárták. Vezessenek óvatosan, mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánok!
8: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: És most! Ezek legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Attila Lucának szeretnék kérni egy vidám nyári slágert az Unózáshoz. Kellemes időtöltést, jó kártyázást kívánok nektek Samantha Fox slágerével. Ez a Kívánság műsor.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Szeretettel köszöntöm a kívánság műsorban. Az a szuper jó hírem van az ön számára, hogy sikerült bekerülni. Haló, haló!
1: Jó, Vennyiger Csabáné vagyok. A testvéremet szeretném köszönteni születésnapja alkalmából.
0: Igen, hogy hívják őt? Mutassa be nekünk.
1: Balog Lajos.
0: Mi az, amit Lalának üzenne? Mik a kedves gondolatai?
1: Hát nagyon szeretjük az egész család. Jó egészséget kívánunk neki.
0: Szuper, és hogyan fognak ünnepelni? Lesz hétvégén egy kis családi bonzáj?
1: Hát nem, mert nem tartózkodik itthon.
0: Van-e valaki más, akit még a testvérén kívül köszöntene?
1: Dr. Péter Sándor Nézikét. Neki is ma van a születésnapja.
0: Akkor a szülinaposok bulizzanak egy nagyot a most következő bikini slágerre. Isten éltesse őket. Ez a Legyek jó! Yeah!

0: Legnagyobb slágerei Retro Rádió, ez a kívánság műsor, ahol a 0620 22 22 122-es számon érnek el. 8-ig az Abaházi Presszóig hívjanak, vagy SMS-ezzenek bátran. Aki ma nem jut be, az pedig ne izguljon, holnap folytatjuk. Jó estét, szia!
1: Sziasztok, csak Katalin vagyok, és szeretnék kérni egy számot.
0: Igen, kit szeretnél vele meglepni?
1: A kedves családomat.
0: Jó, sorolt fel, hogy kik állnak a legközelebb hozzád, légy szíves.
1: A férjem, két gyerekem, szüleim és testvéreim.
0: Jó, és mik azok a kedves gondolatok, amit nekik szánnál, mit üzennél?
1: Hát mindenkit nagyon szeretek, és a kisfiamnak a kedvence vagy, és ő szeretett volna most egyébként veled beszélni.
0: Csak bátortalan?
1: Hát igen.

0: baj, és ő neki mi a keresztneve?
1: Bácsa Levente.
0: Jól van, Levente, nagyon örülök, hogy te is azért belemertél szólni, és menni fog az egész családnak így egy szuper jó sláger. Köszönöm,
1: nagyon
0: hogy hívtatok.
1: Köszönöm, szia-szia.
0: Sziasztok, hello. Kis cuki, hogy mondja magáit a háttérben. Erik Pritz, Colomi, egy vidám nyárias sláger itt a Kívánság műsorban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, ez a kívánság műsor. Ebben a két órában önök üzennek a szeretteiknek, én pedig a postagalam vagyok, aki segítek, hogy a meglepetés célba érjen. Jó estét!
1: Retro Rádió!
0: Igen, parancsolj, kivel beszélek?
1: Kozma Barnabással.
0: Szia Barnabás, kit szeretnél meglepni a kívánság műsorban?
1: A tesómat.
0: Őt hogy hívják?
1: Kozma Bence.
0: Jó, üzenj neki valami kedveset, légy szíves.
1: Hát, jó. Jó biciklizés neki.
0: Hogy telik a vakáció? Mesélj nekünk egy picit a programokról, a nyárról.
1: Hát jól telik, köszönöm a kérdést. Strandolás, nyaralás, biciklizés.
0: Nagyon jól hangzik, és várod már a suli kezdést? Hogy találkozz az ottani barátaiddal?
1: Nem.
0: Azt egyáltalán nem. Minden esetre ettől függetlenül azért küldjünk nekik is egy slágert. Te honnan telefonálsz, és melyik suliba jársz?
1: Mihályházáról és a Gyurácba járok.
0: Oké, akkor a Gyurácba járó diákokat köszöntjük, vagy őket is, meg a testvéredet egy olyan slágerrel, ami kifejezetten nyárias, ugyanis az a címe, hogy megyünk a strandra, ez a Rigiera és a Vamos a la playa.

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Rengetegen telefonálnak, sokan vannak vakáción ebben a pillanatban, és akkor jobban ráérnek, úgyhogy szeretettel várom önöket itt a Kívánság műsorban. Egyúttal szólok, hogyha valakinek nem sikerül felvennem a telefon, mert éppen mással beszélek, az csak csörögjön vissza holnap. Jó, senki sem fog kimaradni, de néhány nap kell, hogy ez a rengeteg ember mind-mind itt legyen velünk a Kívánság műsorban. Jó estét kívánok!
1: Tudor Ádám.
0: Szia Ádám, honnan telefonálsz?
1: Gyöngyösről.
0: Mondhatod, hogy kit szeretnél meglepni a műsorunkban?
1: Anyát és apát.
0: Jó, őket hogy hívják? Mutasd be őket, légy szíves.
1: Nagy Bernadett és Szutor Károly.
0: Nagyon ügyes vagy. És mit üzennél nekik? Mik a kedves gondolataid a szüleidnek?
1: Nagyon szeretem őket, mert még az a másik, hogy mindig is segítenek így a tanulásomba is.
0: Na akkor azt fogjuk most megköszönni nekik a következő slágerrel, hogy ilyen jó fejek, jön az emberek és a tábor tűz, ez az én ajándékom a családodnak. Isten

0: Retro Rádió kívánságműsor.
1: Üzenjen SMS-ben, vagy hívja a 0620 22 22 122-es telefonszámot.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Annának tóközre megy a következő sláger, szeretettel névnapja alkalmából, és van velem valaki a vonalban is. Halló, halló!
1: Csókolom, a 67 éves Ernőke vagyok, kérhetek egy számot.
0: Üdvözlöm, üzenőműsor vagyunk, tehát a szeretteinek tud üzenni. Kit szeretne meglepni?
1: A nejemet szeretném meglepni.
0: Igen, őt hogy hívják?
1: Ilike.
0: És mit üzenne neki, mik a kedves gondolatai számára?
1: Azt szeretném neki üzenni, hogy mindig is szerettem, mindig is imádtam. Ott van Székesfehérváron, jöjjön haza.
0: Kellemes estét kívánok önöknek, és hát tovább is adom gyorsan a lehetőséget, mert ma is nagyon sokan jelentkeznek. Haló, haló!
2: Szeretettel köszöntelek, örülök neki, hogy visszatértél. Mesélj egy kicsit, milyen volt a szabadság.
0: Köszönöm szépen, szuper volt. Kerítést építettem, hogy a cicám ne tudjon megszökni. Úgyhogy ilyen Na. kis tevékenykedéssel telt, de nagyon élveztem. Nagyon kellemes volt. Kivel beszélek, elmondod a keresztneved?
2: Dömötör Ricsivel.
0: Kit szeretnél meglepni a kívánság műsorunkban?
2: Anyukámat szeretném meglepni.
0: Mik azok a kedves gondolatok, amit neki üzennél?
2: Elmegyünk a Gerőbe süteményt tenni. Voltál már ott?
0: Nem voltam még.
2: Az elég jók a sütemények ott. Hamarosan találkozunk.
0: Jó, és neked hogy telik a vakáció? Annyit mesélj még el, légy szíves.
2: Még dolgozom.
0: Mi a foglalkozásod?
2: Szőnyegszövő.
0: Oké, és mikor lesz egy kis szabadság, egy kis pihenés?
2: Augusztus 13-án.
0: Akkor már vágod a centit, gondolom.
2: Hát igen.
0: Érezd magad nagyon jól, mik a terveid a vakációval kapcsolatban?
2: Megyek süteményezni, megyek az unokatestvéreimhez, megyek, úgyhogy...
0: Jó, akkor nagyon sok programod lesz. Köszönöm, hogy hívtál, és nagyon-nagyon szép nyarat neked. Szia-szia!
2: Szia!
0: Az ajándékslágert Joe Cocker énekli el. Ez az Unchain My Heart a Retro Rádió.

0: 0620 22 22 122.
1: Hívja és üzenjen a kívánság műsorban.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro. Retro Rádió.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Említettem önöknek, hogy kerítést építettem a szabadságom idején, hogy a cicám nehogy megszökjön, és akkor valaki írja SMS-ben, hogy Izus, ha nem vagy otthon, ne hagyd kint a cicát, magas kerítésre is felmászik. Hát eszembe sem jutott, hogyha nem vagyok otthon, természetesen nem garázdálkodhat odakint egyedül, de egyébként az én cicusom a sajnos már nem tud felmászni sehova sem, mert képzeljék el, hogy ő már elmúlt 16 éves, úgyhogy a kanapére is úgy fel kell segíteni, időske már. De ettől függetlenül kint a fűben szeret sétálgatni, szeret heverészni, szeret napozni, de hát ilyen nagy kalandok az ő életében már nincsenek, hogy átugorja a nagy magas kerítést, meg felmásszon a fára, az neki már nem megy. Jó estét kívánok, így szól a következő SMS itt a Kívánság műsorban. Szuper jó nyaralást szeretnék kívánni a Kóródi és a Turnár családnak. Szia Izabella! Én a holnapi szülinapomra, illetve Liliana unokahúgomnak a névnapjára szeretnék valamilyen szuper jó slágert kérni. Köszönettel Vargáni Erika Dombegyházáról. Legyen szép napja a retro hallgatóknak. Köszönjük a jó kívánságokat. Attila ugye Lucát köszöntötte, ők únoznak, kártyáznak ebben a pillanatban. Ehhez szeretett volna kérni szuper jó slágert. És itt van velem valaki egy aláírás nélküli SMS-sel. Anyukámnak küldenék egy számot. Jó utat neki, és üzenem, hogy gyorsan érjen haza. Köszönöm, ha bemondjátok. Olivia pedig azt írja, kislányomnak, Leilának és kisfiamnak, Somának kérek szépen egy szuper jó zenét, mert most volt a születésnapjuk, az üzenetem egyszerű. Nagyon-nagyon szeretjük őket, köszönöm szépen, és ahogy mondtam, Olivia aláírással érkezett az SMS a 0620-22-22-122-es számra. Az ajándék slágerről a Culture Club gondoskodik. Ez a Come a Chameleon,

0: Metrórádió kívánságműsor.
1: Üzenjen SMS-ben, vagy hívja a 0620 22 22 122-es telefonszámot.
0: Minden idők legnagyobb slágere.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A legutolsó beszélgetéshez érkeztünk a Kívánság műsorban az Abaházi Presszó előtt. Halló, halló, szia!
1: Szia, Krisztián vagyok.
0: Hello, Krisztián, honnan telefonálsz nekünk?
1: Gernádról.
0: Mit csinálsz ebben a pillanatban? Autót vezetsz?
1: Igen, igen.
0: Biztos voltam benne, akkor szokott ilyen rossz lenni a vonal. Kinek szeretnél meglepetést adni?
1: Legalábbis az unokatestvéremnek, annak a szerencsének, de mindenkinek.
0: Jó, és az unokatestvéredet hogy hívják? Mi a keresztnevet? Tegyük egy picit személyesebbé.
1: Zoltán.
0: Zolinak mit üzennél, illetve a szeretteidnek, barátoknak, családtagoknak néhány mondatban? Mik azok a kedves szavak?
1: Hát, hogy végezzen időben a munkával, meg mindenki jól érezze magát a mai napon.
0: Legyen így, és neked mikor van vége a munkának? Már hazafelé tartasz?
1: Igen, igen.
0: Oké, hála Istennek, akkor jó pihenés neked. Köszönöm, hogy hívtál. Szia!
1: Köszönöm, hogy is. Szia!
0: Szia, szia! Ez már a legutolsó beszélgetés volt itt a Kívánság műsorban. Átadom a terepet az Abaházi Presszónak és az Intim Torna Illegálnak. Ez az örökké mindjárt. A 0620-22-22-122-es szám holnap is él a Kívánság műsorban, szeretettel várom önöket. Puszi, Nyerges Izabellát hallották.
2: Műsorajánló.
3: Tomi!
4: Piros?
3: Van kedved megint?
4: Tudod, hogy ki nem hagynám.
5: Ismét, ismét útnak indul a Retro Konvoj. Vágó Piros és Dénes Tamás újra körbeöleli az országot, és keresi a leggyorsabb retro rádió hallgatókat.
6: Hamarosan ajándékokkal teli retro rádiós dobozt rejtünk el országszerte több praktiker áruházban.
7: Legyen öné a minimum 100 000 forint értékű napi főnyeremény.
8: This is summer.
5: Jön a nyár egyik legjobban várt hete a retro rádióban. Gyűjtsö velünk az emlékezetes pillanatokat.
9: És legyen öné a napi értékes Black & Decker nyeremény a praktiker felajánlásával. Az országjáráshoz az autókat a Kia JP Autó biztosítja.
5: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
9: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
5: Hírek a Retro Rádióban.
10: Nem várhatunk szúnyoginváziót a héten. A jégkár mérséklő rendszerről kérdezik a gazdákat. Netes csalók ellen emelhetnek vádat. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. A héten is folytatódik a szúnyoggyérítés. A katasztrófa védelem közlése szerint Baranya, Fejér, Pest és Szabolcs-Szatmár-Bereg-Vár megye egyes területein dolgoznak. Pesten és Szabolcs-Szatmár-Beregben biológiai lárvagyérítés is lesz. Kiemelték, a záporok és zivatarok ellenére továbbra sem alakultak ki nagyobb szúnyogtenyészőhelyek, ezért országosan csak korlátozott védekezésre van szükség. Arra is felhívták a figyelmet, hogy a házak körül összegyűlt pangóvizek megszüntetésével a lakosság is sokat tehet a szúnyogok elszaporodása ellen. Megkérdezik a gazdákat a jégkármérséklő rendszerről. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a minisztérium kérésére azt vizsgálja, hogy a termelők támogatják-e a rendszer működését a saját megyéjükben. Erre azután kerül sor, hogy civil szervezetek a rendszer leállítását kezdeményezték, mert szerintük az befolyásolhatja a csapadékképződést. A minisztérium ugyanakkor hangsúlyozza, a tudományos kérdéseket nem szavazással döntik el, ezért szakértői testület is vizsgálja a felvetéseket. Visszahívta a Penny a 200 g-os Wellgood márkájú lenmagot. A fogyasztóvédelmi hatóság szerint a termékben a megengedettnél magasabb cianhidrogén tartalmat mutattak ki, ami nagyobb mennyiségben egészségi kockázatot jelenthet. A visszahívás minden tételt érint. A hatóság azt kéri, hogy aki vásárolt a termékből, ne fogyassza el, hanem vigye vissza bármelyik Penny üzletbe. Nem létező termékeket hirdettek, így csak nem 400 000 forinttal károsították meg a vásárlókat. A rendőrség két fiatal nő ellen javasol vádemenést. A nyomozás szerint mobiltelefonokat és hangszórókat kínáltak eladásra az interneten. A pénzt azonban a vevők hiába utalták át, a megrendelt termékeket sosem kapták meg. A két nő ellen üzletszerűen elkövetett csalás és pénzmosás miatt indulhat bírósági eljárás. Ezrek tüntettek Majorkán a tömegturizmus ellen. A demonstrálók szerint a turisták száma már meghaladja a sziget teherbíró képességét, ezért korlátoznák a látogatók számát. A tiltakozók úgy vélik, hogy a turistáknak kiadott lakások miatt egyre súlyosabb a lakhatási válság, és a helyiek közül sokan már nem tudják megfizetni az albérleteket. Tavaly több mint 13 millió turista kereste fel Majorkát. Holnap a délnyugati tájakon is szakadozhat, csökkenhet a felhőzet, ott is napos, komoly felhős időre készülhetünk. Eső nem valószínű, az északi, északnyugati szél viszont több helyen megélénkülhet. Délután 27 és 32 fok között alakulhat a hőmérséklet. Úgy tűnik, szerdától aztán egyre inkább a napsütésé lehet a főszerep. Csapadék nem várható, a szél is többnyire csak lengedezhet. A meleg viszont napról napra erősödhet, csütörtökön már 36, péntektől pedig 38-39 fok közelében lehetnek a csúcsértékek.
9: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
2: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Abaházi Csaba. 8 után néhány perccel indul az Abaházi Presszó. Ma esti beszélgető társam egy fiatal tehetség, a legutóbbi megasztár győztese, Lengyel Johanna. Töltöm az italt, indítom a zenét, és nem sokára kezdjük a beszélgetést.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Mai beszélgető társam Lengyel Johanna, hello!
2: Hello, szia!
1: Visszatérő vendég, én szeretem a visszatérő vendégeket, de én arra emlékszem, hogy voltál itt, énekeltél, de hogy mondjuk hosszan beszélgettünk volna, arra nem emlékszem.
2: Nem olyan nem volt. Egyszer a Gesztivál volt, amit akkor igen. Még nála vokáloztam, úgyhogy onnan énekeltünk néhány dalt. Nagyon-nagyon izgi volt.
1: De akkor csak a Péterrel beszélgettünk, ott a zenésztársaival talán nem
2: igen, is. Lehet, hogy néha mi egy-két mondatra megszólaltunk.
1: Jó, de... mondjuk a Geszti mellett szóhoz jutni.
2: Ugye? Ő azért ki tudja tölteni rendesen. Aha. De figyelj, hogy mindenki részt vegyen.
1: Aha. Hogy kerültél te a zene közelébe?
2: Húha. Amúgy én nagyon ilyen hobbiként kezdődött, tehát szerettem csinálni a suliba, minden ilyen zenei programon részt vettem, és utána se terveztem el igazából, hogy ehhez így úgy bármi közöm lenne, hogy karriert építsek, nem volt az az álmom, hogy én majd énekes szeretnék lenni, hanem egyszerűen így egyre több ilyen kis munkát elvállaltam, hogy tök jó kis tapasztalás,
1: de
2: hobbiként.
1: Mi, mondj példákat, mik ezek a kis munkák?
2: Hát akár, hogy így elkezdtem kirakni ilyen coveröket, meg jártam énektanár, és akkor bejött, hogy nincs kedved így vokálozni, mert most pont keresnek valakit, és ilyen egy alkalomra, és a Bunyó Bigánál volt az első ilyen. És akkor oda mentem, és akkor kaptam egy hívást, hogy ilyen nincs kedved jönni, mert tök jó volt múltkor, és mondom, persze, tök jó, de ezt egy hobbinak vettem, és egyszer csak így felkeltem, és arra jöttem rá, hogy lényegében ezt dolgozom full time.
1: Oké, de én arra vagyok, hogy kicsit még visszább mennék.
2: Még visszább menjünk,
1: mert, jó. Mert mondtad, hogy jártál énektanárhoz, de hogy kerültél oda? Ki az, aki felfedezett téged, vagy azt mondta, hogy figyelj neked, van hangod, szerintem menj el énektanárhoz.
2: Ez is egy ilyen véletlenszerű dolog volt, hogy én egyértelműen az volt így a véleményem magamról, hogy én nem tudok énekelni. Nagyon szeretem, tehát kiskor, ameddig vissza tudok így emlékezni, mindig halandzsa énekeltem, mindenhol idegesítettem mindenkit, de én erre nem úgy
1: mi a halandzsa éneklés? Csak hogy a hallgatók is tudják, hogy, mert lehet, hogy
2: hát,
1: tudom,
2: hogy
1: de...
2: nem létező szavakkal, I'm outside gone away, szóval ilyen kicsit ilyen...
1: De ismert, tehát hogy a dallamok azok rendesek voltak, vagy ezeket te találtad ki?
2: Hát volt olyan, hogy mondjuk szerettem egy dalt, és azt énekeltem, de olyan, és nem tudtam a szöveget, de olyan is volt, hogy ami így

0: tudom, hogy te is csinál, mert te is próbáld ki, és akkor a tanár is mondta, hogy jó, na te is bejössz, és mondom, nem tudom. Ja, megy, gyere, menjél. Mondom, jó, mondom, bemegyek, mondom, itt mindenkit tovább engednek, de én leszek az az ember, aki annyira rossz, hogy nekem azt mondják, hogy inkább ne. És akkor, hogy bementem, énekeltem egy körülbelül egy fél percet, és akkor mondta tanár, szuper, akkor jövő pénteken találkozunk, és mondom, ó, ne. Mondom, mit csináltam? Hát olyankor már abban a korban van az ember, hogy nagyon is számít, hogy ki mit gondol róla.
1: Igen.
0: Mondom, hogy most meg így a osztálytársaim előtt leégettem magam, úgyhogy nem is tudok énekelni, és akkor felmentem a színpadra, nagyon izgultam, és így körülbelül két sor után az az érzés jött, hogy eltűnt minden izgalom, és így otthon éreztem magam, hogy a legnagyobb komfortban.
1: És mit énekeltél?
0: Nagyon egyszerű dalt választottam, a Leona Lewis-tól, a Footprints in the Sand. De hát bármilyen Leona Lewis dal, az nem a legegyszerűbb dolog.
1: Hát igen, azért mondom, hogy
0: de én azt szerettem hallgatni, és azt tudtam akkor éppen, és mondjam, mit tudsz most ezt? És elénekeltem, és nagyon-nagyon jól éreztem magam, nagyon sokszor így bezártam mindent, és nem nagyon tudtam így közvetíteni az érzelmeimet, és így meg egy olyan dal volt, eleve olyan dalokat szerettem hallgatni, ami aktuálisak voltak az én érzelmi világomban, és úgy azt éreztem, hogy végre ki tudok nyílni, és el tudom mondani az embereknek, és kapcsolódni tudtam, és ez volt az, ami igazán megfogott ebben az egész pillanatban, és utána jók voltak a visszajelzések, és elgondolkoztam.
1: Mit szólt hozzá a közönség, a zsűri?
0: Nem volt zsűri, tehát nem volt ilyen nyertes, csak hogy így fel lehetett lépni, és akkor nagyon jó visszajelzések voltak, és először elgondolkoztam azon, hogy lehet, hogy ebben van valami, lehet, hogy ezt
1: és
0: így...
1: addig például azon nem is gondolkodtál, hogy mi leszel, ha nagy leszel? Tehát, hogy felnőttként neked merre fog menni az utad?
0: Hát én tornáztam régen, és pont akkor volt az, hogy egy nagy törésem volt, mert abba hagytam. Tehát ez előtt egy ilyen fél évvel. És én előtte meg az volt, hogy majd olimpia, és akkor utána edző leszek, és így meg is van az életem. De aztán...
1: Mert ez, az is olyan könnyű, igen.
0: Mert az is olyan könnyű. De hát abban már nagyon sok, az így minden hétvégén egy másik országba versenyeztem. Tehát jól ment, csak már így...
1: De akkor abba?
0: Hát nem bírt a derekam, izületeim, ja, minden tönkre ment. Ritmikus gimnasztikáztam, tehát ott széthajtottak minden. 6 évig, tehát így versenyszerűen az 6 év, az fullba lement. Úgyhogy nagyon-nagyon izgi volt, nagyon sajnáltam abba hagyni, de hát nem... Hamar kiöregszik abban az ember, és én inkább úgy még bírtam volna pár évig, de nem akartam olyan problémákat, így is lett sérve.
1: Ezt akartam kérdezni, hogy maradt-e abból vissza bármi is?
0: Persze, meg hát az üzletem lötyögnek, úgy mindig figyelni kell, hogy valami összetartsa a testemet. Úgyhogy így jött be, és akkor még nem tudtam, hogy mit szeretnék, aztán később hobbiként, tehát imádtam énekelni, mindenben részt vettem, musicalekbe, hogyha súlyba volt, és de én amúgy nagyon sokáig nem tudtam, mit szeretnék, aztán régén szerettem volna lenni. Úgyhogy teljesen más világban voltam így a fejemben, és tök véletlen szerülem, meg végül is ez ott a karrierem.
1: Innen folytatjuk, Lengyel Johanna a vendég itt a Retro Rádióban, az Óvaházi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Lengyel Joannával beszélgetünk. Hihetetlen, hogy az ember véletlenül lesz énekes. Tehát, hogy azt, amit te addig is tudtál, mert valószínűleg tudtad, arról te nem gondoltad azt, hogy az jó, meg hogy az tudás.
2: Igen.
1: És akkor az a visszajelzés kellett ahhoz, hogy te tudd, hogy az, amit te csinálsz, az valami, tehát hogy ez nem semmi.
2: Abszolút. Tehát akkor még nem is tudtam, hogy mi lenne a célom, hogyha az embernek nincs saját célja, hogy mit szeretne valamivel elérni, akkor fontos ilyen szempontból az, hogy kívülről visszajelezzenek, hogy érdemes ezen az úton haladni, és amikor ezt a visszajelzést megkaptam, akkor megtaláltam a saját célomat ebben az egészben, és amúgy én a hobbiaimhoz is úgy állok hozzá, mintha karriert építenék, tehát nagyon maximalista vagyok, és mindent beleadok, meg főleg egy olyan dologba, amit szeretsz, miért ne adnál bele mindent.
1: Na, de és akkor tudtad, hogy mit kell csinálni? Tehát ahhoz, hogy te ezzel foglalkoztass, hogy hova kell menni, hol kell elindulni egyáltalán, kihez kell elmenni, énektanárhoz?
2: Egyáltalán nem. Igazából először így magamat elkezdtem fejleszgetni, csomó videót elemeztem, énekeseket, így érdekelt, hogy hogyan csinálják azokat a hangokat, maga a megjelenés is.
1: De azt tudtad, tehát hogyha megnézted videón, hogy valaki hogy képez egy hangot, akkor te azt le tudtad utánozni?
2: Hát addig gyakoroltam, amíg le nem tudtam valamennyire utánozni, és persze technikailag nem minden volt jó, úgyhogy később, amikor már egy jobban érdekeltek így a részletei, akkor elmentem, amikor kiköltöztünk Amerikába, akkor mentem el ott egy tanárhoz, és kiderült, hogy nagyon sok mindent nem jól használtam technikailag, és akkor ő ezeket helyre rakta, meg utána itthon is, a Koszi Jankához jártam, és akkor így szépen én is megértettem ezt az egészet, és egyre mélyebbre ástam magam benne, és akkor még nem is foglalkoztam, tehát ugye mivel nem volt terve, hogy ebből karrier legyen, csak az én örömömre fejlesztettem magamat lényegében.
1: Úgy mesélsz el ezt a történetet, mint ha valami nagyon távoli múltban történt volna.
2: Hát olyannak tűnik amúgy.
1: Hát neked lehet, de hát közben meg...
2: Sok mindent megéltem, tehát tényleg volt a tornai időszak, az egy teljesen más világ volt, és nagyon hamar fel is nőttem amiatt. Aha. Tehát, hogy ott nagyon, nagyon hamar önállónak kellett lennem, és nem tudott más segíteni abban, amit nekem kellett megcsinálni és megoldani. És ezért nagyon nagy szeretője vagyok a kihívásoknak, mert lényegében ez nevelt fel.
1: Mindeközben a szüleid, tudom, hogy ők nem művészettel foglalkoznak. Mit szóltak mindehez? Egyáltalán, hogy abban hagyod a sportot, hogy elkezdesz énekelni?
2: Támogattak mind, tehát, hogy igazából ott már ők féltettek a sportnál, mert látták, hogy mit csinál velem. Tehát azért ott idegrendszerűen mindenhogy ki voltam már. És ők arra vártak, hogy én kimondjam. Tehát tisztelettel arra, hogy én mit szeretnék. Ők ezt kivárták, és igazából örültek, és megkönnyebbültek velem, amikor ez így megtörtént. És utána is bármiben ők mindig nagyon támogatóak voltak. Tehát nem volt egy ilyen kikötés, hogy neked ennek kell lenni, vagy így kell építened az életedet.
1: Tehát nem volt egy elvárás, hogy mi legyen belőled.
2: Nem, meg nem is kellett, mert a tesóim, mi mind olyanok voltunk, hogy színötös tanulók, érted, mindenbe beleraktuk. Én emlékszem, hogy volt egy olyan este, hogy hajnali kettőkor tanultam, és anyám benyitott, hogy legyen egyes, csak menj, feküdj le. Tehát, hogy így nem nagyon kellettek lenni, hogy legyenek elvárások. Abszolút. Hát igen. De aztán meg kellett tanulnom, hogy hogyan kontrolláljam ezt az egészet, mert én nagyon át tudok fordulni és túlmenni a limiteimet, aztán kiégek. És most is egy ilyen állapotban vagyok, nem mindig sikerül megtudni ezeket a határokat.
1: Tehát, ha belekezdesz, valami érdekel, akkor ott elmész a falig, vagy még egy kicsit túl is.
2: Hát igen. Hogyha nem találok egy egészséges utat rá, amit így mindig most már próbálok beiktatni, tehát...
1: De most miben vagy benne? Ha már ezt így kimondtad, akkor rá kell kérdeznem. Mert mondtad, hogy most is egy ilyenben vagy.
2: Most így egy éve nem aludtam, szóval...
1: Ne!
2: Hát te, figyelj, én tavaly áprilisban elkezdtem a nyári szezont, lenyomtam iszonyat sok koncertet, abból rögtön belefutottam a Megasztárba, utána jött a decemberi szezon, ami szintén tele volt mindennel, a Megasztár és Nagy Duett között megírtam 16 dalomat, hogy akkor legyenek sajátok, mert úgy szerettem volna az élő műsoromat felépíteni, bementem a Nagy Duettbe, aztán visszajöttem, összeraktam a műsoromat, és nyári szezonban vagyunk, szóval nulla pihenő volt, és ezért vagyok kiégve, mert annyi mindent kellett csinálni, és mindenben annyi energiát kellett, mert nyilván szerettem volna, hogy jó legyen, minőségileg is.
1: De figyelj, nem látszik rajtad ez. Tehát, hogy...
2: Nem szokták látni az emberek, van olyan, hogy egy sztorimra valaki úgy reagál, hogy Johi, ragyogsz, és én meg belül meg úgy érzem magam, hogy haldoklom.
1: Figyelj, meg kellett most néznem, nyilván felkészültem, de most megint rá kellett néznem itt az adatlapodra, hogy mikor is született ez a lány. Nyilván most ezt nem fogom megmondani, mert ahogy látlak, még mindig az a nagyon fiatal gyerekként ragyogsz itt. És közben ahogy mesélsz, hogy mennyi minden történt, meg azért kellett ránéznem, hogy ez nem férhet bele egy életbe, egy ilyen kevés sűrű életbe.
2: És még nem is tudsz szerint... egy csomó, mit csináltam.
1: Nem, mert ez mindjárt meg fogjuk beszélni. Ez például érdekel, hogy mikor és miért költöztetek Amerikába. Mm. Úgyhogy ezzel fogjuk folytatni, jó? Lengyel Joanna a vendég itt a Retro Rádióban, az Obaházi Presszóban.

0: tényleg?
1: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
2: Lengyel Johanna a vendég. Azt olvastam, hogy éltél Amerikában, de azt nem tudtam, hogy éltetek. Tehát, hogy az egész család kiköltözött?
3: Az egész család kiköltözött, igen.
2: Hány éves voltál akkor?
3: 16.
2: És miért kellett oda menni?
3: Nem kellett, igazából én hány éves, 10 éves koromtól egy amerikai nemzetközi suliba jártam, tehát mindent angolul tanultam, angolul szocializálódtam, és akkor volt anyuéknak egy ilyen biznisz lehetőség, amivel így kiszerettek volna menni Los Angelesbe, és akkor úgy voltak, hogy hát ez nekünk is tök jó lenne, mert akkor lenne egy amerikai érettségünk.
2: Hogy hát, de sok van?
3: Kettő. Van egy ikertesom, egy fiú ikertesre, úgyhogy vele mentünk ki, meg a anyukámmal, apukámmal, a nővérem még itthon maradt, de 10 év van közöttünk, tehát ő már felnőtt életet élt, és végül ő is kijött a férjével Amerikába, és akkor két év után együtt voltunk, de aztán mi hazajöttünk 3 év után. Ők még maradtak egy kicsit.
2: De várjál, tehát így itthon felszámoltatok mindent, úgy mentetek ki, vagy tudtátok, hogy ez csak egy ideig fog tartani, hogy
3: hát
2: Amerikában
3: úgy mentünk ki, hogy mi szívesen maradnánk, akár így. Aha. Teljesen, de nyilván még itthon volt a cég, és amúgy így jobban is ment abban az időben, úgyhogy anyuk ezért is jöttek vissza, mert annyit kellett oda-vissza cikázni, hogy azért az annyira nem volt így túl jól megoldható, úgyhogy ők visszajöttek, és akkor volt az, hogy mi érettségiztünk, és nekem el kellett dönteni, hogy most vagy tovább tanulok, és akkor tanulói vízumon maradok, mert ugye nekik a munkavízumunkon voltam kint, vagy nem tudom, valamit csinálok, és akkor volt az, hogy még nem tudtam, mit akarok.
2: Ne menjünk el odáig, hogy már jössz vissza, hogy 16 évesen, amikor az embernek már itt van egy kialakult élete, igen, barátai, barátnői, fogja magát, és elköltözik a világ másik felére. Jó, hogy ma már teljesen más, mert lehet tartani a kapcsolatot.
3: Persze.
2: És sokszor úgy is élik a kapcsolatot a szomszéd utcából is, hogy ilyen internetes kapcsolattal, vagy online kapcsolattal, de azért az ilyen egyszerű volt, hogy fogtátok és mentetek.
3: Hát megmondom, miért volt valamennyire egyszerű a tesóm a nemzetközi suliba, ott körülbelül évente vált oszhat a baráti köröd, mert mindenki megy, akár diplomatáknak a gyerekei, érted, és nagyon hozzá voltunk szokva, meg amúgy valahogy nekünk mindig úgy jött ki családostól, hogy sose éltünk egy helyen több mint 2-3 évig, tehát állandóan költöztünk házba. Igen,
2: de
3: mondjuk így Magyarországon belül, meg nem is hagy, tehát Budapest körül, de állandóan költöztünk, hozzá voltunk el szokva, hogy na, már megint rámoljuk össze a házat, lakást.
2: Tehát nem kötöttetek helyhez ezek szerint.
3: Nem, így nem, és hozzá voltunk. Macskák. Én azt szeretem is, egy kicsit spirit animal, aludni is szeretek annyit, mint ők, mert mostanában nem lehet. Úgyhogy igen, tehát ez nem volt olyan nehéz, és mondom, ahhoz, hogy meg hozzá voltunk szokva, hogy a barátok jönnek, mennek, úgyhogy itt mi mentünk.
2: Na és akkor mentetek Los Angelesbe?
3: Mentünk Los Angelesbe.
2: Ahol, ott mi fogad? Tehát, hogy milyen Los Angeles? Kimész, és hát ott egyből azt mondod, hogy hú, de jó itt lenni?
3: Nem,
2: ez
3: én
2: olyan?
3: Nem szerettem kint lakni.
2: Nem?
3: Egyáltalán nem. Nem. Nem az én, őszintén ez igaz, ez a sztereotípia, hogy nincsen igazából őszinteség, hanem ez a mondat elhangzott, és onnan jöttem rá, hogy akkor minden igaz, amit mondanak, hogy oda jött egy csajszi, és mondta, hogy oh my God, I love your hair! Tudod, és gondolom, hogy ilyen nincs. És már nagyon-nagyon kívántam azt, hogy valaki jöjjön oda, és legyen bunkó, csak őszinte. Tehát olyan, ami így nem lehet kapcsolódni az emberekhez, úgyhogy nagyon, nagyon sokáig tartott, hogy olyan barátokat szerezzek, akik tényleg annak hívhatóak voltak. Úgyhogy annyira nem szerettem, meg így nem tudtam sok mindent csinálni. Egy dolgot szerettem, elmenni túrázni. Környéken nagyon-nagyon szép, ugye, ilyen parkok vannak, meg maga ott a művészet, egy olyan gimibe mentünk, ahol tök jó drámatagozat volt, kórus, tánc, meg minden, és ugye ezek a kreatív dolgok már akkor érdekeltek.
2: Persze.
3: És akkor én ebben részt vettem, és így nagyon beállt erre, tehát mondhatni, ott így már megtaláltam azt, hogy én mi szeretnék lenni, és mit fogok csinálni, mit élvezek, csak még nem tudatosult bennem.
2: De azt mondtad, hogy ott mentél először énektanárhoz, ugye?
3: Ott mentem először énektanárhoz, igen.
2: Nyilván akkor még nem volt összehasonlítási alapot, hogy milyen az énektanár ott, és milyen az énektanár itt, de akkor eleve úgy mentél oda, hogy valaki, aki a pop éneklést tanítja neked? Vagy az ilyen klasszikus
3: inkább
2: hangérzés
3: ilyen univerzális.
2: Volt?
3: Tehát, hogy ott direkt egy olyan tanárt kerestem, aki bármilyen stílusba szeretnék menni, mert ugye a suli miatt élveztem a musicaleket, ami sokkal inkább klasszikusabb, de közben én meg gospelt hallgattam, az meg egy teljesen másfajta dolog, úgyhogy mi mindenféle, én úgy nagyon sokfajta zenét szeretek hallgatni, tehát olyat akartam, ami olyan nem tudom, eszközöket ad, hogy bármit kezdhetek a hangommal, amit csak szeretnék, bármilyen stílusban.
2: És akkor csak énekelni tanultál, vagy zenét is tanultál?
3: Zenét nem, az a mai napig most már nagyon érzem, hogy hiányzik a szolfés, meg ilyen dolgok, hogy most már írok dalokat is, és akkor nagyon, nagyon fülre, hallásra megy, ami szintén jó dolog, mert ösztönösen írok így, de azért jó lenne néha, hogy többet tudnék. Én magamat elkezdtem így fejleszgetni, tehát pötyögni már tudok a zongorán.
2: De azt mondtad, hogy most már elérkezünk akkor ide, hogy nem érezted jól magad, és egy idő után el is kellett dönteni, hogy akkor ott maradsz, vagy hazajössz. Igen. Tehát a szüleid hazajöttek, de te maradhattál volna.
3: Én maradhattam volna, csak azért belegondoltam, hogy most, hogyha elmegyek egyetemre úgy, hogy nem is tudom, mit szeretnék csinálni, és utána meggondolom magam, az egy kicsit drága. Úgy fölöslegesen kifizetni egy évet.
2: Hát, tudom, hogy álltatok akkor anyagilag.
3: Hát nem olyan jó, az biztos.
2: De gondolom, hogy azért ez...
3: Úgyhogy amúgy az eredeti terv az volt, hogy hazamegyek, és akkor van ez a gap year, ugye kint ezt nagyon sokan felhasználják, hogy egy évet kihagynak, és utána mennek tovább egyetemre. És én is így terveztem, hogy kihagyok egy évet, és akkor utána elmegyek, és úgy voltam, hogy amúgy nekem hiányzott Európa, pont azért, mert egy kicsit ilyen dúsabb, meg régebbre visszanyúló kultúrája és történelme van, és akkor már nagyon-nagyon érdekelt a történelem, de minden a kémiától kezdve a biológiáig, és akkor mondom, mi az a tárgy, ami mindent egybefoglal, és ez volt nekem a régészet, mert abban tényleg minden van. Úgyhogy én végül Skóciába szerettem volna menni tovább tanulni, csak bejött a Covid.
2: Jó, ez pont akkor volt.
3: Hát igen, pont így előtt, és amikor így elteszem, hogy nagyon tök jó, meg azelőtt én így akkor már elkezdtem hobbiként dolgozni, és bejött a Covid, és akkor igazából így mondom, hát már valamit így kiépítettem itt éneklésben, most ki tudja, mikor tudok kimenni, meddig fog ez az egész tartani, és akkor így el is kezdtem így megnézni, hogy esetleg én így tudok-e írni dalokat. Előtte mindig az volt bennem, hogy na, én az előadó leszek, akinek írják a dalokat, mert én nyilván nem tudok írni. Minden énekéssel kapcsolatban mindenhez
2: nem
3: úgy jártam, hogy...
2: korábban magadban.
3: Igen. De sokszor nem volt pont ez az, hogy nem volt meg az a hit, hanem mindig az életnek egy kicsit oda kellett túrnia, hogy na.
2: De és akkor ez a régészet dolog, ez annyiban maradt? Vagy ezzel foglalkoztál aztán?
3: Nem, hát... Most így nyilván egy időre ez abban maradt. Én gondolom azt, hogy még a jövőbe lehet, hogy ezzel fogok foglalkozni, vagy elmegyek. Továbbra is érdekel. Annó, amikor még kicsit több időm volt, akkor olvastam is magamtól ilyen irodalmi könyveket, ami érdekelt ezzel kapcsolatban, úgyhogy...
2: Tehát lényeg az, amikor hazajöttél, itt érettségiztél, vagy Los Angeles-ben?
3: Kint, az még megvolt.
2: Hazajöttél, de akkor nem tanultál tovább, hanem akkor elkezdtél ráfeküdni jobban az éneklésre.
3: Igen, hát a gap year-ben ezzel töltöttem ki az időt, és
2: ez a gap year még mindig tart.
3: Kicsit meghosszabbítottam, de jól telik.
2: Lengyel Johanna, a vendég, folytatjuk rövidesen itt a Retro Rádión, az Abaházi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Lengyel Joannával beszélgetünk, amikor nehéz nekem erre most visszaemlékeznem, hogy mikor volt az, amikor te itt álltál és énekeltél a gesztivál. Az melyik időszaka volt ennek az életszakasznak?
2: Az nagyon az eleje volt.
1: Aha.
2: Tehát igazából a... Geszti, ez a Covid után jött be.
1: Aha.
2: Vagyis igazából akkor, amikor elkezdődött, és ezért tolódott az egész, de nekem az volt az első ilyen nagy munkám.
1: Igen, akkor még emlékszem, hogy mesélte is, mesélt rólad, hogy te egy ilyen fiatal, feltörekvő, nagy tehetség vagy, aki még sokra vieti, hát jóra van ehhez is. Látta benned.
2: Abszolút. Hát nagyon az eleje volt ez az egész.
1: De akkor még koncertek nem is voltak? Tehát az annyira Covid volt, hogy nem is tudtatok menni fellépni?
2: Hát még
1: azért voltak?
2: Nem volt akkor szerintem. Nem tudom pontosan mikor voltunk. De,
1: na, hát én sem emlékszem
2: de, erre. De akkor még nagyon sok nem volt szerintem.
1: De utána volt? Tehát,
2: utána rengeteg, meg 3 évig van. Ott voltam. Tehát, hogy egy csomó ideig. Aztán meg aztán nagyon-nagyon sok zenekarban vokáloztam, volt olyan, amikor egyszer így 6 darabban benne voltam, és hajnalban értem haza, hajnal 2-kor tanultam másnapra 13 dalt, amire próbáltunk reggel.
1: Egy
2: és
1: másik
2: így,
1: produkcióra.
2: Persze. Úgyhogy ki volt szentízben.
1: Én mindig azt gondoltam, hogy a vokál, tehát azok, akik vokálban kiválóak, és hívhatjuk őket talán úgy, hogy vokálénekesek, azoknak az énekeseknek egy jelentős része, vagy énekesnőknek egy jelentős része nem biztos, hogy mondjuk fronténekesként megállná a helyét. Mert lehet, hogy nem olyan a személyisége. Te tudtad azt magadról, hogy ez csak egy átmeneti állapot, hogy ott a vokálban mutatod magad?
2: Igazából nem is az volt bennem, hogy kerestem egy átmeneti ilyen dolgot, amíg nincs lehetőség arra, hogy előrelépjek, hanem én mindig nekem, én tudtam, hogy az éneklést arra szeretném használni, hogy kommunikáljak. Ami azt jelenti, hogy nekem abszolút nagyon feküdt az, hogy mondjuk előálljak. Ez jött be először, ez a lehetőség, és én ezt azért értékeltem nagyon, mert én átéltem azt, milyen a zenekar részének lenni, hogy aki a fronténekes mögött van, és ez milyen, és most már sokkal jobban szeretem azt, hogy azzal a gondolattal ott lenni, hogy lehet, hogy én vagyok a frontba, de én szeretek feléig fordulni, ott lenni velük, és hogy mennyire fontos, és tudom értékelni, hogy ez nem a frontember húzza, hanem ezt mindenki együtt összerakja, és ez nekem egy fontos lecke volt. Illetve én nekem az a véleményem, hogy valamilyen szempont a vokálozás az nehezebb, mint frontban lenni, mert...
1: Ezért mondom, hogy tehát, hogy le a kalappal a vokalisták előtt, csak szerintem sokaknak a személyiségében az nincs benne, hogy hátán vigyen
2: lehet,
1: a produkciót.
2: De amúgy nagyon sokat el lehet tanulni. Én nagyon figyeltem azt, hogy a frontban, tehát tök sok példát kaptam arra, hogy hogyan lehet viselkedni, milyen személyiségednek kell lennie, és hogyan ne, olyan is volt, és volt olyan frontember, aki mondjuk abszolút így a magánéletben mondjuk sokkal visszahúzódó volt, de a színpadon mégis tudott az lenni, tehát bele tudtam látni, hogy ennek azért lehetnek dimenziói, és mondjuk amit felszínesen lehet látni valakin, hogy nincs ez a személyisége, lehet, hogy ott van benne, nem biztos, hogy akarja, az is benne van. Vagy én azt vettem észre, hogy néha sokan túlságosan akarják, és már a következmény tűzik ki célnak, hogy én híres akarok lenni, én befutott akarok lenni, ami annak a következménye, hogy elkezdett belepakolni azt a munkát, és az az a cél, ami fele lehet dolgozni, és ezt szerintem nagyon sokan félreértik, és mondjuk ezért nem jön, azért nem terem, tehát nem jön meg az a lehetőség, értem, hogy előre lépjen személyiségben is, mert valami olyat akar, amihez először oda kell jutni.
1: De akkor, amikor ott álltál a vokában, és jól érezted magad, és valószínűleg jól is teljesítettél, akkor volt benned egy ilyen vágy, hogy egyel előrébb lépj?
2: Volt, hogy majd egyszer, de az volt bennem, hogy én úgy szeretnék előrelépni, és amúgy sokan kérdezték, hogy miért most mentem meg a sztárba, meg hogyha eddig 6 évig nem jött össze.
1: Ezt majd én is szerettem volna kérdezni.
2: Na, erre akkor majd válaszolok, de most az előterét mondom, hogyha most 6 évig nem jött össze, akkor most miért jönne, vagy bármi ilyesmi, és azért, mert én addig nem akartam előrelépni, amíg nem tudtam pontosan azt, hogy ki vagyok, és mit szeretnék. Tehát nem akartam úgy odaállni frontba, hogy sziasztok, én vagyok Lengyel Johanna, és hát valami ilyesmire gondoltam. Hanem azt akartam, hogy kiálljak, és azt mondjam, hogy sziasztok, én vagyok Lengyel Johanna, és ez vagyok én,
1: ja,
2: ezt
1: hogy
2: csinálom.
1: Egy kész.
2: Igen, hogy ez meglegyen, mert én közben nagyon fiatal voltam, és még teljes káoszban volt az életem, meg az, hogy mit akarok, hogy ki vagyok, tehát azért voltak ilyen belső harcaim, nehézségeim, és...
1: De tiniként, ez mindenkiben benne van, és ez teljesen természetes.
2: Ez normális, persze.
1: Nem várhatja el senki, hogy te kész legyél.
2: Abszolút, de hát most is érted, annyi elvárás van az ember felé, annyira, és hogyha ezeket nem tudod kezelni, nem tudod hova rakni, kategorizálni, akkor ebbe el lehet süllyedni, meg nagyon-nagyon tönkre tudja tenni az embert, és főleg szerintem művészként érzékenyek vagyunk, ami azt jelenti, hogy ezek nagyon be tudnak találni, és hogyha nem jutsz oda arra a szintre, amikor kirakod magadat mindenki elé, hogy te abszolút tudod, hogy ki vagy, és ezt nem tudják megtörni benned, szerintem akkor ez készen. Legalábbis én úgy gondolom, hogy nagy hiba lett volna hamarabb kilépni. És ezzel én nagyon nagy türelemmel
1: voltam. És hányan vannak, akik ezen el is buktak?
2: El is buktak, igen.
1: Igen.
2: Mindig kell a rossz, a jó példát kell nézni. Én mindenkit elemeztem, mindenkit néztem, mert ezek olyan dolgok, hogy olyan szinten az életed része, hogy ez nem csak olyan, hogy bemész az office-ba, és akkor hazajössz, és minden oké, hanem ez végig kísér 0-24-ben.
1: Igen, de valószínűleg azok, akik aztán később elbuktak, lehet, hogy azt érezték, hogy ők készen állnak. Tehát, hogy ők készen vannak, hogy az, amit ők adnak, az ez. Csak lehet, hogy ez kevés volt ahhoz, hogy aztán tovább tudjanak lépni.
2: Abszolút, abszolút. De az is lehet, hogy nem pont ez volt az az út, amit kellett járni. Ezek mindig olyan dolgok, amikre akkor kapsz választ, amikor megtörténtek a dolgok. Szóval nem egyszerű. És bízol benne, hogy jó döntéseket hozol.
1: Lengyel Johanna a vendég, mindjárt folytatjuk itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.
3: Műsorajánló.
4: Tomi!
5: Piros?
4: Van kedved megint?
5: Tudod, hogy ki nem hagynám.
6: Ismét útnak indul a Retro Konvoj. Vágó Piros és Dénes Tamás újra körbeöleli az országot, és keresi a leggyorsabb retro rádió hallgatókat.
4: Hamarosan ajándékokkal teli retro rádiós dobozt rejtünk el országszerte több praktiker áruházban.
7: Legyen öné a minimum 100 000 forint értékű napi főnyeremény.
8: This is summer.
6: Jön a nyár egyik legjobban várt hete a retro rádióban. Gyűjtsövelünk az emlékezetes pillanatokat.
9: És legyen öné a napi értékes Black & Decker nyeremény a praktiker felajánlásával. Országjáráshoz az autókat a 30 éves Mercedes EP autó biztosítja.
6: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
9: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
6: Hírek a Retro Rádióban.
10: Érkezik a forróság, alig ha lesz eső. Alkotmánybírót választott az országgyűlés, lecsapott a tájfun Hongkong térségére. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Titkos szavazáson Zonnevent Pált választotta alkotmánybíróvá az országgyűlés. Megbízatása 9 évre szól. Az ELTE Állam és Jogtudományi Karának tanszékvezető egyetemi tanárát a Tisza párt jelölte a posztra, ami hazánk Schiffer Andrást indította. A Fidesz a jelölésben és a szavazásban sem vett részt, mert álláspontja szerint Henne Csaba alkotmánybírói megbízatásának megszűnése alkotmányellenes, ezért az új alkotmánybíró megválasztását sem tartja jogszerűnek. Csökkenhet a tűzifa áfája, erről a miniszterelnök beszélt a parlamentben napirendelőt. Magyar Péter elmondta, az adókulcs 27-ről 5%-ra mérséklődhet, így a rezsicsökkentésből a tűzifával fűtők is részesülhetnek. A kormányfő a korábban elfogadott intézkedésekre is emlékeztetett, miszerint szeptember 1-től áfamentesek lesznek a vényköteles gyógyszerek, valamint hogy érkezik a 100 000 forintos iskola kezdési támogatás, ami mintegy 400 000 rászoruló gyermeket érint. Folyamatosan ellenőrzi a gyümölcsök növényvédőszer maradék tartalmát a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Szamócákból az elmúlt 3 évben csaknem 200 mintát vizsgáltak meg, és nagy részük megfelelt az előírásoknak, mondta a rádiónknak Szűcs Csaba, a hatóság növényvédelmi igazgatója.
11: A kifogásolt 13 minta közül mindössze 2 esetben fordult elő uniós határértéket meghaladó növényvédőszer maradék, amely miatt hatósági eljárás is indult. A fennmaradó 11 esetben a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal a Szamócában nem engedélyezett növényvédőszerek használatát tárta föl, ezért az érintett termelőkkel szemben megtette a szükséges hatósági intézkedéseket. A hazai szamóca minták jelentős mennyiségében nem mutattunk ki semmilyen növényvédőszer maradékot.
10: Több mint 700 000 embert kellett kitelepíteni Dél-Kínában a Noel tájfun miatt. Az idei év eddigi legerősebb trópusi ciklonja heves esőzést és viharos szelet hozott Guangdong tartományba és Hongkong térségébe. A vihar miatt leállt a vasúti közlekedés, mintegy 350 repülőjáratot töröltek, Hongkongban pedig legalább 9-en megsérültek. A hatóságok továbbra is fokozott készültségben vannak. Holnap még lehetnek gomoly felhők az égen, de alapvetően napos száraz időre számíthatunk. A délnyugati tájokon is felszakadozhat a felhőzet, csapadék nem valószínű. Délutánra 27 és 32 fok közé melegedhet a levegő. A folytatásban csendes, igazi nyári napok jönnek. Szerdán még 28-34 fok valószínű, majd fokozatosan rákapcsolhat a kánikula. Pénteken és a hétvégén többfelé 38 fok körüli hőség lehet, vasárnap pedig helyenként már a 39 fokot is megközelíthetjük.
9: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
1: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Abaházi Csaba. 9 után néhány perccel folytatódik az Abaházi Presszó. Ma esti beszélgető társammal legutóbbi megasztár győztese Lengyel Johanna, aki hozott egy új dalt, úgyhogy nem sokára lesz majd dalpremiér is, de előtte néhány perc.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Lengyel Joannával beszélgetünk. Az az érdekes ebben, hogy azt mondod, hogy te úgy szerettél volna elmenni egy tehetségkutatóba, hogy addigra te már teljesen készen vagy, tudod, hogy mit akarsz. És akkor felmerül a kérdés az emberben, vagy legalábbis bennem, hogy akkor meg miért van szükség ehhez egy tehetségkutatóra, ha te készen vagy, ha már tudod, hogy merre akarsz menni. Főleg úgy, hogy addigra te már ismerhetted a tehetségkutatóknak a biztos látod a tévében, hogy nem biztos, hogy magadat adhatod, vagy adhatod mindazt, amit te elképzelsz magadról.
2: Hát én most nem titkolom, én nagyon sokat harcoltam azért, hogy magamat adhassam. Tehát, hogy én arra készen vagyok, hogy pont ez a lényeg, hogyha valami nem tetszik, és ki szeretnél állni magadért, de nem tudod megindokolni, hogy miért úgy szeretnél, és nem tudsz igazából megoldásokat hozni, hogy ezt nem szeretném csinálni, de én erre és erre és erre és erre gondoltam, választhatok az 5 opcióból. Aha. Ami szerintem mind jó,
1: tehát,
2: mert
1: nem csak egy nemet mondasz, hanem mondod,
2: igen,
1: hogy helyette
2: hanem hozok
1: mit.
2: Megoldást, és nagyon sokan meg úgy szoktak harcolni, ami általában szerintem nem sikeres, hogy ez nem
1: én
2: tetszik,
1: ez izé.
2: És akkor jön az, hogy na, hisztis,
1: igen,
2: díváskodik, és én meg mindig ott voltam, hogy én, és nem is azt mondtam, hogy ezt nem, hanem én ezt azért nem szeretném, mert, és akkor elmondja, és azért lenne az jobb, hogyha ezt, vagy ezt, vagy ezt csinálnánk, és akkor ez sokkal jobban befogadható, és ez nem az jön le, hogy te mondjuk mindennek ellene mész, hanem az, hogy csapatjátékos vagy, mert te is a legjobbat, aha, szeretnéd kihozni az egészből.
1: Na de hogy jutottál te erre a szintre? Tehát, volt egy ilyen trénered? Vagy te tényleg ennyit dolgoztál magadon? Vagy...
2: Én nagyon sokat dolgoztam. Amúgy apukám, ő coach, igazából anyukámmal együtt csináltak ezt a céget, szóval így már eléggé egy tudatos gyermekkorom volt, egy gyerekként is nem úgy beszéltek hozzánk a szüleink, mint egy gyerekkel, hanem ha kérdeztünk valamit, ugyanúgy elmagyarázták, ugyanolyan szókincse, meg minden, hogyha most egy másik felnőtthez beszélnének. És ezért, és mindig hagyták, hogy hibázzunk, saját döntéseket hozzunk. Tehát egy olyan fajta
1: tehát
2: nevelés. Hagyta
1: keresni, hogy megtanulj felállni,
2: van,
1: ez jó?
2: Így van. És sokszor meg kellett tanulni ezt, és mondom, a torna miatt nekem már nagyon-nagyon kiskorom

0: hogy ott viszont nem a kész embereket szeretnék, nem tudom, tovább juttatni, vagy persze, egyáltalán bemutatni, hanem persze, pont azokat, akiket lehet még egy kicsit faragni, vagy lehet formálni.
1: Abszolút. Meggyőzőnek kellene, nem? De nekem benne volt az, hogy semmi baj, hogyha nem úgy alakul, akkor nem nekem való.
0: Aha,
1: akkor
0: nem tehát, az hogy az benne út volt ez a papírban. Tehát nem nyerni mentél feltétlenül.
1: Nem.
0: Tehát akkor mi vezérelt?
1: Én kitűztem célokat. De saját mi? Magamnak.
0: De mit?
1: Hát az, hogy eleve már csak az élősó előtt is az egész folyamat az nagyon építő, strapabírónak kell lenni, tehát egy olyan közegben edződsz, amiben nem kapsz lehetőséget, viszont nagyon jól fog jönni utána az élősóban, meg olyan célokat tűztem fel ki, hogy hát most mikor van arra lehetősége az embernek, hogy egy ilyen technikával, ilyen színpadon, így ekkora stábbal dolgozhasson. Úgyhogy én kigondoltam minden színpadképet, koreografáltam a fejembe, minden, ami így az álmaimban volt, hogy amit én egy dallal megcsinálnék a színpadon, azt így kigondoltam, és akkor ezeket közvetítettem is.
0: De
1: és
0: ezt egyébként hagyták? Tehát én azt gondolom, hogy ott van koreográfus, van színpadmester, van nem tudom.
1: Hát én együtt dolgoztam például a táncosokkal. Én bementem általában a nulladik napon, amikor még rakták össze, és nagyon-nagyon kedvesek voltak. Két táncossal mai napig együtt dolgozok, ők jönnek most velem minden koncertre, és mindig mondtam, hogy figyeljetek, nekem van egy ilyen elképzelésem, vagy tök szívesebben táncolnék többet, hogyha megtanítjátok, stb. És akkor nagyon-nagyon nyitottak voltak az ötleteimre, tökre örültek, hogy mert ők is azt szerették volna, hogy nekem legyen jó és önazonos, és nagyon örültek, hogy jöttem ötletekkel igazából, ami segített számukra, segítő volt számukra is, úgyhogy én mindenkivel nagyon jól tudtam együtt dolgozni, de pont azért, mert már voltak gondolataim, és ezeket el tudtam magyarázni, mert már annyira kidolgoztam őket, hogy pontosan le tudtam írni egy papírra, hogy mit szeretnék.
0: Ott ennek nagy haszna volt, hogy te már korábban álltál színpadon? Jó sokszor vokalistaként?
1: Abszolút, tehát mondjuk egy koncerten annyira nem izgulok, de amúgy itt izgultam, mert ez egy teljesen más közeg. Tehát az, hogy egy stúdióban vagy, kamerák vannak az arcodban, nem az a fajta közönség, nem az a fajta előadásmód. Nyilván mindenki úgy néz, hogy azonnal megtalálja az egyetlen kis hibát, amit csinálhatsz mondjuk, és utána értékelve is vagy. Tehát ilyen tapasztalatom nem igazán volt, viszont nagyon sokat segített az, hogy már tudtam azt, hogy hogyan mozogjak a színpadon, hogy ha le tudom küzdeni a félelmeket, akkor mit tudok kezdeni, úgyhogy abszolút ennek nagyon-nagyon sok segítség volt.
0: Megint egy kis szünet, és aztán folytatjuk Lengyel Johanna a vendég itt a Retro Rádióban, az Oázi Presszóban. 16!

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Lengyel Joannával beszélgetünk, még maradjunk egy kicsit a tehetségkutatónál, a Megasztárnál, mert hát nyilván egy versenyben nem csak egyedül vagy. Uh-huh. A versenytársak, akikkel neked össze kellett mérned a tudásod, azok ugyanolyan hozzáállással voltak, vagy próbáltak téged követni, ha te bementél a nulladik napon a táncpróbára, tehát mások is csinálták ezt, vagy ebben te élen jártál?
2: Hát a többiek talán nem táncoltak annyit, úgyhogy mondjuk nem pont ebben, de viszont ugye együtt éltünk, úgyhogy így mindenkire ragadt mindenkiből valami. Uh-huh. Engem először amúgy sokan elmondták ott, hogy így őszintén Johi, hogy így tartottunk tőled, meg azt hittük, hogy ilyen nagyon beképzelt vagy, mert maga biztos voltam, és ilyenkor sokszor azt hiszik az emberek.
1: Hát azt sokan összekeverik, igen.
2: És igen, hogyha valaki határozott, és akkor így megismertek, aztán így, jaj, de jó, hogy nem olyan vagy, akkor most már minden oké. És nagyon sokat segítettünk egymásnak. Hmm. Tehát egy csomószor, amikor így gyakoroltunk, akkor behívtuk a másikat, és akkor elmondtuk az őszinte véleményünket. Tehát segítőkészek voltunk, annyira jó volt, hogy nem az alakult ki, hogy mi versenytársak vagyunk, és akkor jaj, ne segíts a másiknak, mert akkor az azt jelenti, hogy magad ellen dolgozol, hanem itt mindenki nagyon szívesen támogat, és örültünk egymásnak. Tehát, hogy így úgy szurkoltunk, hogy nem érdekel, hogy én esek vagy ki, hogy ez is megérdemlik, az is megérdemli, úgyhogy nagyon-nagyon jó barátságba kerültünk, és én ettől nagyon tartottam amúgy, hogy milyen lesz úgy együtt élni, hogy közben így mindenki ki akarja a másiknak kaparni a szemét, de nagyon nagy szerencsére ez egyáltalán nem így volt, úgyhogy ezt nagyon élveztem.
1: Ott volt lehetőség, hogy olyan dalokat énekelj, amiket te szeretnél énekelni?
2: Be lehetett küldeni javaslatokat, én küldtem is.
1: És, valahogy és akkor, sejtettem.
2: És akkor volt olyan, hogy mondták, hogy jó, ez szuper, és akkor az volt olyan, hogy ők szerettek volna nagyon valamit, és akkor vagy azt mondtam, hogy oké, látok fantáziát, hogy ezt hogy tudom úgy feldolgozni, ami nekem is működik, vagy hogyha nem, akkor beszélgettünk, és találtunk egy ilyen középutat, tehát ez valamennyire így meg volt hagyva, hogy azért mi is tudjunk választani, mert mi tudjuk magunkat a legjobban, mi ismerjük magunkat a legjobban, hogy mit tudunk lehozni, úgyhogy abszolút tudtunk így javaslatokat tenni.
1: Hogy működik ez a mindennapokban, és van egy kedvenc mondásom, nem turkálok mások zsebében, de ez engem mindig érdekel, tehát hogy ez egész hétre elfoglaltságot jelent ahhoz, hogy te hétvégén az élő tévéműsorban ott szerepelni tudj, táncpróba, stb. Hogy mindeközben az ember miből él?
2: Hát.
1: Mert hogy emellett már olyan nagyon nem tudsz munkákat semmi vállalni, nem tud. Meg nyilván nem mentél addigra, vagy akkor már vokálozni.
2: Nem, hát ott konkrétan minden nap forgattak velünk, tehát nem volt olyan, hogy na ezen a napon nincsen semmi.
1: És akkor felélted a tartalékaidat, vagy ez hogy működik ilyenkor?
2: Hát én szeptemberben előre dolgoztam 2 hónapot. Mm. És így oldottam meg ezt a részét, meg utána is tepertem. De nem, hát közben nem volt egyáltalán lehetőség, mert ugye még nem is volt olyan, hogy oké, akkor délelőtt forgatunk, és a délután szabad, tehát csomószor aznap tudtuk meg, hogy akkor milyen elfoglaltságom, vagy hogy, és volt olyan, hogy akkor is bejött, hogy na jó van, akkor este már mindenki pihált, aztán jött, hogy gyerekek, fél óra múlva forgatás, mindenki jöjjön vissza a szállásra. Mert van egy esti forgatás, bejött. Tehát, hogy nem lehetett semmit sem megtervezni, az nagyon-nagyon kínos volt, hogyha valakivel leszerveztél valamit, mert nagy valószínűséggel le kellett mondani. Úgyhogy ez eléggé nehéz volt ezt így megoldani.
1: És amikor aztán vége van, és te kezed emelik fel, vagy a te neved mondják ki, te vagy a nyertes, akkor az mennyire változtatja meg az életedet, vagy a mindennapjaidat?
2: Hát, nem tudom, meg is változtatja, meg nem is. Mert én már fejben 3 évre előre vagyok, így mindenben, tehát én már azt élem meg sokszor, és én amúgy minden lehetséges outcome-mal így eljátszok. Tehát azzal is eljátszottam, hogy az első élősóba kiesek, abban is, hogy a másodikba, abban is, hogy a végén nem jön össze, abban is, hogy összejön. Tehát én mindennel eljátszottam, emiatt
1: és mindenre fel voltál készülve, és mindenhez volt egy terved?
2: Ez volt egy terve. Meg amúgy úgy voltam, hogy akkor már a végén én elértem azokat a célokat, amiket én el szerettem volna érni. Mm. És úgy voltam, hogy az a döntőben, ugye ott én ragaszkodtam, hogy egy saját dalt szeretnék előadni. És úgy voltam, hogy ez annyira szép, hogy építem magam, bemutatom így a kis részeimet, és akkor a legvégén a legönazonosabban ki tudok állni a színpadra, és egy saját dalt tudok énekelni. És úgy voltam, hogy én azzal már nyertem. Mm. És mindegy, mi történik, mert én ugye nagyon építgettem már a karrieremet, tehát mondom, hogyha nem nyerem meg, lehet, hogy egy kicsit nehezebb ezt így feltolni, aha, de nem dől össze a világom, tehát nekem az ugyanúgy ott volt stabilan, uh-huh, amiből így eljöttem 2 hónapra, és aztán abba vissza lehet menni, és azért addigra már sokat adott így, meg aztán meg sokan megismertek. Úgyhogy nem lett volna úgy különösebben probléma. Nyilván egy jó érzés megnyerni egy ilyet, meg tök jó.
1: Hát igen, főleg de... úgy, ha mondjuk, hogy kimennénk az utcára, és megkérdeznénk a járókelőket, hogy akkor, amikor Lengyel Johanna megnyerte a Megasztárt, ki volt a második?
2: Uh-huh. Hát ezt hamarabb elfelejtik, igen. Abszolút.
1: Bár de... mondjuk, ha te lettél volna a második, téged nem. Tehát, hogy is, most így megismerve téged egyre jobban, azt gondolom, hogy te ugyanúgy fennmaradtál volna a felszínen. Tehát, hogy nem feltétlenül a győzelem segített téged ehhez hozzá.
2: Nem, hát de most, ha azt nézzük, hogy más élősokban ott van talán a Manu elő negyedik lett.
1: Igen.
2: És ott meg tudod mondani, hogy ki nyerte meg?
1: Nem. Igen.
2: Tehát, és emiatt is, tehát előttem ez a példa is ott volt, hogy nem feltétlenül a megnyerés jelenti azt, hogy ezután sikeres
1: tudni
2: a karriered.
1: Hát igen, de ez is személyiségfüggő, tehát hogy ki az, aki tud vele élni, ki az, aki
2: abszolút
1: nem.
2: Abszolút. Meg őszintén nekem nem a... Én tudom, hogy az ismertség szükséges ahhoz, hogy karriert lehessen építeni. Aha. Én nem szeretek ismert lenni. Tehát én nagyon szeretem a kis privát életemet, és hát nagyon féltem, hogy akkor mondom, most már nem mehetek csak úgy sétálgatni, nem mehetek a bolba ahhoz, hogy valaki ne lássam. Én szeretek ilyen nagyon tróger hobónak öltözni, amikor kényelembe helyezem magamat, és mondom, akkor már nem mehetek így le. Képzeld, amúgy nem sokan ismernek fel, hogyha nem vagyok kontextusba helyezve, akkor nem szoktak, és meg hát én kimegyek most smink nélkül is, meg bármi, és akkor nyilván ilyenkor más az arca, vagy az, hogy milyen hajad van, hogy néz ki, tehát, hogy ez egy csomószor teljesen más ember csinál, meg én a színpadon is, tehát mindig úgy szerettem magamat így kisminkelni, vagy hajstílus csinálni, ami szolgálja azt a történetet, tehát nem mindig Johannának öltözök, hanem valamikor abba a karakterbe, ami ahhoz a történethez szükséges. Én nagyon ilyen művészi oldalról szeretem megközelíteni ezt az egészet. És emiatt nekem soha nem az volt a célom, ami sok embernek célja, hogy neki az a siker, főleg ebben a karrierben, hogyha megtölt egy arénát, és minél többen ismerik. Nekem
1: hát
2: nem ez
1: azt
2: a siker.
1: Azt ismerik el kívülről.
2: Ezt ismerik el kívülről. Igen. Viszont nekem nem ez jelenti a siker, mert hogyha most ott állok egy arénába, és nem tudom, 20 000 ember ott van.
1: Hát biztos jól esik.
2: De mondjuk azért, persze, de mondjuk ők azért vannak ott, mert te valaki vagy, mert van egy neved, és nem azért, mert igazából érdekel a mélyebb mondani valója a zenémnek, vagy az érzéseimnek, vagy az, hogy valójában ki vagyok, akkor én az a közönséggel nem is tudok úgy kapcsolódni. Nekem sokkal inkább egy sikerélmény az, amikor akár egy ilyen intim koncert helyzetben vagyok, ott van, nem tudom, 30 ember, de ők azért vannak, mert abszolút hallani akarják azt, amit szeretnék, és ők is visszakommunikálnak, és azt érzem, hogy na, ez egy nagyon-nagyon jó beszélgetés volt ezen az estén, és azt érzem, hogy teljesen így fel vagyok töltve érzelmileg. Nekem ez a sikeres, ahelyett, hogy egy nagy színpadon álljak, ahol amúgy nem is látom az embereket. Én szeretem, ha látom az arcukat.
1: Hoztál egy új dalt, a folytatásban erről fogunk beszélgetni, jó? Lengyel Johanna vendég, mindjárt megyünk tovább itt a Retro Rádióban, az Obaházi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Lengyel Joannával beszélgetünk, és ugye mondtad, hogy neked már a Megasztárban is fontos volt, hogy a döntőben egy saját dalt énekelj. Aztán azt Igen. is mesélted, hogy megírtál közben a Megasztár és a Nagy Duett között 16 új dalt. Most, amit hoztál nekünk, ez most vadi új, vagy ez azok közül való, amiket akkor írtál?
2: Ez azok közül, ez még előtte, ezt még decemberben írtuk a Heinz Gábor Bigával, és a Szabó Zével, ott vettük fel a stúdióba karácsonykor. Úgyhogy ez már régen elkészült ez a dal, januárban le is forgott a klip, csak valahogy nem jutottunk oda, hogy kiadjuk, és most van az idő, hogy ezek a dalok így végre kijöjjenek.
1: Bocsánat, dalok jönnek ki, vagy lemezben gondolkodsz?
2: Hát ezt nem tudom, hogy még hogy milyen stratégiával fogom igazából, látod, nem mindent tudok mindig.
1: Mert hogy te már egy olyan generáció vagy, akiknek a lemez az már nem jelent semmit.
2: Igen, pont ez a nehézségem, hogy én amúgy nagyon szeret, én lemeztem, hogy ha most nincs idő arra, hogy igazán kidolgozzak egy koncepciót, mert én ha lemezt csinálok, én azt úgy szeretném csinálni, hogy egy valódi koncepció, egy nagyobb történet így körbeöleli.
1: Tehát nem csak a dalok sokasága egymás után, hanem
2: akár ilyen összekötő sztorik, meg minden, én így szeretek mesélni inkább. Úgyhogy ha erre most nincs idő, és nem biztos, hogy lesz, akkor lehet, hogy nem lemez formájában, hanem inkább ilyen szingölök, vagy lehet ilyen kis epik formájába fognak kijönni. Hát haladok, ahogy tudok. Most annyira nem tudok így nagy stratégiai terveket csinálni, mert annyira így fut az idő, és annyi teendő van, hogy nincs idő ezt
1: nagyon
2: betervezni.
1: De ez a sok rendő, ez sok koncert, sok fellépés? Vagy...
2: Nem feltétlenül, most nem is abból van a legtöbb, de hát most össze kellett rakni egy egész élőzenekaros műsort, 90 percet, amiben beleraktam amúgy 10 saját dal, tehát ha még nincsenek kiadva, de már élőben lehet őket hallani, úgyhogy...
1: És a többi az pedig olyan dalok, amiket a tévében láthattunk, hallhattunk tőled?
2: Tehát, hogy... hát igen, ez a világ, ez a soul gospel, kicsit ilyen hip-hopos, tehát amiket így próbáltam így a Megasztárba is olyan dalokat hozni, ami engem képvisel, amit később szeretnék, hogy azt szeressék meg, amit majd utána várhatnak tőlem. Most énekeltem volna egy csomó pop elektronikat, aztán kijövök egy soul albumon, akkor ez lehet, hogy...
1: Igen, és itt nagyon sok előadó csúszott ebbe bele egyébként, hogy valamilyennek elképzeltük őket a tehetségkutató kapcsán, mert hogy adtak nekik dalokat, jól állt nekik, de nem azt szerették volna énekelni, és megjelent lemezen, meg egy teljesen más karakterű előadó jött.
2: Abszolút.
1: Ennyire előre látó vagy, ez hihetetlen.
2: Hát muszáj. Mondom, több évre előre kell látni, de abban jó vagyok, hogy nem vésem ezeket kőbe, tehát nem leszek ideges, hogy ó, ez most nem terv szerint megy, hanem semmi baj, akkor átalakítjuk. Tehát ebben nagyon, nagyon rugalmas tudok lenni. És most is, tehát úgy nagyon sok meló volt, mert ugye nyilván meg kellett ezeket az új dalokat csinálni ilyen élő verzióban, meg így rendesen meghangszerelni, összerakni az egészet, és ugyanúgy fog menni ez az egész, hogy lesz két táncos, akik már a Megasztárban voltak, mert majd duettben is velem voltak, és mi nem is tudom, vagy 12 dalban úgy táncolunk, mint a Where's My Husband-ből meg a Sztárba, hogy így velük táncolok végig, úgyhogy abszolút azt a vonalat hozzuk, amit már ott is megismertek. Eszméletlen 90 perces kardió.
1: Jó, figyelj, a zenekarra rá fogok kérdezni, de most egy kicsit maradjunk ennél a dalnál, mindjárt bemutatjuk. Igen. Egyenes az út, ez az a dal címe. Azt mondtad, hogy ezt tavaly decemberben írtátok, és már fel is vettétek januárban. Igen. Biga írta a zenét, és a szöveget...
2: Én.
1: Te írtad a szöveget.
2: Én írtam, viszont ez a dal, ez a magyar verziója, tehát amúgy decemberben íródott a dal, de a magyar verzióját megjelenés előtt egy héttel énekeltem fel. A Rausch Blankával írtuk, Blanche a művész neve, együtt írtuk a magyar szöveget rá.
1: Ja, mert hogy eredetileg
2: angol dal. Hát én angolul
1: írom. Tehát te eleve angolul gondolkodsz dalokban?
2: Igen. Igen.
1: Hát és akkor miért gondolod azt, hogy fontos, hogy legyen magyar verzió is? Vagy egyáltalán te gondolod ezt?
2: Igen, ez egy jó kérdés. Hát nagyon-nagyon sokat megkaptam az utóbbi időben, hogy magyar vagyok, énekeljek magyarul, meg mikor jönnek a magyar dalok, írjak magyar dalokat, énekeljek magyarul.
1: De ezt kitől kapod?
2: Az emberektől. Nagyon sokat. De amúgy a szakmában is mondják, hogy fú, Johi, nagyon-nagyon jó vagy, meg ez rohadt jó lesz, de hogy magyarul kéne. Hát igen, az fog tetszeni az embereknek, azzal tudnak kapcsolódni, megértem. Tökre megértem, csak akkor meg én érzem azt, hogy oké, ezzel most mindenki kapcsolódik, csak én nem tudok kapcsolódni. És akkor most mi a fontosabb? Ez a dal, nem az, én megfogadtam, hogy én nem fogok úgy magyar dalt írni, mert igény van, és kopognak az ajtón, hogy haló, hanem ez egyszerűen úgy volt, hogy a Blankának nálam volt, és mutattam, hogy nézd, itt egy demo új dalra, hogy tetszik. És akkor ő mondta nekem, hogy figyelj, Johi, nem akarsz erre egy magyar szöveget írni, mert nekem most így nagyon sok ötletem van. Ő dolgozik dalíróként, uh-huh. szövegíróként is, és mondta, hogy én erre nagyon szívesen megpróbálnám. És akkor egy-két alkalommal nekiültünk, és született egy tök jó szöveg, ami így abszolút hozta azt a világot így hangzásban uh-huh. is, és úgy voltam, hogy na, így szívesen írok magyarul, így szívesen csinálok egy magyar dalt, hogyha ez abszolút működik, és nem erőszak.
1: Ha nem lenne vállalható általad, akkor nyilván ez nem jött volna ki. Nem. Akkor most nem ülnél itt, és beszélgetnénk erről.
2: Hát, akkor valószínű nem. Igen.
1: De egyébként nehezebb neked magyarul énekelni, mint angolul?
2: Igen. Technikailag teljesen más, mert máshogy artikulálunk angolul beszélve, nagyon lefele, magyarul meg nagyon szélesen. Eleve nem tetszik így a hangszínem, tehát nagyon szoknom kell, vagy még nem találtam meg azt a hangszínt, ami igazán tetszik, mert más artikulációtól függ nagyrészt, és emiatt tehát a technikám minden, ami nekem kényelmes, az átmegy egy ilyen kényelmetlenbe. Tehát nem azért, mert hogy nem szeretem a magyart, hanem technikailag más. Én teljesen máshogy edzettem meg a hangomat.
1: De miközben vokalista voltál a különböző produkciókban, ott is igen, azt gondolom, hogy magyarul kellett énekelned, nem?
2: Igen, de nem olyan dalokat, amiket írtam, mert én nagyon ezt értem. A gospel világot írtam meg, ami
1: eleve angol nyelvre van kitalálva.
2: Eleve, és nagyon nehéz. Ez a dal, ez pont olyan volt a ritmikája meg minden, hogy ráillett a magyar prózódia. Aha. De a legtöbb dalomra nem fog.
1: Tehát... Na mindegy, ezt most meghallgatjuk, Egyenes az út, Lengyel Johanna énekel, és aztán utána természetesen folytatjuk a beszélgetést itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.
0: Dalpremier az Abaházi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Lengyel Joannával beszélgetünk. Ígértem neked, hogy a zenekarra rákérdezek. Mert hogy ahogy te dolgoztál már több éve a szakmában, azt gondolom, hogy nagyon sok zenészt ismertél meg. Te állítottad össze a zenekart, te szedted össze, vagy ebben volt segítséged? Egyáltalán már lehet, hogy jelentkeztek, hogy egy megasztár győztessel dolgozhassanak. Hogy működik ma a zenekarépítés?
2: Hát igazából nagyon, nagyon gyorsan kellett csinálni. Az első kérdés az volt, hogy ki erre? Úgyhogy nem lehetett sokat gondolkodni. Volt ebben segítségem, Szabó Zé segített ebben amúgy, és akkor így gyorsan összeszedtünk, de hát nagyon-nagyon jó zenészeket. Gerendás Ruben is ott van, Kaszás Peti, Gyöngyösi Gavi és a Hámori Máté. Ez alkotja a zenekart, és ők nagyon-nagyon szuper zenészek, úgyhogy nem is lehetne jobb dolgozni.
1: Hát jó, csak hát ők, és ők ráérnek?
2: Most ráérnek. Amúgy zenekarosból még nincs annyira sok koncert, ugye az nagyon frissen most lett összerakva, és hát remélem, hogy ez a jövőre ez nagyon meg tud indulni, de hát most lesz majd egy nagy önálló koncert, ami remélem megfogja az embereket. Balaton akaratján, a Peters Teraszon.
1: Mikor?
2: Júli 30-án, úgyhogy nagyon közel vagyunk. Most is táncpróbáról jöttem amúgy. Úgyhogy,
1: de ez lesz az első önálló koncerted a zenekarral?
2: Az első önálló. Igen. Úgyhogy izgalmas, nagyon-nagyon készülünk, és kíváncsi vagyok, hogy az emberek mit fognak gondolni.
1: Olyan érdekes, ez bocsánat, csak ezen gondolkozom, ezt most ki kell mondanom, hogy a Gyöngyösi Gaben, aki most nálad billentyűzik, az egyel korábbi megasztár győztes csapatában is őt láttam billentyűzni.
2: Abszolút, Gudics Máténál is ott van.
1: Igen.
2: Persze.
1: Igen. És ilyenkor tehát, hogy mi van, hogyha ugyanaznap van koncert, akkor ki élvez elsőséget? Hogy működik ez?
2: Jó kérdés. Még nem futottunk bele ebbe egyelőre, de hát nem tudom, szerintem most már annyira sok jó zenész ugye több helyen van, és előfordul az, hogy ütközés van, és az a jó, hogy nem vagyunk hiányban abban, hogy egy nagyon-nagyon jó beugró jöjjön a helyére.
1: Igen, mindig ezen gondolkodom, hogy annyi jó zenész van, de valahogy igen, mégis ugyanazokat a figurákat találják meg az előadók, és akkor mindenki helyettesít mindenkit.
2: Abszolút. Tehát, hogy ritkán van olyan, hogy egy olyan beugró jön, akinek nem azt reagálod, hogy úristen, de jó, hogy jössz, de rég láttalak, milyen jó együtt zenélni, tehát, hogy, és ezért is jó, hogyha ismerek sok zenészt, mert amúgy ilyenkor nem annyira idegen egy ilyen helyzet, mondjuk.
1: És akkor ez a Peters Teraszon, ez egy önálló saját buli, tehát, hogy ez a te bulit, tehát nem az, hogy valaki igen, vendégeként ott vagy,
2: nem,
1: hanem,
2: nem,
1: hogy
2: ez most önálló, úgyhogy gyertek, gyere mindenki.
1: Hát jó, hát azért ez egy megint egy nagy lépés, azt gondolom.
2: Tehát igen,
1: függ-e bármi attól, hogy ennek milyen sikere van, vagy hogy ez hogy sikerül?
2: Hát sok függ rajtam, hogy én annyira ezt össze tudom-e rakni, mert ugye nyilván sok mindennel foglalkoztam az utóbbi időben, és azért egy olyan műsort raktam össze, vagy raktunk össze, amire én nagyon szívesen egy fél évig így fullba próbálnék, és ehelyett meg volt 2 hét ezt az egészet összerakni, és lehet próbálni.
1: Jó, de ilyen jó zenészekkel?
2: Hát jó, csak hogy itt azért nem tudom, több mint 20 dal szöveget meg kell tanulni, közben koreográfia van, és azért a zenészeknek is megmondtam, hogy ezt azért zenéljük meg rendesen, úgyhogy van mindenféle ilyen kiállás, tehát mindenféle dolog, ami azért nem egy egyszerű dolog, rendhagyó dolgok.
1: És ez az, amit az előbb mondtál, hogy ebben a műsorban van benne 10 saját dal?
2: Igen.
1: Az szép.
2: Úgyhogy a 60%-a az jó. Saját dalokból áll. Egy fél album, ilyen lemezbemutató lényegében az egész, úgyhogy van izgalom, mert annyira sok ilyen új, nem kipróbált eleme van ennek az egésznek, hogy nem tudom, hogy ez mennyire jön be az embereknek, de pont itt jön az, ami az erőt adja, meg a magabiztosságot, hogy ha nekem tetszik, és én élvezem, meg mi élvezzük a színpadon, akkor minden rendben lesz. És én nem tudom, tehát, hogy amikor én közönségben vagyok, és azt látom, hogy egy előadó iszonyatosan élvezi és boldog, és kacagnak együtt a színpadon, akkor nem lehet nem szeretni.
1: Hát az visz magával, persze.
2: És ez a fontos szerintem, hogy nem el kell adni, hogy fú, remélem erre gondoltatok, hogy erre van igényetek, hanem azt kell mutatni, hogy nekem erre van igényem, és most megmutatom, hogy én ezt mennyire élvezem, és beinvitállak benneteket abba a boldogságba, amiben jelenleg mi vagyunk zeneileg.
1: 30-a, azt mondtad,
2: 30-a.
1: Ugye? 30-a. Van még egy körünk, jövünk vissza, Lengyel Johanna a vendég itt a Retro Rádióban, az a Vázi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Lengyel Joannával beszélgetünk, ez annyira érdekes most, hogy végig gondoljuk, hogy amikor téged megismertünk, akkor még tényleg szinte egy tini lány voltál, és hogy tulajdonképpen a szemünk előtt nőttél fel, és váltál nem csak egy énekesnővé, egy előadóvá, ráadásul egy dalszerző előadóvá, aki előtt egy fényes jövő állhat, csak hogy ez még mitől függ? Tehát, hogy oké, hogy te beleadsz mindent, te beleteszel mindent, hogy te képes vagy akár a gondolataiddal teremteni, de ez ugyanolyan, mint mondjuk a sport, ha visszatérünk a tornához, hogy nem biztos, hogy csak a te hozzáállásodon, meg nem tudom, tehetségeden múlik az, hogy aztán végül sikert érsz el ezzel.
2: Abszolút.
1: Erre fel vagy-e készülve?
2: Fel. Ahogy elmondtam, hogy én minden opción átrágom magam, átmegyek, és nekem pont ezért jó, hogy én azt szeretem magamban, az nyugtat mindig az élettel kapcsolatban, hogy engem rengeteg minden érdekel. Uh-huh. És hogyha egyszer mondjuk a zene az nem egész életre szóló kaland, hanem csak egy része az életemnek, az se baj. Mert tudom, hogy van 5 másik dolog, amiben nagyon-nagyon szívesen válogatok. És ezért én inkább mindig a jelenben szeretnék lenni és kielvezni. Persze tervezek előre, mert azt szerint dolgozok a jelenben is, de mindig próbálok annak időt hagyni és adni, hogy élvezem a jelen pillanatot. Mert ez most van, és nem biztos, hogy mindig lesz. Úgyhogy bárhogy is alakul, nekem tényleg az a fő célom, hogy én élvezzem ezt az egész utat, és olyan dolgokat tudjak megélni, olyan dolgokat tudjak tapasztalni, tanulni, ami számomra, ami végén azt tudom mondani, hogy na, ezért megérte élni. És utána hogy mi lesz, hogy ez végigmegy, vagy egyszer csak elvágódik, és így leereszkedik, akkor azt nem kudarcként fogom megélni, hogy hát ez nem jött össze, és most elhal a projekt, hanem úgy, hogy semmi baj, ennek most így vége, ezt elfogadom, tök természetes módon mondjuk leépült, és akkor most belekezdek valami másba.
1: Jó, de hát erre ne is gondolj. Tehát, hogy ezek a negatív részei...
2: Hát de pont ez az, hogy nem minden... negatív. Én
1: igen, csak ebben az érdekes, hogy ahogy mondod, hogy ha nem jön össze, nem jön össze, mert van másik 5 dolog, ami téged érdekel. Egyszer egy sportvezető mondta azt egy utánpótláskorú gyereknek, hogy ha van B-terved, akkor nem fog az A sikerülni. Tehát, hogy egy célnak kell lenni, mert különben szét fogsz forgácsolódni.
2: Úgy nincs B-tervem, hogyha most holnap így ott van az, hogy na, ennek vége, akkor mehet a B-terv. Uh-huh. Hát akkor... Oké, a jelenlegi B-tervem az 6 év suli.
1: Aha.
2: Az nem B-terv. Uh-huh. Tehát nem készítettem oda fel, hogy annak neki megyek. Fogalmam sincs, hogy merre lépjek.
1: Tehát, hogy 100%-os ebben vagy most benne.
2: Nem,
1: tehát,
2: csak hogy... tudom, hogy olyan nem lesz, hogy én ott vagyok egy kicsit, elveszve lehetek egy darabig. Aha. Az benne van, de tudom, hogy mindig fogok találni valamit. És ez biztos, mert mindig találtam. Nekem a tornát abba hagyni volt olyan, hogy... Uh-huh. Na most mi lesz? Most az összes álom, hát gyerekként úgy beleéltem magam abba a tervbe. Mondtam, hogy most mi lesz? Hát vég az életnek.
1: Még új álmokat kell szülni, megint kell találni valamit, hogy várhat az ember. Igen.
2: És megtaláltam egy ugyanolyan szenvedélyt, amit ugyanannyira szeretek, és ugyanúgy fel tudtam építeni. Ki tudja még mennyi ilyen lehetőségem van, hogyha mondjuk nincs az éneklés, lehet, hogy van valami más, ami ugyanilyen szenvedés, ugyanígy fel tudom építeni. Ezt nem tudom, mert előre én azt se tudtam, hogy az éneklés lesz egy ilyen dolog.
1: Most abban gondoltam bele, hogy énekeltél már teljes koncerteket vokalistaként, ahol nyilván mondjuk a refrénekben van feladata az énekesnőnek. Biztos léptél fel, ahol énekeltél nagyon sok dalt, de hogy egy egész estés koncert van már mögötted? Hogy az milyen énekesként, és ráadásul közben te még táncolsz is? Hogy azt, hát, hogy bírod? Vagy ez még csak próbán volt meg?
2: A zenekarral már 2 koncertünk volt egy céges zárt körül, aha, úgyhogy ott már kipróbáltuk, meg volt már egy fesztiválon koncertünk, úgyhogy ott egy rövidebbet csináltunk, úgyhogy meg voltak a főpróbák, de ez az, ahol így rendesen az egész teljes koncertet leadjuk, nagyon nehezen bírom amúgy. Tehát nem egyszerű, ehhez
1: de a
2: még kell
1: az a rutin. Nyilván, tehát, hogy az
2: hát még az is nehezen, mert olyat még nem kellett, hogy ennyire sok nehéz, mert elég nagy ívű dalokat tudok írni, ami önmagukban egyet elénekelni nem egyszerű, és nagyon koncentrálós, főleg, ha még táncolok is. Na most ezt 90 percig csinálni, úgyhogy nem nagyon hagytam olyan dalt, amilyen pihenősebb lenne. Nem egyszerű, talán itt az a adrenalin a nagy barát, aki így megtolja ezt az egészet. Hát sok-sok mély levegővétel lesz, és lihegés. Majd próbálom nem a mikrofonba. De
1: vokalistád van?
2: Nincs, most jelenleg nincs, az HD-ról megy. Én nagy fanja vagyok a 30 tagú nagy gospel kórusnak.
1: Hát azt nehéz felállítani, és főleg azon a
2: ezeket színpadon. Felénekeltem még egy-két énekessel, és jó sok sávon szól. Majd szeretnék, de ugye nekem most így az a fő, azért nem választottam azt, hogy legyen élőben vokalista, mert én nagyon ezt a gospel stílus szeretném, ami Magyarországon nincs nagyon ez a stíl, ez a technika tanítva. Úgyhogy jelenleg nem tudom, hogy így kit húznék be, mert nagyon-nagyon sok jó énekes van, de ebben a stílusban most így nem tudok olyat.
1: Hát előbb-utóbb majd akkor neked kell ezt tanítani.
2: Lehet. Igen. Akkor most keresünk vokalistákat és fél éves képzés.
1: Jó, tehát 30-án a Peter Sterason Lengyel Johanna koncert. Én olvastam, hogy volt neked valami, vagy van valami művész neved, vagy Lengyel Johanna, ez van kiírva? Lengyel Johanna band? Vagy...
2: Lengyel Johanna is ki van írva, de Jalen a művész nevem, igen. Igen.
1: Tehát amikor ezt látják kiírva, akkor
2: az is én vagyok.
1: Akkor tudják, igen. Hogy ez te vagy, igen. Jól van. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy jöttél, és kívánok neked egy nagyon nagy kalappal.
2: Nagyon szépen köszönöm.
1: Köszönöm. Műsorajánló.
3: Tomi!
4: Piros?
3: Van kedved megint?
4: Tudod, hogy ki nem hagynám.
5: Ismét útnak indul a Retro Konvoj. Vágó Piros és Dénes Tamás újra körbeöleli az országot, és keresi a leggyorsabb retro rádió hallgatókat.
3: Hamarosan ajándékokkal teli retro rádiós dobozt rejtünk el országszerte több praktiker áruházban.
5: Legyen öné a minimum 100 000 forint értékű napi főnyeremény.
6: This is summer.
7: Jön a nyár egyik legjobban várt hete a retro rádióban.
8: Gyűjtsövelünk az emlékezetes pillanatokat.
9: És legyen öné a napi értékes Black & Decker nyeremény a praktiker felajánlásával. Az országjáráshoz az autókat a BYD EP autó biztosítja.
10: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
11: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
12: Hírek a Retro Rádióban.
13: Magyar Falu program támogatásra pályázhatnak a kis települések. Szigorú büntetéseket szeretnének a közlekedők. A digitális térben is számít a szülői minta. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Mintegy 22 milliárd forintot kapnak fejlesztésekre az 5000 fő alatti települések. A Magyar Falu program támogatásából utak, járdák, vízelvezető rendszerek és önkormányzati épületek újulhatnak meg, emellett a helyi közszolgáltatásokat is fejleszthetik. Lőrinc Viktória vidék és településfejlesztési miniszter szerint a forrásokat szakmai alapon ítélik oda. Szigorú fellépést várnak a súlyos közlekedési szabályszegőkkel szemben a társadalmi egyeztetés résztvevői. A közlekedési és beruházási minisztérium szerint 2 hét alatt csaknem 160 000 töltötték ki az erről szóló kérdőívet. A legtöbben az illegális utcai versenyzők, a kirívó gyorshajtók és a visszaeső szabályszegők szigorú büntetését támogatják. Sokan az átlagsebességmérés bevezetésével és az elektromos rollerekre vonatkozó szabályok szigorításával is egyetértenek. A szülők példája is meghatározza, hogyan viszonyulnak a gyerekek a digitális eszközökhöz. Ha a család túl sok időt tölt a képernyők előtt, az a szülő-gyermek kapcsolatra is hatással lehet, mondta el rádiónknak Somogyi Ákos, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság gyermekvédelmi főosztály vezetője.
14: kicsit gondolhatunk arra is, hogy kifejezetten a kezünkbe vesszük, és mi magunk akarunk valamit ezeken az eszközökön megnézni. Érdemes szülőként végig gondolni, hogy mik azok a szituációk, amikor a technikai eszközöket ki szeretnénk a kapcsolatunkból zárni. Lehet szó egy szoptatás, egy altatási folyamatról, amikor akár csak egy telefon megzizzenése is, ami figyelmünket elveheti, és ezáltal a gyermek érzi és látja is, hogy egy zavar alakult ki ebben a kapcsolatban. Ez egy olyan mintát tartalmaz, amely később a gyermekben is ilyen folyamatokat alakíthat ki, zavarhatja az egyéb szociális kapcsolatait.
13: Összesen 12 embert mentettek ki a Balatonból a hétvégén a vízi rendőrök. A rendőrség szerint 7-szer riasztották őket, a többi között elsodródott szápdeszkásokhoz, egy elakadt kishajóhoz és egy irányíthatatlan navát vitorláshoz. Fonyódnál egy 12 éves kisfiút is kimentettek, akit a szél a gumicsónakjával sodort el a parttól. A rendőrség ismét arra kér mindenkit, hogy figyelje a viharjelzéseket, és baj esetén hívja a 18-17-es segélyhívószámot. Holnap még lehetnek gomoly felhők az égen, de alapvetően napos száraz időre számíthatunk. A délnyugati tájakon is felszakadozhat a felhőzet, csapadék nem valószínű. Délutára 27 és 32 fok közé melegedhet a levegő. A folytatásban csendes, igazi nyári napok jönnek. Szerdán még 28-34 fok valószínű, majd fokozatosan rákapcsolhat a kánikula. Pénteken és a hétvégén többfelé 38 fok körüli hőség lehet, vasárnap pedig helyenként már a 39 fokot is megközelíthetjük.
15: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
16: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
1: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál a Baházi Csaba. Van még 2 órán közösen, hozom is a legnagyobb hazai kedvenceket. Egy Bonanza Banzai klasszikus például, szóval majd pár perc múlva valami véget ért, de itt lesz a Krisztál, Ránc Gergő, most pedig a Valmar Hooligans.

idők legnagyobb slágerei Retro Rádióban, a Nox. A forog világ után mindjárt megyünk tovább Máté Péterrel, pár perc múlva szól majd az Azért vannak a jó barátok, előtte pedig a Honey Beast és a Maradok a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, a Margaret Island és az eső után Máté Péter klasszikusát hallgatjuk. Azért vannak a jó barátok a Retro Rádióban.

0: minden idők legnagyobb slágerei retro rádió benne. Freddy énekelt, ez volt a Csodák.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál a Hazi Csaba, mi mindig valám egy órán közösen, hiszen ma is éjfélig rádiózhatunk együtt a legnagyobb hazai kedvencek társaságában. Jön is nem sokára a Carpe Diem klasszikusa, az álomhajó, előtte pedig Zséda és a Csak

Kezdjetek nevetni, csak semmi melodráma. Senki bele nem hal, még komédiába. Ripacsok színészet, az élet a tiéd. Minek őre ment

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, benne a Bombom. Ez volt a Köszönöm, hogy vagy nekem. Pont ma volt Szolnoki Péter búcsúztatója. Egyszerűen továbbra is felfoghatatlan, ami történt. A fekete pillangóval megyünk tovább nem sokára, az Omega előtt pedig a Bagosi Brothers Company és az Olyan ő a Retro Rádióban. Olyan ő, hogy

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A Unik és a Mozaik után jön mindjárt a Hol van az a lány, Dr. Béres, a Fekete vonat és a Halott pénz, előtt pedig az Exotic-tól szól a Trabant a Retro Rádióban.

0: Hey, Johnny!
1: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

Önök legnagyobb slágerei Retro Rádió. Pápai Jóci és az Én apám után eljött a búcsú ideje, mert ő rövidesen éjfél van. Holnap reggel Bocsiék legjobb pillanatait hallgathatjuk majd 6:08-kor, mi pedig természetesen holnap is találkozhatunk. Az Abaházi Presszó vendége Sárik Péter, jazz zongorista, zeneszerző lesz, de találkozhatunk egy kicsit korábban is, hiszen holnap is én helyettesítem délután 2-kor Dénes Tamást. Az elmúlt órákban Abaházi Csabát hallották. Szép estét, további kellemes rádiózást vagy jó éjszakát kívánok mindenkinek. Ma a jazz meg az dalával búcsúzom. Ma jól vagyok a Retro Rádióban. Viszhall!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádió